Kolossé város az Ázsia nevű római provinciában volt, Frigia tartományában, Laodiceától 16 kilométerre keleti irányban, a Licus völgyében, amely a Meander folyónak a mellékfolyója, és amely a két folyó találkozásától 160 kilométerre ömlik az Égei tengerbe. Annak a főútvonalnak a mentén feküdt, amely Efézustól kelet felé haladt. Az ókori történetírók közül Xenofon és Herodotosz jegyezte fel Kolossé nevét. A város híres volt lilás árnyalatú gyapjúszőtteseiről, amelyeket Kolosszínuszoknak neveztek. Néró császár uralkodása idején katasztrofális földrengés érte, néhány romja ma is látható. Pál apostol idején lakossága frigiaiakból, görögökből és zsidókból állt. A kolossai gyülekezettel kapcsolatban nem találunk feljegyzést sem az apostolok cselekedeteiben, sem máshol a Bibliában. Emlékeztetni szeretnénk kedves hallgatóinkat, hogy az apostolok cselekedetei könyvét Lukács írta, aki Pál apostolt elkísérte a Filippiben elkezdett missziótól kezdve Jeruzsálemig. Tanúja volt ottani elfogatásának, onnan pedig elkísérte Rómáig. Vele volt második fogsága alatt, és a Timoteushoz írt második levél negyedik fejezetének a 11. verse szerint, míg a Pál felett kimondott halálos ítélet után is, ha az apostolok cselekedeteiben nincs említés, a kolossébeli gyülekezetről ez azzal magyarázható, hogy ezt a gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Pál, Silás és Timoteus a második missziói úton a Licus völgy északi része felé haladtak, mivel hogy a Szentlélek megtiltotta nekik, hogy Ázsiában hirdessék az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének a 6. versét. Pál harmadik utazása alatt evangélizáló és szolgáló tevékenységének főközpontjává Efézust tette. Így mindazok, akik Ázsiában voltak, hallgatták az Úrnak igéjét, közvetett vagy közvetlen módon. A kolossébeliekhez itt levél első fejezetének a 7. verse szerint a gyülekezet megalapítása egy Epafrás nevű kereszténynek a nevéhez fűződik, aki minden valószínűség szerint Efézusban hallotta az evangéliumot, az apostol 3 évig tartó ottani munkálkodása idején. Epafrás kolosséi volt, mert a kolosséi levél 4. fejezetének a 12. versében úgy van említve, hogy ti közülletek való. A 2. fejezet 1. versében az áll, hogy a kolosséi keresztények nem látták Pált test szerint. Ezek szerint ő nem járt Kolosséban. Beszéljünk a továbbiakban a kolosséi levélről. Ennek szerzője Pál apostol, aki a levélben többször megnevezi magát. A levél 1. fejezetének az 1. versében, ugyanennek a fejezetnek a 23. versében és a 4. fejezet 18. versében. Ebből a bibliaversből nem csak a szerző kilétéről szerezhetünk tudomást, de arról is, hogy az apostol a levelet tolba mondta, majd a végén aláírta. Továbbá arról is, hogy a levél írása idején ő fogoly volt. A levél utolsó fejezete alapján megismerhetjük Pál apostol munkatársait is. A levél páli eredetére mutat, a levél gondolatmenete is. Az őskeresztény gyülekezet is Pált, Jézus Krisztus apostolát nevezi meg, mint a levél szerzőjét. A továbbiakban adjunk választ arra a kérdésre, hogy kinek szól ez a levél. Pál apostol már az elején megnevezi őket. A Kolosséban lévő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban. A megszólítás első felében szereplő olvasók felől tehát semmi kétség nincs. A hívő hittestvérekről úgy látszik, hogy a 4. fejezet 13. és a 15. 16. versében található utalás ad felvilágosítást. Ezekben a versekben a laodiceai és a hierápoliszi gyülekezetőkről van szó, amelyek túlnyomó részt pogány keresztényekből állottak, de zsidók is voltak közöttük. Mint már említettük, Pál a levelet fogságban írta. Nem lehet megállapítani a levél alapján, hogy a fogság helye Róma-e vagy Cézárea volt.
Ennek megértéséhez igénybe kell vennünk a többi fogságból írt levelet, valamint az apostolok cselekedeteit is. A római fogságra mutat az a körülmény, hogy Pálnak alkalma van fogolyként is hirdetni az evangéliumot. Az apostolok cselekedetei 28. fejezetének 30. versében azt olvashatjuk, hogy Pálnak Rómában saját bérelt lakása volt, ahol látogatókat fogadhatott. Egy olyan egyszerű rabszolgának a látogatása, mint Onésimus, inkább illik ehhez a helyzethez. Nem mondhat el ugyanaz a cézáreai fogságról, ahol Félix helytartó parancsára egy idő után enyhébb lett ugyanaz apostol helyzete, de ekkor is csak a hozzátartozói látogathatták. Továbbá, az olyan kifejezések, mint bilincseim, megkötözve lenni, követség láncok között, valamint köszöntenek titeket a császár udvarából valók. Arra a körülményre vezethetők vissza, hogy Pál Rómában, a császári udvarban katonákhoz volt hozzáláncolva, akik egymást váltották mellette. Egy még meggyőzőbb bizonyíték Róma mellett az a tény, hogy Pál a Filemonhoz írt levelében, amelyet ugyanabban az időben küldött el, mint az efézusi és kolosséi leveleket, felszólítja a kolosséi keresztényeket, hogy készítsenek neki szállást. Nehezen képzelhető el, hogy Pál a cézáreai fogsága idején fejezett volna ki ilyen kérést, kivált, amikor abban az időben a császárhoz fellebezett, emiatt számolnia kellett egy hosszú utazással Rómába és egy hosszabb ott tartózkodással. Ezeket a belső bizonyítékokat megerősíti több ókeresztény írás, amelyek egyhangúan Rómát jelölik meg a fogságból írt levelek keletkezési helyéül. Két tény azt sejteti velünk, hogy az apostol a kolosséi levelet röviddel Rómába érkezése után írta. Először is, egy szót sem ír a peréről, míg a filippibeli levélben, amelyet később írt, annak a reményének ad hangot, hogy a bírósági tárgyalások nem sokára jó végre fognak jutni, jól dőlnek el az ő számára. Másodszor, Lukács és Arisztárkosz, Pál két barátja, akik Palesztinából elkísérték Rómába, még mindig mellette vannak, míg később, amikor a filippibeli levelet írja, úgy látszik, hogy már nincsenek ott, máskülönben alig ha hiányoznának az üdvözleteik. A levél írásba foglalásának időpontja tehát inkább a római fogság elejére esik, azaz a Krisztus utáni 59. év végére, vagy a 60. év elejére. Mondjunk el ezek után néhány dolgot a kolossébeliekhez írt levél hitelességéről is. Azt a tényt, hogy az egyházatyák írásaiban a kolossei levélből egyetlen szó szerinti idézet sem található, az újabb kritikusok eléggé tárgyalják. Emellett viszont bizonyos, hogy a levelet Barnabás, Ignácius és Justinus mártír már ismerték. Mint valódi páli levél áll az időrendi besorolásban, Márkion kánonjában, és mint ötödik a murátori töredékben. Irénéusz, alexandriai Kelemen és Tertullianus úgy használják, mint általánosan elismert új szövetségi iratot. Csak a 19. század közepén vonták kétségbe a levél hitelességét. Meyerhof és Baur legfontosabb ellenvetései a levél hitelesség ellen három területet érintenek. A stílust, a krisztológiát és rokonságát az efézusi levéllel. A stílusra és gondolatvilágra vonatkozólag Mihályelis professzor a következőképpen nyilatkozik. Tegyük hozzá még, hogy a kolossei levélben kiváltképpen a szókincsben levő sajátosságokat eléggé meg lehet magyarázni azzal, hogy Pálnak itt egy különleges jellegű tévtan ellen kellett küzdenie, és így kölcsönveszi annak vezérszavait. E vonatkozásban fűzzük még hozzá, hogy a levél nyelvezete elleni kifogások egyre inkább elveszítették vonzó erejüket. A Krisztusról szóló tanítás például teljesen megfelel annak a módnak, ahogyan Pál uráról beszél és ír. A kolossei levélben úgy írja le a megfeszített Krisztust, mint aki halottaiból feltámadott, a mennyben Isten jobbján ül, és az egyház fejeként kormányzó úr.
hogy főként Jézus istenségét, örök fiúságát, kapcsolatait az angyalvilággal emeli ki, az minden további nélkül megérthető, ha arra gondolunk, hogy írása egy különleges tévtan ellen irányul. Ez csak ugyan nyilvánvaló rokonság nem csak a kolosséi és efézusi levél között, hanem a kolosséi, a galata és a korintusi levelek között is. Így hát nem lehet csodálkozni, hogy itt is, mint minden más helyen, ugyanaz a bizonyságtétel található Jézus Krisztusról, az ő szuverenitásáról, üdvösségének teljességéről, a kereszten szerzett győzelméről és feltámadásának erejéről. Godét arra utal, hogy Pál ebben a levélben azt mutatja meg, ami Krisztus az egyház számára, az efézusi levélben pedig azt, hogy mi az egyház Krisztus számára. Helyesen jegyezte meg valaki ugyanazt másként. Pál az efézusi levélben az Úr egyházát, a kolossai levélben pedig az egyház urát mutatja meg. Hangsúlyozzuk még azt, hogy sok kitűnő írás magyarázó a háromszoros kritika ellenére sem kételkedik, sem a levél páli eredetében, sem pedig hitelességében. A levél egy egészen határozott helyzet kapcsán keletkezett. A kolossai gyülekezetet bizonyos tévtanítók fellépése nyugtalanította, amiről Pál Epafrás vagy más követek útján szerzett tudomást. Tikikusz utazását arra használta fel, hogy a kolossébelieket írásával óvja és felvilágosítsa. Ugyanakkor arra törekszik, hogy a fiatal gyülekezetet a keresztény ismeretben tovább vezesse, és megnyissa előttük az Isten üdvösségének teljességéhez vezető útat. A kolossé gyülekezet főként pogány keresztényekből állt. Az evangéliumi oktatás, amelyben részesültek, megfelelt Pál apostol tanításának. Lelkük állapotának az apostol örvendett. Ezért nem is intette őket arra, hogy változtassák meg gondolkodásmódjukat vagy életvitelüket, hanem bátorította őket, hogy haladjanak tovább a megkezdett úton, és tegyenek jó előmenetelt. Azok a tévtanítók, akik eljutottak a kolossai gyülekezetbe, veszélyt jelentettek az ottani keresztények számára. Általában a pálkorabeli keresztény gyülekezeteket egyformán veszélyeztették egyes zsidó származású, judaizáló keresztények, lásd a római és galatai levelet, másfelül a pogánykeleti filozófiák terjesztői, akik többek között tiltották a házasságot és az Istentől elrendelt eledelek fogyasztását. Timóteushoz írt első levél 4. fejezetében, az első 5 versben olvashatunk erről. Úgy tűnik, a kolossai gyülekezetbe eljutott mind a kétfajta tévtan. Bizonyos teret hódított a judaizálók tevékenysége, akik hirdették a körülmetélkedés, az újhold, az árnyékünnepek, azaz árnyékszombatok megtartásának fontosságát, de teret hódított az aszkétikus életmódról szóló tanítás is, amely a filozófia nevével ékesítette magát. Ennek értelmében a hívőnek összekötetésbe kell lépnie egy magasabb szellemi világgal, és az egyetlen megváltó Krisztus helyett angyali hatalmasságokat kell közvetítőként elismernie. E célból a testtel keményen kell bánni, hogy így a szellem lehetőleg elváljon az anyagtól, és képessé legyen a mennyei kinyilatkoztatások elfogadására. Itt tehát teljesen félreérthetetlenül már nem egyedül a Krisztusban való megváltásról, hanem önmegváltásról van szó, sőt, spiritizmusra nevelésről. Már a Krisztus korabeli palesztinai társadalomban létezett az eszénusok közössége. Ők arra törekedtek, hogy a nép életétől elkülönülve éljenek, és számukra is kötelező volt a házasság nélküliség, a gyakori mosakodások és a vagyonközösség. Szerintük a lélek már a test előtt is élt, az érzéki test vonzó ereje azonban lehúzta a tiszta éterből és a test börtönébe költöztette. Számukra az anyag a gonosz fogalmát jelenti, akárcsak a mai keresztény tudománynak. De akármi is a helyzet, e kényes kérdést illetően egy bizonyos,
Pál a kereszténysége veszedelmes elszellemiesítésének és mindenekelőtt az ilyen alapon álló egész teológiai rendszer kidolgozásának már eleve halálos döfést ad, és véget vet annak a győztes Krisztus személyéről és művéről szóló üzenettel. Egyedül ő a fenséges, és ő benne van meg az Istenség egész teljessége. A továbbiakban szóljunk néhány szót a kolossi beliekhez írt levél tartalmáról és felosztásáról. Kezdjük tehát a bevezetővel, amely a levél első fejezetének az első 12 versét foglalja magába. Ebből az első és a második vers címzésből és üdvözlésből áll. Utána következik a hálaadás a harmadik verstől a nyolcadikig. Ezt követi a közben járó imádság a 9-től a 12-ig terjedő versekben. A kolossai levél első szakasza az első fejezet 13. versétől a 29. verséig terjed és tanítói jellegű. Eme tanításukban első helyen áll Krisztus személyének fenséges volta a 13-tól a 20-ig terjedő versig. A 21. verstől a 23-ig terjedő versekben Krisztus művének a fenséges voltáról olvashatunk. Ugyanilyen fontos Krisztus szolgálatának a fensége a 24-től a 29. versig. A kolossi beliekhez írt levél második szakasza azonos a levél második fejezetével. Ennek a fejezetnek az első 8 versében a levél szerzője inti a gyülekezetet, majd a 9-től a 15. versig a gyülekezet helyzetére és gazdagságára irányítja a címzettek figyelmét. Ezután a 16-tól a 23-ig terjedő versekben óvatosságra inti őket a tévtanításokkal szemben. A kolossai beliekhez írt levél harmadik szakasza a levél harmadik fejezetének az első versével kezdődik, és a 4. fejezet 6. versével fejeződik be. A 3. fejezetnek az első 4 versében Pál a keresztény élet elérésére buzdítja levelének mindenkori olvasóit. Az 5. verstől a 17-ig rámutat a keresztény ember megszentelődésének a szükségességére. A 3. fejezet 18. versétől a 4. fejezet első verséig eléjük tárja a keresztény kötelességeit. Ugyanennek a fejezetnek a 2-től a 6-ig terjedő verseiben bölcs magatartásra inti őket a világgal szemben. A levél 3. szakasza után következik annak befejező része, a 4. fejezetnek a 7-től a 18-ig terjedő verseiben. A 7., 8. és 9. versekben Tikikusz és Onézimusz elküldéséről olvashatunk, míg a 10-től a 18. versig üdvözléseket és ajánlásokat találunk. A kolossai levél kulcsszava tökéletesség. A kulcsszöveget képezi a 2. fejezetnek a 9. verse, amely így hangzik. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Egyébként a teljesség szó szerint, vagy más hasonló kifejezésekkel 5 helyen is előfordul a kolossai levélben. Ez utóbbi formában az első fejezetnek, a 9. versében, mint az ismeretnek a teljessége. A Krisztus teljességéről mi az első fejezetnek a 19. versében olvashatunk, míg a 2. fejezetnek a 2. versében a bölcsességnek a teljességéről. A 2. fejezet 9. verse szerint Krisztusban lakozik az Istenségnek egész teljessége, míg a következő, tehát a 10. vers elmondja azt, hogy Krisztusban a hívők is eljuthatnak a beteljesedésre az ismeretben és a jó cselekedetekben. Ugyanakkor Pál apostolnak ebből a leveléből megtudhatjuk az üdvösségre eljutásnak a feltételeit. Ezek szerint eltemettetni, továbbá megelevenedni, feltámadni, Krisztussal elrejtőzni és vele megjelenni. Ugyanebből a páli levélből azt is megérthetjük, hogy a szerző a kolossai keresztény gyülekezetért is imádkozott. Könyörgéseinek célja volt az ottani testvéreinek a lelki növekedése. Ez a következőkből áll. Isten akaratának megismerése.
a lelkik bölcsességben és értelemben való részesülés, a méltó életvitel, a gyümölcsözés minden jó cselekedetben, a növekedés Isten ismeretében és Isten erejének a megnyilatkozása minden helyzetben. Észrevehették, kedves hallgatóink, hogy Pál apostol imacéljai sok vonatkozásban azonosak azokkal a fogalmakkal, amelyeket az imént soroltunk el, amikor a teljességről szóltunk. Az apostol levelének címzetjei elé tárta ezeket, mint az üdvösség feltételeit. Ugyanakkor Istenhez imádkozott arra kérve őt, segítse hittestvéreit e nemes célok elérésében. Kérjük Istent, segítsen meg ebben minket is!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Ige morzsa.
1: Elmegyek most még. Egy szót hallottam elsuhanni. Hatalmas szózatot. Megrendült bele az ég, a föld. Így csak Isten szólhatott. Angyalok hozták hírül a földre. Az Isten ítéletre jön. Minden el van már készítve. Csöndesség van odafönn. Csak két sebbhelyes kéz kulcsolódik össze. Imádság hangzik szüntelen. Atyám, nem ég, csak egy rövid időre, hadd tartson még a kegyelem. Nagy volt az ár, a szenvedés, s ha van, ki nem hallotta még, vagy eltévedve útvesztőkön, fogva tartja Sátán a szívét, elmegyek most még utoljára, ha vannak tékozló fiúk. Hadd hozzam vissza az atyai házhoz, hadd vezessen vissza még az út, és akik nem tagadnak, hisznek, de küzdeni kevés a hit. Atyám, a próbák rostájába tégy bele mindig engem is. Egy kevés időre még, atyám, hogy közülük el egy se vesszem, mert ahogy te szerettél engem, én őket épp úgy szeretem.
2: Az Úr Jézus segítségével szeretném tömören, röviden átismételni azt, amit tegnap este tanultunk, mert ma már harmadszor hangsúlyozom, hogy ez a sorozat egymásra épül, és szeretném azt, hogy akik ma este vannak először talán jelen, hogy beépüljenek, nyomon tudjanak bennünket követni a Biblia tanulmányozásában. A mai témakörünk jelkép és valóság. Mit is fed ez, mindjárt látni fogjuk, azonban először beszéljük meg tömören, röviden azt, amit Dániel prófétának Isten kinyilatkoztatott. Gábriel angyal azt mondta Dánielnek 2300 este és reggel, és akkor kiderül a szent hely igazsága. Utána, amikor eljött magyarázni ezt a látomást, akkor azt mondta, hogy 77 szabatott a te népedre. Tegnap este tanultunk arról, és most próbáljuk együtt megismételni. Egy proféciai nap. Mennyi idő a Biblia szerint? Egy proféciai nap, egy esztendő. Akkor azt jelenti, hogy 70x7, 490 nap, 490 esztendő. Levágatott a 2300 esztendőből a zsidó nép számára, és itt láttuk, hogy ez a 490 esztendő mennyire Krisztus központú, mert sehol az egész Szentírásban, ismétlem, sehol az egész Szentírásban nincs megjövendölve az, hogy Jézus Krisztus a világtörténelem naptára szerint melyik esztendőben fog megkeresztelkedni. Ezt láttuk, hogy 27-ben történt, és a 77 napos hétből maradt még egy hét, és az angyal azt mondta, hogy a hétnek a felén véget vet a véres áldozat. Tegnap este részletesen foglalkoztunk azzal, hogy igen, Jézus Krisztus keresztségétől haláláig pontosan 3,5 év telt el. Ez a profécia lejárt 34-ben. 34-ig az apostolok Jézus Krisztus mennybe menetele után csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot, 34 után pedig elkezdték hirdetni az evangéliumot a pogányoknak is. Említettük a rendelet kiadását 457-ben. Amint látjuk a képen az összes számadást, azért végeztem ezt, hogy lássuk meg, hogy ennek történelmi alapja van, mert az igazi történelem a bibliai proféciát mindig alátámasztja, és mi tegnap este eljutottunk 1844-ig. Miért? Azért, mert a profécia azt mondja, hogy 1844-től kezdve folyik az ítélet, megtisztítatik a szentek szentje. Itt van a szöveg előttünk, 2300 este és reggel, és utána kiderül a szent hely igazság. De kedves testvéreim, ma szeretnélek benneteket tovább vezetni. Isten a Sínei hegyen megmutatta Mózesnek a mennyei templomot. Mert a Biblia beszél arról, hogy nem csak a földön volt az a bizonyos szent sátor, hanem fenn a mennyben is. Lehet, hogy többször olvastuk Jelenések könyvének a 11. részéből a 17. verset, amely így hangzik, hogy megnyilatkozik a mennyei templomnak az a része, ahol a bizonyság ládája van. És nem tudunk mit kezdeni vele. És azért is foglalkozunk ma este a jelképpel, hogy Isten segítségével holnap este nyomon tudjuk követni Jézus Krisztust az ő mennybe menetelétől kezdve, hogy milyen munkát végez, mi mindent végez Jézus Krisztus fenn a mennyben, most érettünk. Mert ahogy tegnap este említettem, általában a keresztény ember számára titok az, hogy a teremtéstől kezdve Jézus Krisztus mit tett Betlehemi születéséig, és az is titok, hogy mit tett Jézus Krisztus a mennybe menetelétől egészen napjainkig. Azonban holnap este ezt nyomon fogjuk követni. Azonban amikor Mózes felment a Sínai hegyre, akkor Isten megmutatta neki a mennyei templomot, és ezt a figyelmeztetést adta Mózes második könyvében olvassuk, a 25. rész 40. versében. Vigyázz, hogy arra formára csináld, amely a hegyen mutatott néked. Isten azt mondta, hogy egy szent sátort kell, hogy készítsen Mózes itt a földön. De ennek a szent sátornak a mennyei templom mintájára kell elkészülni, és nem csak hasonlóval lenni, hanem a tökéletes hasonmásának kell lenni. Amikor Isten kimond ilyet, hogy vigyázz, akkor ez komoly figyelmeztetés, és Mózes pontosan úgy építette fel a szent sátort, ahogy azt Isten neki megmutatta a hegyen. Másik kijelentés ugyanebben a részben, Isten elmondta, hogy miért. Mózes második könyve 25.8. Készítsetek nékem szent hallékot, hogy közöttük lakozzak. Kedves testvéreim, három dolgot szeretnék egy-egy mondatban megemlíteni. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor az emberi test Isten temploma volt. Azonban a bűn bejöttével az emberi test megszűnt Isten temploma lenni. Figyeljük meg, mit mond Isten az egész zsidó történelemben, mire vezet bennünket, hová vezet bennünket? Készítsetek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzon. Hol volt, vagy mi volt Istennek a lakhelye? A sátor. Ott volt a felhő is tűzoszlop nappal és éjjel, ami jelezte azt, hogy ő jelen van. Azonban, amikor Korintus beléhez írott első levélből, a 6. részből olvassuk, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Akkor ezt mi úgy egyszerűen olvassuk, és tudomásul veszük, de mikor lesz, nem azt mondom, hogy mikor lett, mikor lesz a te tested és az én testem az Isten temploma? Akkor, hogyha a Szentlélek bennünk lakozik. És figyeljük meg, hogy Isten eredeti terve nem változott. A teremtéskor az emberi test Isten temploma volt. A bűn következtében megszűnt az lenni. Az ószövetségi szent sátor szolgálat idején a templomban lakott az Isten, és nem az emberekben. De Jézusnak az a célja, hogy a te tested és az én testem az Istennek a temploma legyen. De ezt te döntöd el személyesen magad részére, és én is. Ezt nem lehet közösen megbeszélni, vagy közösen megélni. Ezek után látjuk azt, hogy Mózes felépítette a szent sátort, és ma este szeretném, Isten segítségével, ha megismerkednénk a szent sátorral, benne folyó szolgálattal, hogy holnap este nyomon tudjuk követni Jézus Krisztus mennyei szolgálatát. Miért? Mert Jézus mennyei szolgálatát akkor értjük meg, ha ő megismerik a földi szentélyt, amely a mennyei templom mintájára lett megépítve, és a benne folyó szolgálatot. Vázlatosan hozom, hogy könnyen megértsük. A földi szentély gyakorlatilag három részből állt. Én itt vázlatosan rajzoltam le az udvar részt, amit látjuk, hogy itt van, a sátoron kívüleső rész, amit mi azt mondanánk, hogy udvar. Én azért használom ezt a szót, mert a Bibliában így van megírva, hogy pitvar. A sátornak az első része, látjuk azt a függőleges vastag fehér nyilat, a bal felüli részt a Biblia szentének nevezi, a jobb felüli részt pedig szentek szentjének. Először ismerkedjünk meg, hogy milyen tárgyakat találunk a pitvarban, a szentélyben, a szentek szentjében. Kedves testvéreim, lehet, hogy azt mondjátok, hogy engemet keresztény ember miért érdekel? Pont így voltam én is. Elmentem teológiára, első éves teológus koromban, egy külön tantárgyam volt Mózes öt könyve. És amikor eljutottunk ennek a ceremóniás is dolgoknak a tanulmányozásához, akkor én úgy gondolkodtam, hogy én, mint keresztény ember, engemet nem érdekel. Nem érdekel az, hogy a zsidó szent sátorban milyen állatokat mutattak be, meg hogy tömjéneztek, meg a pap milyen ruhában volt. Engem ez nem érdekel. És egy két évvel előbb levő jó barátomat kérdeztem meg, és elpanaszkodtam neki, hogy nekem mi a probléma. És tudjátok, hogy milyen választ kaptam tőle, és mai napig hálás vagyok, független attól, hogy már a sírban van a barátom. Varagó testvér, alaposan tanulmányozd át Mózes harmadik könyvét. Mert az az ember, aki nem ismeri Mózes harmadik könyvét, Töviről hegyére, az nem tudja megérteni a megváltás tervét. Mert a földi szent sátor szolgálatban, Dióhéjban, tökéletesen, világosan, olyan világosan, hogy sehol a Szentírásban nem lehet olyan világosan megérteni a megváltás tervét, mint Mózes harmadik könyvében, amit gyakorlatilag mi tanulunk. Ez az egyik dolog. A másik azt mondta nekem, ha meg akarod érteni Róma beliekhez írott levelet, Galata beliekhez írott levelet, Zsidókhoz írt levelet és a Jelenések könyvét, akkor Mózes harmadik könyvét alaposan tanulmányozd át. Megszívleltem, és mondhatom nektek több mint 50 év után, hogy végtelenül hálás vagyok ennek a testvérnek. És én melegen ajánlom mindannyiatoknak, hogy ezt a szent sátort és a benne folyó szolgálatot alaposan kutassátok át, olvassátok el a Szentírásból, ha akarjátok megérteni Jézus Krisztus jelenlegi szolgálatát és a megváltás tervét. Ennek az ismerete nélkül nem tudsz eljutni az igazság teljes megismerésére, a megváltás tervének felismerésére. Ezt vegyétek nagyon komolyan. Én lehet, hogy soha az életben erről nem fogok nektek szólni, de szívleljük meg, mert így tudunk eljutni az igazság és a megváltás tervének megismerésére. Most ismerkedjünk meg a tárgyakkal. A pitvarban két tárgyal találkozunk. Az első az égő áldozati oltár, ahol az állatokat mutatták be. A második közvetlenül a sátor bejárata előtt volt a mosdómedence, ahol a pap meg kellett, hogy mossa kezét és lábát. A szentélyben látjuk, hogy három tárgyal találkozunk, ott van legfelől a hétágú gyertyatartó, a függöny előtt közvetlenül a füstölgő oltár, és lent pedig a kenyerek asztala. 12 kenyeret tettek, és minden szombat reggel újból 12 kenyeret tettek, ami jelképezte Izrael 12 nemzetségét. El kell mondanom még egy következőt, hogy a legbelsőben a szentek szentje. Egyedül egy tárgy volt, ez az úgynevezett frigyráda, vagy fritszekrény, vagy szövetséglábája, amiben Isten azt parancsolta, hogy tegyék bele a bizonyság ládájába. Két kőtáblára leírt Isten 10 parancsolatát. Megint felvetem ezt. Mit érdekel engemet az, hogy a zsidók hogy tettek meg, mit tettek? Kedves testvéreim, az egész szent sátor Krisztus központú. Egymás után felsorolom azt, hogy Jézust mi minden jelképezte ebben a szolgálatban. Itt most még nem tudom bemutatni a papot, de a pap jelképezte Jézus Krisztust. Az égő áldozati oltáron, a pitvarban felállított bárány Jézus Krisztust jelképezi. Ez a második jelkép. A harmadik jelkép, Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az életnek a ma vize. A víz, ami a mosdómedencében volt, Jézus Krisztust jelképezte. Jobb felől, vagyis lent ott látjuk a kenyerek asztalát. Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az életnek a ma kenyere. Bal felől ott van a hétágú gyertyatartó. Én vagyok a világ világossága. Itt egymás után 5 jelképpel találkoztunk. Ha még akarjuk, akkor ott van a 6. jelkép is. Zsidókhoz írt levél 10. rész 19. és 20. versében azt olvassuk, hogy élő úton keresztül juthatunk el, miért? Mert a kárpit jelképezte Jézus Krisztust. Ott van 6 tárgy, vagy személy, az a főpap is. 6 jelképpel találkozunk a földi Szent Sátor szolgálatban, és most kezdjük csak sejteni azt, hogy mit is jelentett az, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor mi hasadt ketté? Olvassuk az evangéliumokban. A kárpit fölétől aláig ketté hasadt. És miért hasadt ketté? Ennek is több oka van, én most csak egyet hozok. Azért, mert a kárpit Jézus testét jelképezte. És Jézus teste megtört a kereszten. Jézus meghalt érettünk. Amikor megismerkedtünk így tömören, röviden ezzel, utána szeretném most képekben is bemutatni több oldalról, hogy közelebb kerüljön hozzánk. Amikor a bűnös ember eljött, akkor rendszerint ezen az áldozaton mutatták be az áldozati, ezt nevezik áldozati oltárnak. Itt van a kapu bejárata, ezt a részt nevezik pitvarnak, a Szentírás, itt van előttünk a Szent Sátor, és ahogy látjuk, itt van a mosdómedence. Az, amit az előbb csak rajzon vagy sematikusan tudtam bemutatni, most látjuk, hogy hogyan helyezkedett az el. Nézzük meg a következő képet, a sátornak a belsejét, pontosan elhelyezve, ez azért áldott dolognak tartom, megmondom, hogy miért. Először jobb felől itt van a kenyerek asztala, itt van a függöny előtt, csak a függöny nincs most rajzolva, a füstölgőoltár, és itt balkész felől ott van a hétágú gyertyatartó, és betekinthetünk legbelül a Szentek Szentjébe, és itt van a bizonyság ládája, ahová Isten parancsa szerint Mózes a 2 kőtáblára írt 10 parancsolatot, vagyis a 2 kőtáblát, amelyen a 10 parancsolat volt írva, bele volt téve a bizonyság ládájába. Megmondom, hogy miért áldott dolog ezt tudni. Holnap este, Isten segítségével hiszem, hogy együtt leszünk. És abból fogunk kiindulni, hogy honnan jelentkezett Jézus Krisztus János apostolnak, amikor a Pátmos szigetén látomásban kapta jelenések könyvét. Ha ezt nem tudjuk, akkor mi elolvassuk a Bibliából, de nem tudjuk hova tenni. Nem tudunk mit kezdeni vele. Azért is adtam ennek a témakörnek a címét, hogy ma a jelképet tanulmányozzuk, Isten segítségével holnap nyomon követjük Jézus Krisztust, és szemlélni fogjuk az ő mennyei szolgálatát. Szebbnél szebb igazságokkal fogunk találkozni. Még egy néhány dolgot szeretnék elmondani, már megelőlegezem azért, hogy amikor később visszahivatkozom erre, akkor valahogy úgy mindannyiunk számára emlékezetében ott legyen. A pap nem mehetett be a szentélybe bármikor. A pap csak az állat vérével mehetett be. És amikor az állat vérével bement, akkor ide a füstölgő oltárra, ahol állandóan kellett, hogy legyen parázs, oda kellett tenni a bárány véréből, és a bárány vére és a tömjén, ami rá lett téve a parázsra, füstemelkedett fel, által ment a függöny fölött, és átment a Szentek Szentjébe. Ezt most azért mondtam el, hogy amikor majd erről beszélek lehet néhány perc múlva, akkor előttünk legyen ez az egész dolog. Nézzük meg közelebbről ugyanazt, látjuk, hogy a függöny a rajzon félre van húzva, hogy be lehessen látni, és egybe lehessen látni az egész szentélynek a belső részét. Még egy tekintet legyen mindannyiunk számára. Itt nagyon szépen el van helyezve a kenyerek asztala egyik oldalon, a hétágú gyertyatartó, a füstölgő oltár, és a füstölgő oltár mögött ott van a bizonyság ládája Isten 10 parancsolatával. Ezt Dióhéjban így tudom bemutatni, még egy néhány képet szeretnék majd hozni, azonban egy dolgot először tisztáznunk kell. A teremtéstől kezdve a Sínai hegyig a családfő volt a családnak a papja. Még egyszer ismétlem, ez egy fontos tudnivaló, a teremtéstől a sínai hegyig a családfő volt a családnak a papja. Ez különösen Ábrahám életében is látható, hogy ő mutatta be az áldozatot. De más helyeket is találunk, akik korábban éltek. Mózestől Jézus Krisztus Golgotai haláláig sehol máshol nem volt szabad bemutatni áldozatot, csak a jeruzsálemi templomban. Amikor tanulmány úton voltam Egyiptomban, akkor lementünk egészen Aszuánig. És Aszuáni gát, és az aszuáni villanyerőmű, úgy gondolom, sokunk számára ismert, Aszuánnál a Níluson van egy sziget, amely hasonló a Margit szigethez, és átvittek bennünket, hogy helyszínen lássuk. Körülbelül 2000-2300 kilométerre van Aszuán Jeruzsálemtől. Ott egy hatalmas zsidó kolónia volt, és az a kolónia zsidók írtak a jeruzsálemi főpapnak, hogy engedjék meg nekik, hogy ott építsék meg a jeruzsálemi templom kicsinyített mását, hogy ők ott áldozatot mutathassanak be. Hát próbáljuk elképzelni, csak legyen kerekdet 2000 kilométert gyalog megtenni egyik irányba, meg 2000 kilométert gyalog megtenni másik irányba. Hát szinte lehetetlen. A zsidó főpap Jeruzsálemből visszaírt levélben is azt mondta, hogy sehol a világon nem lehet zsidó templomot felépíteni, csak egyedül Jeruzsálemben, sehol nem lehet máshol áldozatot bemutatni, csak Jeruzsálemben. És figyeljük meg, akármerre megyünk a világnak bármelyik részén, minden nagyobb városban, ahol zsidók éltek, én nem tudom, ezt a részt nem ismerem, nem is mondok egy helyet sem, mik vannak zsidó templomok vagy zsinagógák? Csak zsinagógák. Szemnél szebb zsinagógával találkozunk. Egyetlen egy templomuk volt, és csak ott mutattak be áldozatot. És meddig? Csak Jézus Krisztus Golgotai haláláig. Miért? Mert minden áldozat, amely be lett mutatva, az mindegyik kivétel nélkül Jézus Krisztus Golgotai áldozatát vetítette előre, és amikor eljött a valóság, eljött Jézus, és ő lefizette a válságdíjat helyettünk, akkor többé nem kell áldozatot bemutatni. Ezért, amint látjuk, hogy ki volt az, aki először bemutatta az áldozatot ezen a földön, és leölte a bárányt, és az a bárány Jézus Krisztus Golgotai halálát jelképezte. Emlékezik esetleg valaki arra, hogy ki volt az, aki először bemutatta a bárány áldozatot, és leölte is az a bárány Jézus Krisztus Golgotai halálát jelképezte. Maga Isten még édenkert. Milyen rendhagyó és meggondolkodható az a kijelentés, hogy mielőtt Isten kiűzte volna az őszülőket Éden kertjéből, mibe öltöztette fel? Bőrruhábát, honnan vette a bőrt? Maga Isten mutatta be azt, hogy hogy kell bemutatni az áldozatot, és minden zsidó így fejezte ki az ő hitét. Egy másik szempontból szintén látjuk, bemutatom, mert az ismétlés a tudás anyja, és azért teszem így, hány részből állt akkor a földi szentély? Összesen három részből, Pitvar szentély és szentek szentje. Közelebbről lássuk az égő áldozati oltárt, amely a Pitvarban volt, mosdómedence, amely szintén a Pitvarban volt. A szentélyben három tárgyal találkozunk, kenyerek asztala, gyertyatartó, füstölgő oltár, itt van a kenyerek asztala. Ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, ami nagyon szép és tanulságos, hogy ezt a kenyeret, és ez a kenyér kit jelképezett? Jézus Krisztust jelképezte? Köszönöm. Igen, a kenyér Jézus Krisztust jelképezte, és ha figyelmesen olvassuk Mózes könyvében ezt a történetszakaszt, akkor azt látjuk, hogy csak a papoknak volt szabad megenni, senki másnak. Mire tanít bennünket? A lelkésznek az a feladata, hogy a Szentírást magyarázza tisztán, világosan, egyértelműen, úgy, ahogy az Isten a Szentírásban meghagyta. Az nem azt jelenti, most még egy dolgot szeretnék hozni, mert az új szövetségi Szentírás szerint, mivel a Szent Sátor szolgálat érvényét veszítette, Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a kárpít ketté hasadt. Kik a papok ma a jelen időben? Hadd hozzam Péter apostol leveléből, 2. rész 9. verse. Azt írja Péter, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, és megtartásra való nép vagytok, és hogy megy tovább? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akkor most ebben a pillanatban hány pap van itt az imaházban? Hány pap van? Ahányan ülünk? Mert Péter apostol által azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Mindannyian mire hívattunk el? Hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Kedves testvérem, fogyasztod-e naponta Isten igéjét? Úgy, mint ahogy a papok az ószövetségi időben tették. Hétágú gyertyatartó, az aranyoltár, azért ismétlem, hogy itt lássunk meg bizonyos dolgokat, mert azonnal olvasom Mózes 2. könyve 26. rész 33. verséből, hogy a szentek szentjében csak egy tárgy volt, tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és a függöny válassza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől. Ez a függöny választotta két részre. Itt van a bizonyság ládája. Bizonyság ládájával kapcsolatban egy gyönyörű dolgot szeretnék közölni veletek. Történelmi tény, hogy Josephus Flavius, hiteles zsidó történész, aki személyesen átélte Jeruzsálem ostromát, amely 70-ben folyt, és az ostrom idejének egy részét bent élte a városba, ezért hitelesen le tudta írni mindazt, ami zajlott a városban. Utána Titus azt mondta, hogy mindenki, aki kijön a városból, minden bántódás nélkül életben marad, neki is sikerült kiszökni, és a Jeruzsálem ostromát kívülről írta meg. És ő hitelesen leírja azt, hogy Jézus Krisztus földi élete és szolgálata alatt a Jeruzsálemi templomnak szentek szentje üres volt, nem volt benne a bizonyságládája. Azonban történelmi tény az is, hogy Isten indított őszinte istenfélő embereket, mielőtt Nabukodonozor 605-ben elfoglalta volna Jeruzsálemet, és a szentek szentjéből kivitték a bizonyságládát, és elrejtették valamelyik barlangba a mai napig. Mi várjuk azt a napot, amikor megtalálják, mert van ígéret rá. Isten gondoskodott arról, hogy az utókor, földünk történetének záró alkonyán élő emberek, már pedig azok mi vagyunk, hogy hozzon egy tanújelt, megőrizte a 10 parancsolatot, a 2 kőtáblát, és el tudjuk képzelni ma, amikor az informatika annyira fejlett, amikor megtalálják egyik percről a másikra, az egész világon behirdetik. És én hiszem azt, hogy ti is, sokan közülünk, és én is saját szemünkkel látjuk meg a bizonyság ládáját, és a 10 parancsolatot, amelyre Isten a saját ujjával írta le azt a 10 parancsolatot, ami a Szentírásban. De lépjünk tovább. Miután megismertük a Szentét, foglalkozunk a benne folyó szolgálattal. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ez egy ismeretlen része. Hogyan folyt a sátorban, a Szentében a szolgálat? Alapszinten 2 részre oszlott. A mindennapi áldozat, az úgynevezett reggeli áldozat és esteli áldozat. Nekem sokáig érthetetlen volt, hogy miért kell ez a reggeli és esteli áldozat, és a zsidók minden áldott nap, a 365 nap minden napján bemutatták a reggeli áldozatot és az esteli áldozatot. De szeretnék most veletek egy gyönyörű dolgot megbeszélni. Emlékezik-e valaki a Bibliából arra, hogy Jézus Krisztust hány órakor feszítették fel? Így írja a Biblia? Gyertek velem a Bibliával. Olvassuk el Márk evangéliumánál. Legszebben, vagyis legkönnyebben érthetően találjuk feljegyezve. Márk evangéliumában így olvassuk Jézus Krisztus keresztre feszítésének az idejéről. A Márk evangélium a 15. rész 25. verse. vala pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Hányra akkor feszítették meg? 3. Csak ne gondoljunk erre az órára, hanem a napórára. És az a mi óránkhoz úgy aránylik, hogy Jézus Krisztus délelőtt 9 órakor feszítették fel. Miért nem 8-kor? Vagy miért nem 10-kor? Vagy miért nem 11-kor? Miért pont a napnak 3. órájában, pontosabban délelőtt 9 órakor feszítették fel? Azért, mert a zsidók, mint egy 1500 éven keresztül, mindig a napnak 3. órájában mutatták be a reggeli áldozatot. És hányra akkor halt meg Jézus Krisztus a kereszten? Olvassuk el. Ugyanebben a részben, 15. rész, 33 és 34. verse. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támad az egész föld színén 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus 9 órakor halt meg. A történet leírásra és annak tanúságára ma nem tudok kitérni, de Jézus Krisztus délután 3 órakor, a napnak 9. órájában halt meg, délután 3 órakor halt meg. Miért? Mert mint egy 1500 éven keresztül a zsidók az estéri áldozatot délután 3 órakor mutatták be. És most egy mondatban összefoglalom. Jézus Krisztust felfeszítették a reggeli áldozat bemutatása idején, és Jézus Krisztus az estéri áldozat bemutatása idején halt meg. Azonban emellett ott voltak a bűnért való áldozatok. Minden zsidó, aki vétkezett, áldozatot kellett, hogy bemutasson is, ráadásul bárány áldozatot rendszerint. És eljött a bűnös, ott volt a pap, kettőjük között ott volt a bárány. És a pap jelenlétében az embernek, aki hozta az áldozatot, rá kellett, hogy tegye a kezét az állat fejére, és a pap jelenlétében kellett bevallani az ő bűneit, és miután rávallotta az állat fejére a bűnöket, magának kellett, tehát a bűnösnek, aki az áldozatot hozta, venni a kést és agyonszúrni a bárányt, hogy saját maga lássa meg azt, hogy az ő bűneiért az állat hal meg. Az ő bűneiért Jézus Krisztus hal. Mert kedves testvéreim, kinek a bűnei ölték meg Jézus Krisztust a kereszten? Kit helyettesített Jézus Krisztus a kereszten? Bennünket vagy engemet? Engemet helyettesített. És hogyha mi megértjük ezt a csodálatos nagy áldozatot, akkor mélyen meg vagyok győződve, hogy nem csak vallásos emberek leszünk, hanem hívő emberek, akik Krisztus szava szerint élik az életüket. Mert gondoltunk-e arra, hogyan tudjuk megköszönni Jézus Krisztusnak azt a végtelen áldozatot, amelyet én érettem hozott a Golgotai kereszten? Mert kivétel nélkül mindannyiunkra vár az örök halál. És Krisztus Golgotai áldozata garancia vagy jótállás. Mi azért élhetünk, és azért lehetünk részesei az örök életnek, mert Jézus Krisztus helyettesített bennünket a Golgotai kereszten. Hozta a bűnért való áldozatot az ember, elmondtam, hogy hogyan rávallotta a bűnét az állat fejére, a pap jelenlétében megölte, utána a vérnek egy részét felfogta a pap, a már megadott rendszabály szerint elkészítette az állatnak a testét és az égő áldozatra helyezte. A pap a vérnek egy kis részével bement a szentélybe, ugye hogy mennyire lényeges most, hogy megbeszéltük, hogy hány részből állt meg, mi hogy volt. És a füstölgő oltára tett a vérből, parázs volt ott, tömjén tett hozzá, ami a szentek imádsága a Biblia szerint, és a füst átment a szentek szentjében. Ez gyakorlatilag mit mutatott be Isten ezzel? A következőt. Én, mint bűnös, rávallottam a Krisztust jelképező bárány fejére az én bűnömet, a pap az én bűnömet a bárány vérével bevitte a szent sátornak első részébe, a szentélybe, a függönyön kívül, rátette a füstölgő oltárra, és füstképében átment az én bűnöm a bárány vérének segítségével a szentek szentjébe. így jött az egyik, a másik, a tizedik, a huszadik, és jöttek az emberek, és így bekerült az embereknek a bűne a Szentek Szentjébe. Most lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó faragó testvér, de hát ez annyira lényeges. Holnap este találkozunk, és meglátjuk. De már a jelen időben is sok mindent tisztázni fogunk. Minden izraelita végezte ezt, ahogy itt látjuk ebben az esetben, ez rajz, az emberek bűneit a pap jelenlétében jelképesen az állatvérével bevitte a Szentek Szentjébe, azonban volt a zsidóknak egy úgynevezett engesztelési ünnepük is. A Biblia világosan elmondja azt, hogy 7. hó 10-én volt. Mi történt ezen a napon? Miért volt ez az egyik legnagyobb ünnepük a zsidóknak? Azt olvassuk Mózes 3. könyv 16. rész 4. verse. Gyolcsból készült szent köntös öltsön magára, a főpapról lévén szó, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcsővel övezze be magát, és gyolcs üveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mosse meg azért a testét vízbe, és úgy öltse fel ezeket. Kedves testvéreim, egy dologra kérlek benneteket. Jegyezzük meg, hogy amikor a főpap az engesztelési napon évente egyszer bement a Szentek Szentjébe, hogy megtisztítsa a bűnöktől a földi Szentek Szentjét, akkor tetőtől talpig gyolcs ruhában kellett lennie, még az ő is gyolcsból lett. Ezt azért hangsúlyozom most, mert holnap este ez lesz a kiinduló pont. Ha ezt most megjegyezzük magunknak, hogy ő gyolcs ővel volt körülvezve, akkor felismerjük könnyen, hogy Jézus Krisztus a mennyei templomnak melyik részéből jelentkezett János apostolnak Pátmos-szigetén, amikor kinyilatkoztatta azt, ami jelenések könyvében található. Azonban azt olvassuk a Bibliában, hogy a pap, mikor így felöltözött, tiszta fehér gyolcsban, a ruhája peremén ott volt felvarva gránátalma és csengetyű. Hát miért lényeges ez? Azért, mert amikor a főpap bement a szentélybe, bement a Szentek Szentjébe, ahová soha senkinek joga nem volt bemenni, csak egyedül a főpapnak, és a főpapnak is csak az engesztelési napon, ugye említettük 7. hó 10-én. És mivel senki nem lehetett a szent sátorban, viszont a nép ott volt körül, fennállt egy veszély, megtörténhetett az, hogy a főpapot, ha nem vallotta be őszintén az ő bűnét, akkor Isten nagyon sújtja. De ezzel most előre mentem, és szeretném újból ismételni. A főpapnak először egy tulkot kellett feláldozni magáért és háza népéért. És a tulok vérének egy részével be kellett menni a Szentek Szentjébe, hogy először magáért és háza népéért szerezzen engesztelést. És hogyha ezt nem teszi meg a főpap, akkor nem lehet közben járó az emberekért. Ebben az esetben bűnös papok voltak a főpapok is, azonban hála mindenhatónak, hogy nekünk bűntelen testvérünk Jézus, a főpap, a mennyei templomba, arról majd holnap este tanulunk többet. Azonban még egy dolgot kell említenem, hogy a főpap, amikor bement a szentélybe, majd a Szentek Szentjébe, önmagáért áldozatot vett, az engesztelés ünnepén, tehát a Szentek Szentjébe végezte a szolgálatot. Említettük azt, hogy a bűnök hová kerültek a bárány vérével? Mindenkinek a bűne, aki áldozatot mutatott be, bekerültek a Szentek Szentjébe. Most évente egyszer ezt meg kellett tisztítani. A főpap, amiután magáért szerzett engesztelést, kijött, és azt olvastuk, hogy választon, így olvasom Mózes 3. könyvének a 16. részében, a 8. versben, vessen sorsot Áron a két bakra, az egyik sorsot az Úré, a másik sorsot Azázalért. Ez a két kecskebak közül az egyik jelképezte Jézus Krisztust, a másik jelképezte a sátánt. És ami megdöbbentő szépség a Biblia leírásában az az, hogy ebben a szertartásos szolgálatban, miután sorsvetéssel kiválasztotta a főpap, hogy melyik kecskebak jelképezze Jézust, és melyik kecskebak jelképezze a sátánt, a Jézust jelképező kecskebakot meg kellett ölni, és a Jézust jelképező kecskebak vérével ment be a főpap a függönyön belül a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt. Mit is mondtam bevezetőben ma este? Ha szeretnénk kristálytisztán érteni, látni, tudni a megváltásunk tervét, akkor tanulmányozzuk részletesen a földi szent sátor szolgálatát. Sehol az egész szentírásban nincs olyan precíz leírás, mint a földi szentély szolgálatban. Folytatom tovább. A főpap bement a szentek szentjébe a Jézus Krisztust jelképező kecskebak vérével, hintett a kárpit felé, megkente a bizonyságládának négy szarvát, ezzel jelképesen magára vette Izrael népének bűnét, és kihozta. És amikor kijött, akkor azt olvassuk Mózes harmadik könyvében, a 16. és 21. versében. Tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába. Kedves testvéreim, várom tőletek a választ. Vajon a főpap az engesztelési napon ki tudta-e hozni minden zsidó embernek a bűnét a szentek szentjéből? Várom a választ. Kérem? Nagyon jó. De én mennék tovább. Kiknek a bűne, vagyis hogyan került be a zsidóknak a bűne a földi szent sátornak a szentek szentjébe? Csak megvallotta? Elhagyta? Jó. Mi még? Aki áldozatot hozott, és a bárány vérével került be. Azért tettem fel ezt az éles kérdést, hogy ki tudta-e hozni a főpap a szentek szentjéből minden izraelitának a bűnét? Erre a kérdésre a határozott válasz az, hogy nem. Csak azoknak a bűnét hozhatta ki, akik rávallották a bárány fejére, akik megvallották, akik Isten segítségével győzedelmeskedtek, és akiknek a bárány vérével a bűne bekerült a szentek szentjébe. Hatalmas tanítás ez ránk vonatkozóan, drága keresztény testvéreim. Na de erről majd holnap. Szeretném befejezni az engesztelési napra vonatkozó tanítást. Még egyszer hozom ezt a képet, hogy úgy érzékeltessem valamennyire a főpapnak a munkáját. Főpap tehát az engesztelési napon bement ide. Jelképesen magára vette az izraelitáknak a bűnét, akiknek a bűne a bárány vérével bekerült a szentek szentjébe, utána elindult és kijött a szentélyen keresztül, és a szentélyen keresztül, a pitvaron keresztül, és ide volt állítva a sátánt jelképező kecskebak. És a főpap rátette a sátánt jelképező kecskebak fejére a kezét, és rávallotta azokat a bűnöket, akik az ő bűneikért áldozatot hoztak, és a bárányvérével bekerült a szentek szentjébe. Ma esti témakörünket, kedves testvéreim, egy kérdéssel szeretném befejezni. Vajon ez a jelkép mennyire teljesedik a te életedben és az én életedben? Milyen az én Isten iránti viszonyom? Szokásból teszem azt, amit teszem? Vagy teszem azért, mert a másik is úgy teszi? Ha éppen valaki a kislába múljára lép, akkor megsértődök és hátat fordítok Jézusnak? Vagy a mi hitünk töretlen? Kedves testvéreim, megszületette a mi szívünkbe az az elhatározás, hogy én Jézus Krisztusnak úgy köszönöm meg a golgotai áldozatot, hogy számomra ő az egyetlen példa, és én őt követem. Sértegették-e Jézus Krisztust föld életében? Igen vagy nem? És hátat fordított

és kövessük őt tiszta szívből. Éljünk úgy, ahogy ő tanít bennünket, hogy Jézus Krisztus lehessen, ami közben járunk. Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelmében.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket itt a Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Üdvözöljük szeretettel azokat is, akik a rádión keresztül hallgatnak bennünket a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-en, kedves rádióhallgatóink, Isten hozta Önöket is. A kapcsolatkukac.speranzatv.ro e-mail címen időnként kiírjuk ezt a képernyőre is, megkereshetnek bennünket kéréseikkel, kérdéseikkel, észrevételeikkel. Örülünk azoknak, akik eddig is írtak. Voltak, akik kérték, hogy imádkozzunk érettük, ezt megtettük, remélve, hogy azóta a helyzetük javult. Mások köszönő leveleket írtak, és voltak, akik Bibliát vagy könyvet kértek, amit szívesen elküldtünk magyar vagy román nyelven. Köszöntjük ma is stúdió vendégünket, Farkas Győző lelkészt, Isten hozott a stúdióban, örülünk, hogy újra itt vagy közöttünk.
2: Köszönöm a meghívást, én is köszöntelek szeretettel, és a kedves tévénézőket és a rádióhallgatókat szintén.
1: Jó itt lenni és beszélgetni egy olyan dologról, ami a keresztények életében fontos szerepet játszik, vagy játszhat, attól függően, hogy gyakorolják, vagy sem. Gyakran halljuk a Bibliában, főleg az Új Szövetségben, de az Ószövetségben is ott van, mint kifejezés, a bizonyság tevés. Bizonyságot tenni Istenről, bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a hitünkről, az átélt tapasztalatunkról. Vannak, akik számára ez természetes, magától értetődő, sőt, keresik az alkalmat, hogy bizonyságot tegyenek. Mások ismerik a fogalmat, de számukra kimerül abban, hogy bediktálják esetleg a vallásukat egy kérdőív kitöltésénél, vagy elszavalják a hiszek egyet, vagy a mi atyánkot. Vannak olyanok is, akik egyenesen vonakodnak, vagy nevetségesnek tartják ezt a gyakorlatot. Mit jelent Jézusról bizonyságot tenni?
2: Jézusról bizonyságot tenni annyit jelent, hogy elmondom másoknak, hogy mit tett értem, mit tett velem Jézus. Tehát ez a röviden az alapvető megfogalmazása. Persze bővebben vagy még részletesebben, tehát szavakkal és tettekkel tanúsítani, bemutatni Jézusnak az életemre gyakorolt hatását. Tehát gyakorlatilag ez nem egy elmélet, nem csupán egy prédikáció, hanem a kettő együtt. Tehát elmélet és gyakorlat. Tehát az még nem igazi bizonyságtevés, ha tudok beszélni a Bibliából Jézusról valamit. El tudok mondani egy prédikációt. Ugye említetted te is korábban a hiszek egy vagy a mi atyánk elmondása. Ez kimerülhet ott is. Viszont az igazi bizonyságtevés abban mutatkozik meg, amikor az elméleti rész, ugye, amiről beszélünk, az összhangban van a gyakorlati résszel, amit élek, ahogyan élek. Tehát maga a megjelenésem, maga az, hogy egy adott környezetben, ugye a legszűkebb a családom, vagy abban a réteg ember között, ahol mozgok, munkahely, szomszédok, van az emberek között egy olyan megítélésem, akinek az élete összhangban van azzal, amit tanít, vagy amiről beszél.
1: Milyen része van a bizonyságtevésben annak, amit a Biblia tanít, illetve amit személyesen átél a hívő?
2: Hát a bizonyságtevés, ugye a bibliai alapokra helyezzük, mert onnan származik ez a gondolat, ez a fogalom. Tehát az Ószövetségben nem annyira figyelhető meg ez a dolog, viszont vannak ott is bizonyságtevések, más jellegű, mint az Új Szövetségben. Tehát mondhatnánk, hogy viszonylag egy új keletű, vagy új szövetséghez kapcsolódó gondolat, vagy fogalom, és gyakorlatilag a bizonyságtevés egyfajta megbizatás is az Úr Jézus Krisztus részéről. Tehát ha arra gondolunk, hogy kik voltak azok, akik először úgymond bizonyságtevők voltak, azok Krisztus első tanítványai. Ugye, akiket Jézus maga küldött ki első sorban, még amikor velük volt, velük foglalkozott, tanította őket, velük jártak és keltek. Ugye volt egy ilyen, hogy Jézus kiküldött 12-t, aztán volt ilyen, hogy kiküldött 70 tanítványt, de úgymond parancsszerűen, vagy pedig célzottan Jézus kérte, hogy legyenek bizonyságtevői, az közvetlenül akkor figyelhető meg, mielőtt, ugye ő a feltámadása után, ugye még 40 napig itt volt a tanítványokkal, és mielőtt felment a mennybe, tehát itt figyelhető meg, hogy Jézus a tanítványokat megkéri, vagy megparancsolja nekik, hogy legyenek az ő tanúi, vagy bizonyság tevői. Ugye az apostolok cselekedetében ez meg van fogalmazva így konkrétan.
1: Ez a két szó tehát akkor egyenértékű? Tanú vagy bizonyság tevő?
2: Hát gyakorlatilag igen, csak a fogalmak különböznek, ugye ezt szét lehetne bontani. Tehát tanúja vagyok annak, amit Jézus tett velem, értem, és ki az igazi tanú, vagy az igazi bizonyságtevő, aki hitelesen tudja ezt képviselni.
1: Tehát személyes tapasztalat.
2: Igen, igen. Tehát ez ugyanúgy jön ki, hogy nekem, ugye amikor bizonyságot kell tenni, akkor én csak arról beszélhetek, amit én tapasztaltam. A másik bizonyságtevése is, vagy a másik ember tapasztalata is szép és érdekes, nem, mert el lehet mondani azt is, de az lesz az igazi tanúságtétel, hogyha az én személyes életemből származik ez. Ezért mondja Jézus tanítványoknak, hogy legyenek az ő bizonyságtevői, legyenek az ő tanúi. Tehát mondják el, amit láttak, amit hallottak, amit átéltek, amit tapasztaltak, ugye, és ma is ezt teszi. Tehát nincs annál hitelesebb valami, mint amit személyesen átéltünk.
1: Hát ha arra gondolok, amit az előbb elmondtál az apostolok bizonyságtételére, mint életformára, és arra, amiről bizonyságot kellett tenni, akkor gyakorlatilag két vagy három dologról kellett nekik bizonyságot tenni. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ezt azért kellett tanúsítani, mert akkor ez egy nagyon fontos vitakérdés volt. Sokan próbálták ezt elvitatni. A másik dolog az, hogy Jézus valóban feltámadt, és a harmadik dolog pedig az, amit személyesen az életükben tett. Úgyhogy akár a múltat nézzük, akár a jelent, felfoghatjuk ezt az egész jelenséget, a bizonyságtevés jelenségi gyakorlatát, és magukat a bizonyságtevőket is, mint valami bírósági tárgyaláson szereplő tanúkat, akik hitelesítenek személyesen, személyes tapasztalat alapján egy bizonyos tényállást. Úgy akkor a keresztény végül a bibliai tanításoknak az igazát bizonyítja, hivatott bizonyítani. Mi a célja Istennek a keresztények bizonyságtevésével? Mármint miért van úgymond szüksége Istennek bizonyságtevőkre, és ez miért fontos különösen a mai időben?
2: Ugye az ószövetségi időben Isten nagyon sokszor közvetlenül az emberekkel kapcsolatba lépett, profétákkal, álomban, látomásban, és így ők Istentől közvetlenül kapták azt az üzenetet, amit továbbadtak. Amár most a mi időnkben látjuk azt, hogy Isten az ő igén keresztül, Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát, az emberre vonatkozólag, kinyilatkoztatta az ő megváltási tervét, az emberre vonatkozólag, és mindezt, ha olvassuk, tanulmányozzuk, akkor eljutunk egy ismeretre, és ez az ismeret gyakorlattá kell, hogy váljon. Ami azt jelenti, hogy megismerve ezeket a tanításokat, igazából Krisztust magát kellene megismerni. Hiszen elkezdve az Ószövetségtől, vagy a Biblia első lapjaitól az utolsó lapjaig, a Biblia erről szól, hogy eljön Jézus, a Messiás, aki megoldja az emberiség kérdését, a bűn kérdését, a halál kérdését. És erre válaszként az ember mit reagálhat? Azt, hogy elfogadja személyes megváltójának Krisztust. Ha már most úgy fogadhatom el őt, ha valóban megismerem személyesen, és tapasztalatot szerzek vele. És ez nem elég csak annyiból ismerni, hogy ami le van írva, ami meg van írva, hanem tényleg a tapasztalat az azt mutatja, hogy milyen voltam, mielőtt találkoztam Krisztussal, milyen vagyok most, amikor ismerem őt, és közösségem van vele, és ezt imában, igetanulmányozásban gyakorlom, és bizonságtevésben, és milyen kell, hogy legyek, vagy milyen szeretnék még, hogy lenni. Kell ismernem a hiányosságaimat is, amiben még szeretnék fejlődni, még több változást az életembe vinni. A probléma ott adódik, amikor emberek úgy akarnak bizonságtevőkké válni, hogy közben nem ismerik az Úr Jézust. Olyan ez, mintha arról beszélnék, hogy milyen egy Forma 1-es autót vezetni,
1: közben soha ki nem próbált.
2: Soha még csak nem is láttam Forma 1-es autót, csak televízión keresztül. Ugye? Uh-huh. Nemhogy ültem volna benne, és vezettem volna azt az autót. Tehát ez egy hatalmas különbség, és ez itt a probléma, hogy sokszor Jézust az emberek így nézik, mintha a tévé képernyőn keresztül nézném azt az autót, és...
1: Tehát elméleti ismereteik.
2: Elmélet, és semmi gyakorlat, vagy semmi tapasztalatot nem szereznek.
1: Hát itt a kérdés az, ami felmerül, hogy lehet valamit, térjünk vissza a tanúsításhoz, hogy lehet valamit tanúsítani, ahol nem voltál jelen, és nem láttad.
2: Igen, tehát akkor az már nem bizonságtevés, hanem másoknak a bizonságtevése alapján. Végül is látjuk azt, hogy amit a Szentírás kinyilatkoztat, az apostolok bizonságtevését, persze az kell és fontos, hogy felhasználjuk a bizonságtevésünkbe, mert ők azok, akik Krisztusról bizonságot tesznek. Mi ezt elfogadjuk. Ugye? Ezen alapszik majd, vagy ezen kell, hogy alapozódjon meg a mi bizonságtevésünk is. Tehát nekem Isten szent lelke nem fog valami mást kijelenteni, hogy másról tegyek bizonyságot, mint amiről már mások tapasztalatot szereztek. Mert ugye a bibliai igazságokról, a Biblia tanításáról teszünk egyfajta bizonyságtevést a személyes tapasztalat által.
1: Az előbb már érintettük pontszerűen, de egy kicsit most mélyedjünk el benne, hogy mi az, ami egy bizonyságtevést hitelessé tehet, amitől meggyőző, eredeti, megbízható.
2: Igen. Tehát részben említettem, hogy a bizonyságtevésünk az apostolok bizonyságtevésére kell alapuljon. Vagy a bizonyságtevésünk, mondjam így, hogy a Szentíráson kell, hogy alapozódjon. Mert ha eltér attól, akkor nem a Krisztus bizonyságtevője, vagy nem Krisztus tanúja vagyok, hanem valami másnak, egy egyháznak, vagy egy vallásnak a tanúság tétele alapján szeretnék bizonyságot tenni. Tehát nagyon fontos, hogy a Bibliára alapozódjon.
1: Ez az az elv, amit a Bibliáról szóló beszélgetésünkben is megfogalmaztunk. Az ide is kiterjedt, hogy ahogy a Biblia önmagával összefüggő, és egyik része a másikat alátámasztja, így a Bibliának kell a bizonyságtételt is alátámasztania. És ez még csak egy szempont, mert
2: igen,
1: még van több is.
2: Igen, tehát a Biblia az első szempont, hogy nem térhet el attól. A másik, hogy valóban egy hiteles, egy... olyan bizonyságtevő legyek, hogy az életem is összhangban kell legyen a Biblia tanításával. Hát ez olyan, mint a magyar mondás, hogy hogy bort iszik és vizet prédikál, ugye? Tehát jövök és bizonyságot akarok tenni valamiről, tehát be akarom bizonyítani az embereknek, hogy a Bibliának igaza van, de én nem alkalmazom az életemre. Vagy nálam a gyakorlatban nem mutatkozik meg, akkor ez szintén nem egy hiteles bizonyságtevés. Tehát ez a két szemszög, ez nagyon fontos. Ugye még említettem korábban, ugye, hogy a bizonyságtevésünk az, tehát az emberek meg vannak szokva azzal, hogy szeretnének mindig valami újat, valami szenzacionálisat, különlegeset hallani. És ezért nagyon sokszor emberek olyan dolgokat próbálnak a bizonyságtevésükbe belefűzni, vagy elmondani, amit még soha senkitől nem hallottak. És néha ennek az a veszélye, hogy belevisszük a saját fantáziánkat, és eltér vagy elkanyarodik attól, amit a Biblia kijelent, tehát a teljes Bibliának az igazságától.
1: Úgyhogy fontos ezeket az elveket megjegyeznünk, azért, hogy a mi bizonyságtételünknek is meglegyen ez a hitele, amit kölcsönöz neki a Szentírással való összhang, és a hitelesség. És azon kívül még van egy másik kérdés is, egy részkérdés ennek az egész kérdéskörnek. Találkoztam olyan emberekkel, és volt, amikor én magam is kerültem hasonló helyzetekbe, hogy úgy éreztem, hogy olyan volt a helyzet, olyan volt a környezet, hogy el kellett mondanom, hogy miben hiszek, miért hiszem, mit jelent az én életemben ez az egész. Egy szóval bizonyságtevésre ösztönzött a környezet, és maga a Jóisten is. Csak az egyik gondolat, ami felmerül az emberben nem ritkán az, hogy mit mondhatnék ilyenkor. Mert sokszor pár percünk van nagyon fontos dolgokra, azon kívül lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amilyenben soha nem voltunk, és ilyenkor nem olyan könnyű megtalálni a megfelelő szavakat és megfelelő eszközt. Milyen ígéretei vannak a Szentírásnak, Istennek arra nézve, hogy az ilyen váratlan helyzetekben is keresztény megállhasson.
2: Már az apostolok megkapták ezt az ígéretet, és ez az ígéret nekünk is szól, hiszen a megfelelő helyzetben, az adott helyzetben Isten az ő szent lelke által a megfelelő szavakat, megfelelő gondolatokat juttatja eszünkben. De azért nem árt, hogyha készülünk is az úgymond vagy úgynevezett váratlan helyzetekre. Ami abból áll, hogy azért megfogalmazom magamnak egy bizonyos szemszögből azt a néhány pontot, amit szeretnék érinteni. Tehát akár az alapvető bibliai elvekkel kapcsolatban, és a saját tapasztalatban, tehát mit tett értem Jézus. Tehát, hogyha tudjuk, hogy bármikor ilyen helyzetbe kerülhetünk, hogy bizonyságot kell tegyünk, akkor legyen egy adott séma, mondjam így, vagy egy adott elgondolás, ami alapján ugye szeretnék bizonyságot tenni. Hogy ne tűnjek szétszórtnak, ne legyen az, hogy meglepett a
1: tudom,
2: kérdés, és mintha most a falvédőről szállnák le, hogy erről én bizonyságot kell tegyek, hogy ki vagyok, vagy mit jelent az, hogy adventista vagyok, vagy és így tovább. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Amúgy miről szól az ígéret, amit az apostolok kaptak?
2: Hogy bármilyen helyzetbe kerülnek, akkor eszükbe juttatja. Tehát Isten az, aki adja a megfelelő gondolatokat és a megfelelő szavakat. Viszont mindezek mellett, ugye ő adja a megfelelő szavakat és a megfelelő gondolatokat, de ahhoz nekem kell egy kicsit dokumentálódni, kell, hogy ismerjem azokat a dolgokat, mert ez csak azt tudja eszembe juttatni, amivel korábban találkoztam, amivel korábban foglalkoztam, amiről olvastam, mert amivel sose nem foglalkoztam, sosem olvastam, akkor honnan fog majd előjönni az elmémbe, csak úgy kipattam magától, ugye? Tehát csak azt tudja a Szentlélek eszünkbe jutatni, vagy azokat a gondolatokat hozni, amelyeket azért bizonyságtevés, aminek tanúi, amiket hallottunk, amiket láttunk, ugye, ahogy a János apostol is fogalmaz, azokat tudjuk továbbadni, mert egyébként nem lesz hiteles az a bizonyságtevés.
1: Egy szóval a Szentlélek nem fog a fejünkbe tölteni olyasmit, amit soha nem tudtunk, és főleg azért, mert nem feszítettük meg az erőnket, hogy megtudjuk, holott segített volna megtanulni. Tehát aki nem gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne valakinek 2 perc alatt elmondani, hogy miért vagyok hívő, és miért jó dolog ez, annak nehéz dolga lesz akkor, amikor erre sor kerül. Viszont egyrészt, ahogy mondtad, fontos az ilyen dolgokra elméletben felkészülni, mármint úgy, hogy mi lenne, ha ilyen helyzetben kellene helytállnom. Fontos a Szentlélek vezetése, és úgy gondolom, hogy ami Jézus Krisztusnál és az apostoloknál egy külön érv, súlyt adott az egész bizonyságtevésnek, az az életpéldájuk volt.
2: Igen.
1: Mert 2 percben el lehet mondani ezt is, azt is, de ha mögötte áll egy teljesen más életpélda, akkor az emberek szemében nem az fog alatba esni, amit mondok, hanem amit látnak az életemben.
2: Igen. És néha nagyon nehéz röviden lényeges dolgokat elmondani. Hiszen ha van rá egy óránk, akkor addig filozófálunk, vagy addig kereshetjük a gondolatokat, ameddig csak valami hasznos onnan származik. Viszont amikor ugye mondtad, hogy kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy 2 perc alatt, vagy 5 perc alatt kell, hogy beszéljen, akkor ez sokkal nehezebb, és ezért kell megalapozottak legyünk a Szentírás ismeretébe, hogy arról beszéljünk, amiről beszélni kell, és amiről nem kell beszélni, arról ne beszéljünk az adott helyzetben. Mert különben pont a lényegről tudunk lemaradni.
1: Hát úgy gondolom, hogy ebben a fontos, hogy a kereszténynek legyen komoly élő kapcsolata Istennel, ami jelenti azt, hogy naponta imában keressük őt a nap elején, nap kezdetén, és vele fejezzük be a napot is, és ha megnézzük az evangéliumokat, láthatjuk azt nem egyszer, hogy az Úr Jézus ugyanezt tette. Kiviláglik az is Jézus életéből, hogy ezek az ima alkalmak néha rövidebbek, néha hosszabbak, attól függően, hogy mennyi erőre volt szüksége, mennyi világosságra a következő napra. Ezek segítettek neki felkészülni arra, hogy másnap mit mondjon, mit tegyen. Egy szóval az Istennel való kapcsolat felkészít a bizonyságtevésre. Másrészt pedig, ha mindig keressük az összhangot az isteni elvekkel és az ő akaratával, akkor nem fog nehezünkre esni, hogy erről beszéljünk, mert ebben élünk, ez az életünk.
2: Igen, ez egy életforma kell, hogy legyen, mert ha nem egy életforma, akkor csak időnként
1: elővesszük,
2: akkor mesterséges lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ez a felkészülés folyamatos legyen, úgy, ahogy említetted. Tehát ez naponta, ahogy a Jézusnál is megjelent. Ugye ugyanerre szolgál ugye az adventista egyházban a szombatiskola, úgy nevezzük, ugye ez egy külön tanulmány, ami témákra megfogalmazottan minden napra van egy téma, szakasz, egy rész, egy bibliai gondolat, ami ki van dolgozva, amin az ember elmélkedhet, és elmélyülhet egy bizonyos témában. Ugyanerre szolgálnak a szombati alkalmak is, ugye, amikor ott vagyunk, és igehirdetést hallgathatunk, szintén mondhatnánk, hogy ez mind hozzájárul ahhoz, hogy mi úgymond felkészüljünk, vagy előkészüljünk az olyan helyzetekre, amikor bizonyságot kell tenni. Sőt, akik szombaton szószéki szolgálatot vállalnak, ez is egyfajta bizonyságtevés. Tehát maga a prédikáció is egyfajta bizonyságtevés.
1: Igen. Hát egy kicsit tovább lépve most a bizonyságtevésnek egy másik oldalára volna jó rátekinteni. Találkoztam olyan emberekkel, akik, most egy picit játszunk is a szavakkal, megengedi a témánk, arról tettek bizonyságot, hogy milyen hatása volt mások bizonyságtételének az ő életükre. Megismertek valakit, hallották, látták, és akkor ez az illető a szavaival, a magaviseletével, az életpéldával rávezette őket, hogy ők is ezt az utat válasszák. Egy szóval a bizonyságtétel egyes embereket elvezetett Isten követésére. Találkoztam olyan emberekkel is, akik elmesélték, hogy életük bizonyos szakaszaiban itt vagy ott bizonyos hatás érte őket, bizonyságtevés, amiről eleinte, ha bár hitelesnek és jónak tűnt, utólag kiderült, hogy félrevezetés volt, manipulálás volt, és életre szóló csalódássá vált később. A kérdés a következő volna. Hol van a határ az őszinte és hiteles bizonyságtevés, illetve a manipulálás és a félrevezetés között?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy a Biblia igazságai és a személyes tapasztalat ezt teszik a bizonyságtevést. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor valakinek az életére, valakinek a bizonyságtevése az olyan hatást vált ki, hogy megtér. Vagy egy, nem mondanám azt, hogy annak az embernek a követője, vagy annak a vallásnak, vagy annak az egyháznak a követőjévé válik. Már nagyon sokszor ugye a bizonyságtevéseknek ilyen célja van. Viszont nagyon fontos, hogy mi ne egy eszme, vagy egy személy, vagy egy egyház követőivé akarjunk tenni valakit, ugye? És én itt látom a bizonyságtevésben a manipulációt, hanem abban kell, az az igazi bizonyságtevés, amikor az embert, vagy az egyént a bizonyságtevésem Krisztushoz vezeti. Mert én Krisztusról teszek bizonyságot. Ugye ott van a veszély, a manipuláció, és a, hát ami súrolja a határokat, hogyha van valami hátsó szándékom. Ugye?
1: Tehát, és hogy, általában öncélú.
2: És szándék. Az általában öncélú. És itt van a veszély. És ezt nagyon nehéz megítélni elsőre, vagy látni elsőre. Ha veszük példának a Pál bizonyságtevéseit, már arra gondolok, hogy Pál többször is alkalmazta azt, hogy amikor másoknak bizonyságot tett, akkor elmondta azt, hogy ő ki volt, ugye, egy farizeus, aki üldözte a keresztényeket, ugye, és kivé lett, és beszélt Jézusról, hogy hogyan szólította meg őt a Damaszkuszi útban, hogyan változott meg az élete, hogyan vált Krisztus követőjévé, bizonyságtevőjévé. És azt látjuk, hogy ugye akár egy helytartók előtt, vagy római fontos beosztású emberek előtt, akár a zsidó vezetők előtt tett bizonyságot, neki nem volt úgymond hátsó szándéka ezekkel a dolgokkal, hanem csupán szerette volna, hogyha az emberek megértik, hogy Krisztus az, aki az Isten fia, aki meghalt az emberért, aki feltámadt, és ma közben jár értünk. És amit nyerhetünk ezáltal, az az örök élet. És Pál nem azért akarta az embereket Krisztus követőivé tenni, mert ő ezzel olyan nagy valamit nyert volna. Viszont tudta azt, hogy amit nyer, az nem mérhető se pénzbe, se ingatlanba, hanem az egy örök életre szóló nyeremény, mert Isten országába lehet az az ember, akit Krisztushoz vezet.
1: Hát eszembe jut, miközben ezeket hallgattam, ezeket a gondolatokat, a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezete, ahol Pál elsorolja, hogy mi mindent nyerhetett volna, és ez nem képzelődés volt, hogy hát ha elvetettem volna ezt a marék borsot, akkor lett volna belőle egy zsák, és akkor ezt ennyit adtuk volna el, hanem olyan dolgokról beszélt, mint lehetőségekről, mint pályákról, amelyek nyitottak voltak, a kezében voltak. Hát fényes jövő állt előtt, a zsidóság egyik legnagyobb rabbiává válhatott volna, a képességei, az ismerete, a buzgósága alapján, meg hogy milyen akadémiai háttere volt, ugye a legjobb tanítóktól tanulhatott, és azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és nem csak erről beszél, hanem az anyagiakról, mindenről, és elmondja azt, hogy mit nyert, a Krisztust nyerte meg. Itten még egy annyit megemlítenék, hogy amikor egy bizonyságtevésnek a célja az, a fő célja, hogy az úgymond bizonyságtevő anyagi hasznot érjen el, vagy valami mást attól, akinek bizonyságot tesz, és ezt ezért teszi, amikor az illető ember, aki hallgatja a bizonyságtevést, annak olyan feltételeket szabnak, amelyek korlátozzák a szabad akaratát vagy a mozgásterét, az már inkább félrevezetésnek tűnik, mert az igazi krisztusi bizonyságtevők azok értékeket továbbítanak a világ fele, gondolok itt lelki értékekről, úgyhogy ez az egyik szempont, és a másik az, hogy a bizonyságtevő egyrészt egy hiteles bizonyságot ad, de ugyanakkor megadja a lehetőséget a másiknak, hogy szabadon döntsön, és nem veszi el tőle ezt. Nagyon fontos tehát, nem utolsó sorban pedig az, hogy egy őszinte, igazi bizonyságtevés az összhangban van a Bibliával, ezt még elmondtuk. Ennek alapján már, ha nem is oldjuk meg a bizonyságtevés körül összes problémát, de ahogy szokták mondani népiesen, a nagyját ki lehet szűrni, hogy mi a jó és mi az, ami kevésbé az. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen formái vannak a bizonyságtevésnek.
2: Igen, tehát részben már érintgettük ezeket a dolgokat is, ugye, hogy milyen formái vannak ennek. Ugye talán a legismertebb formája a bizonyságtevésnek az, amikor valaki a saját élettapasztalatát mondja el. Tehát talán a keresztény fogalomban, hogy bizonyságtevés, a legtöbb ember talán ezt érti alatta, hogy bizonyságot teszek arról, hogy mit tett értem Jézus. Viszont a bizonyságtevésnek ugye más formái is vannak, mint hogy elmondom egy személynek, vagy akár többnek, vagy akár egy gyülekezet, vagy egy nagy közösség előtt ezt a dolgot. Ugyanakkor a bizonyságtevés, ahogy te is fogalmaztál korábban, egyfajta életforma kell, hogy legyen. Van egy ilyen mondás, hogy sokszor a tetteink olyan hangosak, hogy nem hallják, amit akarunk mondani. És a bizonyságtevésnek az egyik legnagyobb hátulütője ez a dolog. Tehát amikor a tetteim tesznek bizonyságot, hát sokszor nem is kell nagy szavakat, vagy nagy beszédeket írni, vagy megfogalmazni azt, hogy hogyan és mikor, és mint történt az, amit Jézus tett az életembe, hanem egyszerűen csak a barátaim, akik ismertek ezelőtt 5 éve, vagy 10 éve, azt látják, hogy ez már nem ugyanaz az ember. Már ez egy bizonyságtevés. Tehát egy...
1: És az ember még meg se szólalt.
2: És még meg se szólaltam. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos néha az is bizonyságtevés, hogy ott vannak a hangzatos szavak, talán még könnyek is mögötte, de amikor üzleti vagy valamilyen más érdekek fűznek engemet, akár anyagi téren, vagy a hírnevem, vagy bármilyen szakmai tudásom áll, akár kockáztat van, akkor már az elvek és bizonyos bibliai gondolatok háttérbe szorulnak, hogy magamat érvényesítse.
1: Igen, Jézus emleget valamit, amit én ezt kicsit másképp írnék körül most, de aztán meg is nevezzük. lehet a nem őszinte, nem hiteles bizonyságtevésnek a háttere egy bizonyos lelki híjúság is. Szeretnék többnek, jobbnak, nemesebbnek látszani, mint amilyennek magam ismerem, és amilyennek mások ismernek. Ezt Jézus úgy nevezte, hogy képmutatás. Igen. Ellenben az igazi bizonyságtevőnek nem az a célja, hogy magát helyezze előtérben, hanem Jézus Krisztus álljon az előtérben, aki engem megmentett, mert igen, övé a dicsőség.
2: Talán 21. század emberének ez egy nagyon nagy kihívás, hogy olyan bizonyságtevő legyen, aki tényleg önmagát teljesen a háttérbe tudja szorítani, és Krisztus tegye minden ki, és sőt, főleg maga elé. Mert egy ilyen korba élünk, amikor az emberi tudomány, ismeret, szépség, okosság, intelligencia, IQ, tehát nagyon nagy hangsúlyt kap.
1: Egyre képzettebbek is,
2: több professzor, doktor és minden, és ez jó dolog, viszont a mögötte meghúzódó alázatra, szelídségre van szükség, úgy, hogy Jézus is mondja, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Miért? Mert a hallgatóság, még ha nem is ismer, ugye, ha ismernek, akkor azt már elmondtuk. Tehát, ha ismernek, akkor már tudják, hogy szavaim és a tetteim összhangolnak, akkor hitelesek. De még ha nem is ismer a hallgatóság, akkor is hitelesnek tud tekinteni, ha van mögötte megfelelő alázat és szelídség abban, amit elmondok. Mert ha akkora arroganciával és bölcsességgel és lekezelő módon mondom el azt, még hogyha ha jó dolgokat mondok is el, akkor az oda vezet, hogy az emberek azt mondják, hogy ez szép volt, jó volt, de sokszor
1: nem
2: még
1: volt
2: a,
1: hiteles.
2: Nem volt hiteles. Sokszor még az arckifejezésünk, vagy a kézmozdulataink, a gesztikulációnk is az embereknek mond valamit, és látják, hogy amit mondunk, az összhangban van-e, hitelese, mindezt megerősíti ezt, ahogy előadjuk, ahogy elmondjuk. Ez egy nagyon fontos.
1: Idéznék egy megjegyzést a Bibliából. Péternek mondták egy alkalom, hogy még a beszéded is elárul téged, és ez nem mindig, az emberek nem mindig azt hallják, amit mondunk, és általában ez is vezethet. Miután beszéltünk arról, hogy a bizonyságtevés történhet sokféleképpen személyesen, vagy lehet történni egy gyülekezeti szinten, ugye amikor a gyülekezet szervez bizonyos eseményeket, ahol bemutatják az értékeiket, a közösséget, vagy az ő üzenetüket, lehet ige általi, például prédikációt televízióban, rádióban, vagy helyszínen, lehet életpélda általi, amire különösen sok hangsúlyt tettél, és ez nagyon jó. De lehet tettek által is, mint amilyen a segélynyújtás, ami lehet anyagi természetű, vagy tanácsadásban, támogatásban, vigasztalásban megnyilvánuló. Tehát sokféle formája van a bizonyságtevésnek, azonban az Úr Jézus rámutat arra, például a Máté Evangélium a 24. fejezetében, de máshol is, hogy az utolsó időket, az ő visszatérése előtti időben különös hangsúlyt kell adni az eddigiekkel összhangban az evangélium hirdetésének. A kérdés az, hogy ez miért annyira fontos?
2: Az evangélium hirdetése, ugye ez mindig nagyon fontos volt. Tehát az apostoli időtől. Tehát az utolsó időre nézve pedig azért nagyon fontos, mert minden emberhez el kellene, hogy jusson az evangélium. És a tiszta evangélium, ugye? Mert az evangéliumban is sajnos néha bele vannak keverve emberi törekvések és emberi gondolatok. Tehát az evangélium, amikor eljut minden emberhez, ugye az Úr Jézus maga fogalmazza meg ezt a Máté 24. fejezetében, amikor ez megtörténik, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetele fog megtörténni. Ezért nagyon fontos, hogy az, aki szeretne ott lenni Isten országában, az erre tegyen nagy hangsúlyt, hogy hirdeti is azt, hogy Jézus hamarosan visszajön. hiszen az evangélium hirdetése nélkül olyan a kereszténynek az élete, mint hogyha azt mondanám, hogy sofőr vagyok, de soha nem vezetek autót. De sok más példát is hozhatnék. Tehát aki Krisztus követőnek vagy Krisztus gyermekének vallja magát, annak az életében elmaradhatatlan a bizonyságtevés, elmaradhatatlan az evangéliumnak a hirdetése. És ez egy olyan természetes dolog kell, hogy legyen, mint az, hogy megéhezek, mint az, hogy megszomjazom, mint az, hogy felöltözöm, ugye, vagy mint hogy alszok. Ilyen természetes kell legyen számomra az evangélium hirdetése. Nem kell én arra erőlködjek, vagy nem kell én arra késztessen, buzdítsam magamat, hanem az életem szerves részévé válik az, hogy az evangéliumot hirdetem. És ez nem csak lelkészekre, nem csak elhivatott misszionárusokra vagy evangélistákra vonatkozik, hanem minden egyes ember, aki hisz és elfogadta Jézus személyes megváltójának, egyszerűen nem tud hallgatni, tehát nem tudja megtenni, hogy nem beszél a hitéről, nem mondja el az evangéliumot másoknak. Ez kijön az emberből, kifakad az emberből. Ugye, amikor tele van a pohár, már nem fér bele több, akkor azt tovább kell adni.
1: Hát ezt valaki nagyon plasztikusan úgy szemléltette, hogy bizonyságtevés nem más, mint amikor egy koldus elmondja egy másiknak, hogy hol lehet kenyérhez jutni. Aki kapott, akkor miért nem mondaná meg a másiknak?
2: Igen.
1: Ingyen kaptam, igen, neki is jut. Egy érdekes gondolatot fogalmaztál meg, de úgy érzem, hogy még a kérdésnek csak felét jártuk körbe, mert elmondtuk azt, hogy miért van szüksége a bizonyságtevőnek, a bizonyságtevésre. Nézzük meg a másik felét az utolsó időben. Miért van szüksége a világnak, hogy neki bizonyságot tegyenek?
2: Tehát a világnak azért van szüksége, hogy a világon élő
1: általános értelemben
2: embereknek, tehát azért van szüksége erre, mert ha nincsen, aki bizonyságot tegyen, tehát nincs, aki erről beszéljen, tehát ha mi hallgatunk, tehát Istennek ez a tervében van benne, ő nem jön és mondja el személyesen az embereknek ezt az üzenetet, az evangéliumot. Ő nem feltétlenül küld mindenkihez egy angyalt, hogy az ember legyen figyelmeztetve, hogy mi vár el a földre, mi fog bekövetkezni, és hogyan maradhatunk meg. Ugye a Biblia, ugye Jézus is hozza ezeket, Máté 24-et ugye említettük, hozza ezeket a gondolatokat, például, mint ahogy volt a Noé napjai, az özönvíz esetében, ugye? Tehát miért volt szükség arra, hogy Noé építsen egy bárkát, és 120 éven keresztül prédikáljon az embereknek, hirdesse nekik azt, hogy itt van ez a bárka, és ha elkészül, bejöhettek, és nem fogtok elpusztulni az özönvízbe. Ugye ez lehet, hogy erősen hat, vagy erősen hangzik, de gyakorlatilag ugyanezt történik ezen utolsó időben is, ugye a történelem végén is, hogy azok, akik az evangéliumot megismerik, és elmondják másoknak, azok azért teszik, és azért mondják el, mert meg szeretnék menteni azokat az embereket. Tehát az, aki hallja az evangéliumot, és elfogadja, az megmenekülhet. Olyan ez, mintha a bárkába kapná egy meghívást, ugye? Uh-huh. Tehát az emberek szemszögéből ezért nagyon fontos, hogy másoknak elmondjuk. Mert hát én nem akarom, hogy valamelyik barátom elvesszen, ne legyen ott az Isten országába. Uh-huh. Én is szeretnék ott lenni, szeretném, hogy ő is ott legyen. Szeretném, hogy ott legyen a családom, szeretném, hogy ott legyenek a barátaim, és még nem csak, hogy a barátaim, mert az Úr Jézus arra teszi a hangsúlyt, hogy még az ellenségeinket is
1: szólítsuk
2: meg, ha vannak. Ugye Abraham Lincolnról maradt fenn ez a mondás, hogy túlságosan finoman bánt az ellenségeivel. És ugye megkérdezték tőle, hogy hát miért nem csapsz oda fel neki keményebben, miért nem lépsz fel ellenük. És mondta, hogy dehogy nem, ő fellép, ő gyakorlatilag megszünteti az ellenségeit azzal, hogy barátaivá teszi őket. Sajnos ismerjük az ő életének a történetét.
1: Nem volt teljes a siker.
2: Nem volt olyan sikeres ez a módszer, de az elv, ami meghúzódik mögötte, igenis hasznos dolog, hogy akár még azokat is, akik ezer idegenek, akiket nem ismerünk, akikkel sose találkoztunk, lehet, hogy egyszer felveszünk egy stoppost, vagy a buszon utazunk vele, vagy a vonaton, egyedi alkalom, egyedi lehetőség, hogy annak az embernek bizonyságot tegyek a hitemről, és hogy halljon az evangélium jó híréről, hogy ő is kapjon egy lehetőséget, egy esélyt arra, hogy örök élete legyen.
1: Te személyesen is ismerlek eléggé, és ismerem úgy mondjuk így a hivatásod terén eddig befutott pályát is, és ezekre gondolva fogalmaznám meg az utolsó kérdést. Szolgáltál több mint egy évtizeden át Ukrajnában, Erdélyben is már jó néhány esztendeje, mint lelkész, gyülekezetvezető és mint tevékeny bizonyságtevő. Melyik volna az a 2-3 rövid, de nagyon fontos tanulság, amit az évek során leszűrtél magadnak?
2: A bizonyságtevés területén a legfontosabbnak azt tartom, hogy a bizonyságtevésnek akkor van hitele, ha az embereket nem csupán észérvekkel szeretnénk meggyőzni, hanem tényleg az embereket a barátainká tudjuk tenni, illetve ők el tudnak bennünket fogadni barátaikká. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen...
1: Tehát a kapcsolat.
2: A kapcsolat. Hiszen látjuk azt már az evangéliumokban, Jézus módszerében, a tanítványok módszerében,

0: bármilyen területen mozgó hívő ember, és az igazi baráttá válik. És saját egyéni tapasztalataim is vannak ezen a területen, hiszen, ahogy említetted, Kárpátalján is szolgáltunk, és Munkács mellett egy községben szolgáltam, Bereg Rákoson, és velünk egykorú fiatalokkal barátkoztunk meg, meg hasonló korosztályú gyerekeik vannak, és a barátság az kezdődött azzal, hogy elmentünk közösen piacra, elmentünk közös, mivel mi újak voltunk ott, nem tudtuk.
1: Ők vezettek.
0: Ők voltak azok, akik nekünk segítettek. Uh-huh. És mi igénybe vettük. Igénybe vettem volna másoknak is a segítségét, de mi igénybe vettük az ő segítségüket. Utána együtt mentünk el akár egy kirándulásra, egy munkácsi várat megnézni, vagy együtt vittük el a gyerekeinket, mit tudom én, lingispirezni, és hasonló dolgok történtek, például ha meghívtak ebédre, mi is meghívtuk őket, és egyszerűen kialakult egy olyan barátság, egy olyan kapcsolat, amely végül oda vezetett, hogy nem kellett erőltessem őket, hogy na, nem jöztök el az evangelizációra, mert lesz egy.
1: Hanem kérdezték.
0: Hanem ők mondták, hogy ha lesz valahol, akkor szóljál. És tehát az volt például, hogy ugye akkor még nem volt autójuk, és az volt, hogy mondtam, hogy megyek oda evangelizációra, ha akartok jönni, akkor van hely. És sokszor az öt személyesbe ültünk heten, vagy nyolcan, és
1: remélem nem műzik a rendőrök az adást, vagy ha igen, megértik.
0: Igen. Már úgy heten vagy nyolcan, hogy a gyerekeket tartották ölbe, tehát nem felnőttek. De eljött egy adott pillanat, amikor a család fölött hozzám is azt mondta, hogy én és a feleségem szeretnénk megkeresztelkedni.
1: Ez igen.
0: És ez egy csodálatos tapasztalat volt. És talán ez az, ami igazán működik. Mert sokszor bizonyságtevéssel mi akarunk százakat, ezreket megszólítani, és várjuk a nagy eredményeket, hogy minél több embernek az élete megváltozzon. És ha talán arra koncentrálnánk, hogy egy évben egy családdal, vagy két-három személlyel igazi kapcsolatot, közösséget ápoljunk, és igazi barátokká válni, nem formális, nem
1: hiteles barátok.
0: Hiteles, igazi barátokká válni, akkor sokkal eredményesebb lehet a bizonyságtevésünk, mint hogyha online, nem értékelem le az online missziót, hiszen most is, ugye ez is egyfajta, ugye a tévét is említettünk, hogy ez is egyfajta bizonyságtevés, a rádió is, de néha sokkal hatékonyabbá válhat. És persze mondhatnék még nagyon sok, ezek fiatalok
1: voltak. Hát talán lesz egy beszélgetésünk.
0: Mennyi fér az időbe, de nagyon sok ilyen tapasztalat van, amit elmondhatnék, és ha Kárpátalján ugye valaki ezt megnéz, akkor lehet ki is találja, hogy kik voltak azok a személyek, hiszen mai napig ápoljuk a kapcsolatot.
1: Hát örülünk az értékes tanulságoknak, kívánunk sok áldást a bizonyságtevésben, a szolgálatban, úgy magadnak, mint azoknak, akiket te készítesz fel a bizonyságtevésre. És köszönjük a részvételt.
0: Köszönöm a lehetőséget, a meghívást.
1: Kedves nézőink, mint valami nagyon értékes dolognak az életünkben, úgy örülünk annak is, hogy Isten szerepet játszik a mi életünkben is. És ha valami jó dolog történik az emberrel, arról nem lehet hallgatni. Úgyhogy, ha önök is érezték Isten jelenlétét, segítségét az életükben, ne maradjanak csendben, adják tovább. Ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt. Nevem László Varga Zoltán, várom önöket szeretettel mához egy hétre is, a viszontlátásra.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Mi az igazság?
1: Kérem, hogy ma tanulmányozzuk együtt a Bibliának ezt a részét. A Jelenések könyve 21. fejezetében találjuk az első 5 versben. A Jelenések könyve 21. fejezetében az első 5 vers, amely így hangzik: Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én, János, látom a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék majd szózatot, amely ezt mondja vala az égből, ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondja az, aki a királyi székben ül vala, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. A Jelenések könyvében János apostol gyakran hallja az Úrtól ezt a parancsot, hogy írd meg, amit láttál. Vagy írd meg, amit hallottál. Itt az utolsó vers mondja, hogy írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. János apostol azért írja meg ezt, mert azon a valóságon túl, amit a szemünkkel láthatunk, vagy a fülünkkel hallhatunk, van egy ennél maradandóbb valóság, és ez pedig az az örök világ, amit az Isten készít az őt szeretőknek. És érdekes módon János apostol ugyanazokat a szavakat használja itt, mint az evangélium elején, amikor azt mondta, hogy az ige testé lett, és lakozott, azaz sátorozott közöttünk. Itt azt mondja, hogy láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, és hallottam egy szózatot, és az azt mondta, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Mit jelent ez, hogy az Isten az emberekkel van? Mit jelent az, hogy az Isten örökre az emberrel van? Az ószövetségi nép, Izrael népe valamit megérzett abból, hogy mit jelent az Isten közelsége. Amikor ott volt közöttük a sátor, és a sátorban megjelent az Isten dicsősége. Megéreztek valamit az Isten dicsőségéből akkor, amikor a Sínai hegynél az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, és mennydörgés volt, és villámlás volt, és földrengés, és a hegy közelébe sem mehetett senki, vagy ha közelébe ment, akkor meghalt. De megéreztek valamit az Isten szeretetéből akkor, amikor Jézus itt járt közöttünk, vagy közöttük. Ha nem is mindenki, de néhányan azt mondták, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint ahogy János apostol is írja, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, vagy ahogyan a római százados, aki ott állt a kereszt mellett, és várta azt, hogy a halálra ítéltek meghaljanak, amikor Jézus meghalt, abban a pillanatban azt mondta, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Tehát voltak emberek, akik megéreztek valamit abból az igazságból, szeretetből, együttlakozásból, amit Isten megmutatott az Ószövetségben, illetve Jézus életében. De hadd mondjam nektek így, hogy mindez eltörpül amellett, ami itt a Jelenések könyvében van. Ugyanis János apostol azt mondja, hogy ez annyira új világ lesz, hogy ami bennünket a régire emlékeztetne, ami bennünket erre az elmúló világra emlékeztetne, már nem lesz többé. Őt is emlékeztette valami a világra, arra a világra, amelyben ő élt, amelytől ő elszakadt, hiszen Pátmos szigetén kapta ezt a látomását. És nagyon érdekes, hogy az első dolog, amiről János apostol beszél, hogy nem volt, Hiszen egy néhány dolgot felsorol, hogy nem volt ez, és nem volt az ebben az új világban. Az első, amit megemlít, a tenger. Ha figyeltetek az első vers végére, akkor azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem vala. Hiszen őt a tenger arra emlékeztette, hogy elszakadás a szeretteitől, elszakadás a szárazföldtől, elszakadás a gyülekezettől, és azt mondta, hogy nem lesz többé tenger. De ezentúl azt is mondta, hogy nem lesz halál semmi, nem lesz gyász, és nem lesz kiáltás, és nem lesz fájdalom, és nem lesz könny, mert az Isten maga eltöröl minden könnyet a szemeikről. Azután később ebben a fejezetben, sőt a következő fejezetben is azt olvassuk, hogy nem lesz abban elátkozott többé, vagy hogy nem lesz éjszaka ott, nem van templom sem, azt mondja János apostol. Tehát egy jó néhány dolog hiányozni fog, amihez hozzá szoktunk. A kérdésem az, hogy el tudunk-e képzelni egy olyan világot, amelyben nem lesz gyász, vagy nem lesz halál, nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, és nem lesz könny. Egyszer egy gyülekezetben azt kérdeztem, mikor hasonló dologról prédikáltam, hogy vajon el tudjuk-e képzelni a világot kórházak nélkül? El tudjuk-e képzelni a világot nővérek nélkül, orvosok nélkül, egészségügyi előadások nélkül, betegség nélkül, öregek nélkül, öregek otthona nélkül, temetési menetek nélkül. Számomra a legmegrázóbb dolog, amiben részt kell vennem időnként, temetési prédikáció. Emlékszem arra, hogy életem első prédikációját, temetési prédikációját egy kisgyermek sírjánál kellett tartanom. A gyerek mindössze 3-4 órát élt, és meghalt. De mivel élve született, ezért nevet adtak neki. És annak rendje szerint, mint aki nevet kapott, külön koporsót kapott, kicsi koporsót, és abba kellett eltemetni. Az asszony még mindig a kórházban volt, és csak a férj jött el a temetésre, és a férj mellett volt egy házaspár még, a barátjuk, és én voltam a negyedik személy. Képzeljétek el egy ilyen temetést. Egy kis koporsó, és ott állunk négyen körülötte. Egy házaspár, egy apa, aki most vesztette el a gyermekét, és én, aki talán még nem is voltam apa akkor. Mit lehet ilyenkor mondani? Hogy lehet ilyenkor vigasztalni? Miről lehet ilyenkor beszélni? Mit tudunk mi emberek ilyenkor mondani? Egyáltalán, ha bárki meghal, mit tudunk mi mondani? Vajon el tudjuk azt képzelni, hogy lesz egy olyan világ, ahol nem lesz már halál? El tudjuk azt gondolni, hogy nem lesz gyász, nem lesz kiáltás és nem lesz fájdalom? Egyáltalán el tudunk gondolni egy olyan világot, amely teljesen új lesz és eltérő attól, amit itt megismertünk? Úgy gondolom, hogy nehéz elképzelni. Nehéz elgondolni egy ilyen világot. Nehéz elgondolni azt, hogy olyan dolgok, amelyek hozzá nőtek az életünkhöz, többé nem lesznek. De ha úgy érzitek, hogy nehéz ilyen világot elgondolni, akkor nyissátok ki a Jelenések könyvét. Újra és újra. És olvassátok el a 21. és 22. fejezetet. Mert a Bibliának ezek a részei azért vannak előttünk, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogy de igenis lesz egy ilyen világ, ha nehezen is tudjuk elképzelni, ha nem tudjuk elgondolni azt, hogy fájdalom és betegség nélkül élünk majd, Ha nem tudjuk elgondolni azt, hogy nem lesz halál, és nem lesznek kórházak, akkor vegyük elő a Bibliának ezt a részét, és olvassuk el újra és újra. Mert ez azt mondja, hogy az Isten megígérte, és ezek a beszédek hívek, és igazak, mondta az Úr. És ezeket meg kell írni, ezeket meg kell örökíteni, ezeket újra meg újra fel kell olvasni, hiszen a Jelenések könyvében azt is olvassuk, hogy boldog az, aki olvassa, de boldogok azok, akik hallgatják ezeket a profétai beszédeket, mert ez azért van előttünk, hogy bátorítson bennünket. Nem azért, hogy féljünk a jövőtől, vagy hogy a jövő borzalmaira gondoljunk, Armagedonra, vagy a sokra, vagy bármi más borzalomra, hanem a Jelenések könyve végső fokon azzal ér véget, hogy az Isten mindent újjátesz. Mit jelent ez, hogy az Isten újjátesz mindent? Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fejezi ki leginkább azt, hogy az Isten újjá akar tenni mindent. És arra gondoltam, hogy ez a kis apró részlet itt, a 4. vers elején. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Talán ez az, ami leginkább kifejezi, hogy az Isten mennyire jó hozzánk. A különös az a Bibliában, hogy az Isten bizonyos helyzetekben szavával tett valamit, más helyzetekben pedig az érintésével. Tudtok ilyen példákat mondani a Bibliában, vagy tudtok ilyen példákra gondolni a Bibliában, ahol az Isten csak a szavával szólt, és abban a pillanatban előálltak a dolgok? Ha mindjárt a Biblia elején a teremtés történetére gondolunk, amikor az Isten azt mondta, hogy legyen világosság, nem kellett semmit érinteni, csak szólni kellett. De hadd mondjak egy másik példát. Az Új Szövetségben van egy érdekes történet a római századosról, akinek beteg volt a szolgája, és nagyon szerette a szolgáját, és elküldött egy követséget Jézushoz, hogy tegyen valamit a szolgáért, és amikor a követség közeledett a házához, akkor ez az ember kijött a házból, és azt mondta, hogy Mester, ne is fárazd magad, nem kell neked bejönni ide a házba, hanem elég az, hogyha egyetlen szót szólsz, és a szolgál meg fog gyógyulni. És hogy honnan vette ezt a hitét, el is mondta Jézusnak, hogy Uram, én hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és ha a vitézeknek azt mondom, hogy menjenek el ide vagy oda, vagy tegyék meg ezt vagy azt, akkor megteszik, mert ez parancs. És azt mondta Jézusnak, hogyha te csak egyetlen szót szólsz, az úgy lesz, mert te a szavaddal parancsolsz még a betegségnek is. És az ige szerint Jézus meglepte ez a hit, és azt mondta, hogy egész Izraelben ilyet nem találtam. De más esetben Jézus megérintette a betegeket. Például arról, hogy Péter anyósa beteg volt, lázas volt, lehet, hogy maláriás volt. És azt olvasok az evangéliumban, Máté evangélium a 4. fejezetében, hogy Jézus megfogta az asszony kezét, feküdt az ágyban lázasan, és felsegítette az ágyból, és meggyógyult. Vagy Jairus leánya, aki már halott volt, akit gyászoltak, akit sirattak, Jézus kiküldött mindenkit a szobából, és oda ment az ágyhoz, ahol a halott kislány feküdt, és megfogta a kezét. És abban az érintésben benne volt az élet. Vagy egy más esetben a leprást is megérintette Jézus. És nem lett leprás, hanem a leprás megtisztult abban a pillanatban. Visszatérve a teremtés történetére, Jézus a szavával teremtett sok dolgot. Egészen addig, amíg az ember teremtésére sor nem került. És mit olvasunk a teremtés történeténél? Ezeket nem olvasom el, mert olyan jól ismeritek bizonyára a történeteket. Hogy úgy olvassuk, hogy amikor eljött a 6. nap, és a világot már Isten teljesen megteremtette, kivéve egyetlen lényt, Aki az ő hasonmása lesz, akkor azt olvassuk, hogy az Isten formálta az embert a föld porából, és csak egyet teremtett a föld porából. És aztán azt mondta, hogy nem jó neki egyedül. És akkor teremtett egy másikat, de nem a föld porából. Ezt szoktam mondani a hölgyeknek, a lányoknak, az asszonyoknak, hogy ők különösképpen is fontosak. Sose felejtsék el. Mert úgy igen, hogy akkor az Isten kivett egy részt Ádámból, és azt a részt formálta, és asszonnyá teremtette. Tehát Ádámot Isten a föld porából formálta, míg Évát Ádámból formálta. De még ezentúl azt is olvasjuk itt a teremtés történeténél, hogy Isten formált a földből dolgokat. Például a kertet. Éden kertjét arról azt olvasjuk, hogy az Isten ültette a kertet, azaz a fákat a kertben, meg a virágokat. És ez egy nagyon érdekes dolog, erre a kicsi részletre nem szoktunk gondolni. Pedig ez azt jelentette, hogy az Isten különleges figyelme odafordult az ember felé, és az ember közvetlen környezete, ha szabad így mondanom, az otthona felé. De ez a gondolat valahogy végig húzódik a Biblián, hogy az Isten érinti az embert, mert az ember különös. Végül eljutunk ismét a Jelenések könyvéhez. És itt azt olvassuk, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és nem lesz a halál, többé nem lesz a gyász, a kiáltás, a fájdalom, mert ezek mind elmúltak. Voltatok már olyan helyzetben, hogy egy síró gyerekkel találkoztatok, és a gyerek arcáról letöröltétek a könnycseppet? Vagy láttatok már ilyen édesanyát, aki ölébe veszi a síró gyereket, nem csak, hogy magához öleli, hanem a kezével, az ujjaival, finoman, gyengéden letörli a könnycseppeket az arcából. És ezért ezen gondolkodtam el, hogy miért írt a János apostol így, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Hiszen a többi dologról csak azt írta, hogy nem lesz halál többé, nem lesz gyász többé, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás. Mint hogyha Isten a szavával ezeket a dolgokat eltüntetné, de a könnyet az Isten letörli. Persze kérdezheti valaki, hogy lesz-e egyáltalán ott könny? Hát miért lesz ott könny? Egyáltalán egy ilyen világban, amely új, ahol új ég van és új föld van, miért lesz ott könny? Vajon fogunk ott sírni? Miért kell letörölni ott a könnyet? Ha le kell törölni ott a könnyet, akkor ott még lesz könny. De milyen könny lesz ez? Láttatok már olyan embert, aki örömében sír? Vagy voltatok már ilyen helyzetben, hogy örömetekben sírtatok? És ha valakinek nagyon nagy öröme van, és nagyon sír, akkor azt a sírást szinte nem lehet megkülönböztetni a fájdalom sírásától. Legalábbis olyan intenzitású lehet a sírás, mint hogyha valakinek nagy fájdalma lenne. De szoktuk azt is mondani, hogy valakinek az egyik szeme sír, és a másik nevet. És lehet arra is gondolnunk, hogy lesz okunk az örömre, és azért fogunk sírni, de lesz okunk talán valami bánatra is. És lehet, hogy az egyik szemünk azért sír, mert örömünk van, és a másik szemünk meg azért sír, mert bánatunk van, ugyanabban a pillanatban. De bárhogyan is van, az ige azt mondja, hogy az Isten eltöröl minden könnyet a szemükre. Mert az Isten szeretne érinteni bennünket még egyszer, amikor újjáteremt. Megérintette Ádámot, mert a föld porából formálta, megérintette Évát, mert őt Ádámból formálta, és meg fog érinteni minden embert akkor, mert újjá formálja őket. És közben eltörli a könnyet az arcukról. Azonban az ige arról is szól, hogy az Isten nem csak így külsőleg, de még belsőleg is meg tud bennünket érinteni. És ez talán még különösebb, mint a külső érintés. Kérem, hogy lapozzatok velem Lukács evangéliumához, és ott a 24. fejezet 32. versét olvasom. Lukács evangéliuma 24. utolsó fejezetéből a 32. verset. Ez egy nagyon jól ismert történet, az Emmauszi tanítványokról szól, akik mennek ki Jeruzsálemből, és eltelt ugye 3 nap már Jézus halála után, és nem tudnak biztosat arról, hogy mi történt Jézussal. Egyes hírek szerint feltámadt, más hírek szerint meg ellopták a testét. Egyszerűen ezek az emberek nem tudják, hogy most mit kell elhinni, vagy mit lehet elhinni. És ahogy egymás között beszélgetnek, és kezdjük mondani Jézusnak, hogy mi minden történt, és Jézus úgy tesz, mintha nem tudna a dolgokról, és akkor érdekes módon azt mondják szinte szemrehányóan, hogy hogy lehet az, hogy te vagy az egyetlen itt, aki nem tud semmiről. És Jézus hagyja, hogy beszéljenek, beszélgessenek. És egyszer azután elkezdi Mózestől, a 27. vers szerint, és minden prófétától fogva, magyarázza nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. De még mindig nem ismerik meg Jézust. Egészen addig, amíg bemennek a házba, ott leülnek, és Jézus áldást mond, és megszegi a kenyeret. Na, akkor megismerik. Na most nagyon érdekes, amit a 32. versben mondanak, és mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett éj a mi szívünk mi bennünk, amikor nékünk szól az úton, amikor magyarázán nékünk az írásokat. Mi volt ez? Mi volt ez? Tele voltak csüggedéssel, tele voltak bizonytalankodással, tele voltak hitetlenséggel, kételkedésekkel, nem tudták, hogy mit kell elhinni, mit lehet elhinni, hogyan történtek a dolgok. És mégis, amikor Jézus beszélt hozzájuk, akkor érezték, hogy valami megmozdul bennük. Valami gerjedezett bennük. Ez a szó egyszerűen azt jelenti, hogy valami mozgott. Éreztetek már ilyesmit, hogy amikor valaki prédikált, vagy valaki beszélt hozzátok, akkor úgy valami mozgott bennetek? Vagy nem? Mint ha valami úgy megmozdult volna, vagy valami úgy futkározott volna a hátunkon, valami mozgás volt, amit éreztünk, mint hogyha valami történt volna bennünk, belül. Na ez történt ezekkel az emberekkel. És ugye egymás bátorítsák, azt mondták, hogy vajon nem így volt? Mondták egymásnak. Mint ha akarták volna hallani egyik a másiktól, hogy ugye, hogy így volt. Ugye, hogy valami történt bennünk, amikor magyarázta nekünk az írásokat. A kérdésem az, hogy amikor mi halljuk az írásokat, vagy magyarázzuk az írásokat, vagy beszélünk az írásokról, érezzük azt, hogy az Isten megérint. Mert a Biblia ezért van a kezünkben mind a mai napig, hogy az Isten ne csak külsőleg, hanem a bensőnkben is meg tudjon érinteni. Belülről is érinteni akar, mert belülről is meg akar változtatni. Ahogyan az Isten formálta a port, és kívülről egy formát készített, azután a kivett részt is tovább formálta, és asszonnyá formálta, és odavitte Ádámhoz, bár hiszem azt, hogy Isten a belső szerveket is megformálta, hogy ezt hogy tette, nem tudom, de mindenképpen a hangsúly azon van, hogy a külsőt formálta meg, de ez a vers azt mondja, hogy az Isten a belsőt is formálja. A belsőben is mozgat valamit, amikor az embert meg akarja változtatni. De ez a gondolat nem csak itt van az Új Szövetségben, hanem ha az Ószövetséghez lapozunk, csak egyetlen helyre, Jeremiás proféta könyvéhez, Talán ismeritek jól ezt a verset, a 20. fejezetben van, a 8. és 9. vers. Ez egy nagyon érdekes íge, mert Jeremiás abban a korban profétált, amikor közeledett a babiloni fogság, amikor mindenki arra gondolt, hogy majd Egyiptom itt lesz mellettünk, vagy mögöttünk, és megvéd bennünket, és Jeremiásnak az volt az üzenete, amit az Úr küldött általa, hogy nem fogják őket megvédeni az egyiptomiak, sőt, hogy az egész nép elmegy fogságba. Tehát magyarul egy népszerűtlen üzenetet kellett hirdetnie. És annyira népszerűtlen volt, hogy Jeremiás eljutott ahhoz a ponthoz, hogy ő már többet nem is szól. És nézzük meg, hogy mit mond Jeremiás könyve 20. rész, 8. és 9. verse. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Mit mondott a proféta? Hogy az Úr állandóan azt akarja mondani általam, hogy erőszak és romlás. És ha ez így van, akkor ebből már elég. Mert ez csak nekem csúfságomra van, meg gyalázatomra, és én ezt tovább nem akarom csinálni. Voltatok már ilyen helyzetben, hogy úgy éreztétek, hogy ezt nem akarjátok tovább csinálni? Az emberek kigúnyoltak, kinevettek, kicsúfoltak. Nem sikerült semmi. Volt egy nehéz napunk, vagy egy nehéz hetünk, vagy most van egy nehéz évünk. És akkor magunkban azt éreztük, hogy Uram, én most már nem csinálom tovább, ennek nincs értelme. Ez csak a rosszat jelenti, ez csak erőszak, meg csak romlás, és csak csúfságomra van. Semmi szép nincsen, semmi öröm nincs ebben. Na, ha ilyet éreztek, akkor vegyétek elő Jeremiás proféta könyvét. Mert ő hasonlót érzett. És azt mondta, hogy én már nem is szólok. A 9. vers elején azt mondta, hogy nem emlékezem róla. Sem az ő nevében többé nem szólok. Eljutott egész idáig. Hogy Uram, ennek nincsen értelme. Ebből nekem semmi jó nem származik. Engem csak csúfolnak, ez csak a gyalázatomra van. És végső fokon mit mondok? Csak hogy erőszak meg romlás. Hát ezt nem csinálom tovább. Elég mélyre juthatott Jeremiás. És nem véletlen, hogy a Bibliában van egy Jeremiás iralma is. Ez az egyetlen proféta a Bibliában, akinek a siralma is ott vannak. Mert ennek az embernek az élete egy eléggé keserű élet volt. Sok-sok csalódással. Sok sírással. Ha valakinek a szeméről az Úr sok könnyet fog letörölni, az Jeremiás lesz. De amikor Jeremiás eljutott odáig, hogy Uram, nem emlékezem, nem akarok emlékezni, már a te nevedben többé nem is szólok. Abban a pillanatban így folytatta, de mintha égő tűz volna a szívemben. Az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem. Szó szerint ez a kifejezés azt jelenti, hogy elfojtsam, hogy a tüzet el lehet folytani. Elfojtsam ezt a tüzet, mondta ő. Erőlködöm, hogy elviseljem, hogy elfojtsam, de nem tehetem. Mit jelentett ez? Mit csinált az Úr ezzel a profétával? Őt is belülről érintette, nem? Mintha szívében ott lett volna ez a soha ki nem oldható tűz, amely állandóan ott mozgott benne, állandóan ott feszült benne, állandóan arra késztette, hogy tegye meg azt, amit nem is akart igazán már csinálni. És olyan érdekes, ahogy mondja, hogy ott van a szívemben, mintha égő tűz volna a szívemben, és a csontjaimban is. A két Emmauszi tanítvány mit mondott egymásnak? Mintha gerjedezett, mi gerjedezett? Szívünk. Gerjedezett a szívünk. Tehát Tehát ők azt mondták, hogy a belső emberünk, mert a szív a Héber gondolkodás szerint az egész embert jelentette. A belső embert. A szív az volt, ahonnan minden dolog elindult. Akár érzelem, akár a gondolkodás, akár az akarat, bármi, ami az embernek a belső világa volt, ma úgy mondjuk a pszichológia, az embernek a pszichéje, az embernek a belső működése, ami ott volt, azt mind érintette, vagy az égő tűz, vagy pedig az, ami ott mozgott, mintha gerjedezett volna bennük. Miért mondom el mindezeket? Mert ha előre gondolunk arra a világra, amely eljövendő, ahol majd az Isten eltöröl minden könnyet minden orcáról, ha szeretnénk azt, hogy az Isten akkor érintsen bennünket, akkor ahhoz az kell, hogy ő meg tudjon érinteni most is, belsőleg. Akár az ígén keresztül, ahogy ő magyarázza nekünk az ígét a lelke által, akár úgy, hogy szól nekünk, vagy mi szóljuk az ő ígéjét. De az Úr nem csak akkor érint minket, amikor ő szól, hanem akkor is érint, amikor mi szólunk. Az emmauszi tanítványok esetében Jézus szólt nekik, és gerjedezett a szívük. Ebben az esetben pedig Jeremiás szólta az Úr szavát, és úgy érezte, hogy mintha égő tűz lenne benne. Tehát ez az ige érdekes módon oda-vissza hat bennünk. Amikor kapjuk is, meg amikor adjuk is. Ez az ige csodája, hogy az Úr mindig érint bennünket. Visszatérve a Jelenések könyvéhez, az Úr szeretné, hogyha azon a dicső napon majd mindannyian ott lennénk. És hogy milyen könnyeink lesznek, nem tudjuk. Hogy ki miért, vagy kiért fog könnyezni, nem tudjuk. Én nem tudom. De akármilyen könnyetek lesz. Akár kiért hullik a könyv, vagy akár miért. Az biztos, hogy az Isten bármilyen ok miatt könnyezel, le fogja törölni a könnyet az arcodról. Mert ő szeretne még egyszer érinteni téged, és engem is, mielőtt bevonulunk a kapukon a városba. És a különös az, hogy amit János apostol látott, és amit leírt nekünk a Jelenések könyve 21. fejezetében, az valójában nem más, mint egy régi profécia. Sokáig én sem tudtam, hogy ez így van, egészen addig, amíg Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez nem jutottam. És ebben a fejezetben van egy csodálatosan szép profécia, hiszen Ézsaiás az Ószövetség evangélistája volt. Ő volt az, aki a legtöbbet beszélt a Mesiásról, és akinek a proféciáit talán a legjobban ismerjük. De talán nem gondolunk mindig arra, hogy Ézsaiás nem csak a Mesiás első, hanem a Mesiás második eljöveteléről is profétált. Ő profétált az új égről, meg az új földről, nem? És itt a 25. fejezetben csak egy néhány verset olvasott, a 8. verstől talán a 10-ig, vagy inkább a 7. verstől olvasom, talán úgy még pontosabb. És elveszi e hegyen a fátyolt, amely betakar minden népeket, és a takarót, amely befödött vala minden népségeket. Elveszti a halált örökre, és letörli az Isten a könyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a ma napon, imé Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk szabadításában. És csak egy mondat még a 10. vers elejéről. Mert az Úr keze nyugszik e hegyen. Tehát Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr keze fogja ezt elvégezni. Arról egy külön prédikációt lehetne tartani, hogy az Úr keze. Lehet, hogy legközelebb arról fogok nektek prédikálni. Hogy az Úr keze. Az Ószövetség tele van ezzel a kifejezéssel, hogy az Úr keze, az Úr karja. Hogy mi mindent tett Izraelért. De az Úr keze nyugszik majd azon a hegyen, azon a helyen, úgy, hogy elveszti a halált örökre, és úgy, hogy letörli az Úristen a könnyhullatást minden arcáról. Én kívánom, testvéreim, hogy az Úr segítsen bennünket most, hogy amikor Jézus első eljövetelére gondolunk, aminek a pontos idejét nem tudjuk, akkor gondoljunk a második eljövetelére is. Mert Jézus itt járt egyszer, hogy sátorozzon egy rövid ideig. De Jézus el fog jönni még egyszer. Sőt, az Atya maga eljön Jézussal együtt, és erről szól a Jelenések könyve, hogy ő együtt akar sátorozni. Még egyszer. De most már utoljára. Most már örökre. És ebben a vele való lakozásban, vagy sátorozásban az is benne lesz, hogy eltöröl minden könnyet. Ha bárok miatt volt könnyetek, vagy lesz könnyetek a jövőben, akkor gondoljatok arra, hogy lesz majd egyszer egy világ. És én hiszem, hogy már nem is sokára, amikor az Úr a könnyet le fogja törölni örökre. És el fogja távolítani a népe gyalázatát, és mindent újjá akar tenni. Az Úr adja, hogy mindannyian ott legyünk majd, abban a dicső világban, az ő kegyelméből. Amen. És Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás a szívünk te néked azért, mert nem csak Jézus első, hanem második eljövetelére is oda irányítottad a figyelmünket, hogy ennek a világnak a sok-sok gondja, baja, a betegség, a fájdalom, a kiáltás, a gyász, a halál, és minden olyan dolog, amely az elmúlást hirdeti, ne kösse le a figyelmünket annyira, hogy ne tudnánk arra a dicső világra gondolni, amelyből ezek a dolgok hiányozni fognak. Urunk, néked köszönjük meg, hogy olyan szeretettel voltál az első ember iránt, hogy formáltad őt a föld porából, hogy különös szeretetet, érdeklődést és különös gondoskodást mutattál az ember iránt. De miután az ember elbukott, Jézust elküldted ide, hogy együtt lakozzon, hogy együtt sátorozzon velünk, hogy megismerjük őt, és ő általa megismerjük az Atya szeretetét. És köszönjük, hogy ezt a világot újjá akarod teremteni. És amikor Jézus ismét jön, akkor el fog törölni minden könnyet, minden arcról, és el fog törölni minden fájdalmat a szívünkből, minden olyan emléket, amelyik megnehezíti az életünket. De azt is köszönjük, Urunk, hogy te belsőleg is érintesz minket napról napra és hétről hétre. És most is azt akartad, hogy az elhangzó ígék érintsenek minket belülről. Hogy ne csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel is fel tudjuk fogni mindazt, amit cselekedni akarsz érettünk. És kérjük, Urunk, hogy ezzel a szeretettel tölts be most minket. Segíts abban, Urunk, hogy még nagyobb hittel, nagyobb odaadással és kitartással kövessünk téged. És add azt a látomást a lelkünkbe, hogy nem sokára eljössz az ég felhőiben, és meglátunk téged, és akkor örökre megszűnik minden fájdalom, kiáltás, és az utolsó könnycseppet is letörlöd majd arcunkról. Urunk, tedd meg ezt nékünk, nem a mi érdemeinkért, hanem Jézusért, kegyelmedből. Amen.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk a bevezetőjét képezi Pál apostolnak, a kolossébeliekhez írt levelével kapcsolatos sorozatunknak. A kolossébeliekhez írt levél első fejezetének a második verse az egyetlen igehely az Új Szövetségben, ahol a város neve előfordul. A név jelentése óriási méretű, vagy pedig magas oszlopok. Kolossé város az Ázsia nevű római provinciában volt, Frigia tartományában, Laodiceától 16 kilométerre keleti irányban, a Likusz völgyében, amely a Meander folyónak a mellékfolyója, és amely a két folyó találkozásától 160 kilométerre ömlik az Égei tengerbe. Annak a főútvonalnak a mentén feküdt, amely Efézustól kelet felé haladt. Az ókori történetíró közül Xenofon és Heródotosz jegyezte fel Kolossé nevét. A város híres volt lilás árnyalatú gyapjú szőtteseiről, amelyeket Kolosszínuszoknak neveztek. Néró császár uralkodása idején katasztrofális földrengés érte, néhány romja ma is látható. Pál apostol idején lakossága frigiaiakból, görögökből és zsidókból állt. A kolossé gyülekezettel kapcsolatban nem találunk feljegyzést sem az apostolok cselekedeteiben, sem máshol a Bibliában. Emlékeztetni szeretnénk kedves hallgatóinkat, hogy az apostolok cselekedetei könyvét Lukács írta, aki Pál apostolt elkísérte a Filippiben elkezdett missziótól kezdve Jeruzsálemig. Tanúja volt ottani elfogatásának, onnan pedig elkísérte Rómáig. Vele volt második fogsága alatt, és a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetének a 11. verse szerint, míg a Pál felett kimondott halálos ítélet után is, ha az apostolok cselekedeteiben nincs említés, a kolossébeli gyülekezetről ez azzal magyarázható, hogy ezt a gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Pál, Silás és Timóteus a második missziói úton a Likusz völgy északi része felé haladtak, mivel hogy a Szentlélek megtiltotta nekik, hogy Ázsiában hirdessék az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének a 6. versét. Pál harmadik utazása alatt evangélizáló és szolgáló tevékenységének főközpontjává Efézust tette. Így mindazok, akik Ázsiában voltak, hallgatták az Úrnak igéjét közvetett vagy közvetlen módon. A kolossébeliekhez írt levél első fejezetének a 7. verse szerint a gyülekezet megalapítása egy Epafrás nevű kereszténynek a nevéhez fűződik, aki minden valószínűség szerint Efézusban hallotta az evangéliumot az apostol 3 évig tartó ottani munkálkodása idején. Epafrás kolosséi volt, mert a kolosséi levél 4. fejezetének a 12. versében úgy van említve, hogy ti közülletek való. A 2. fejezet 1. versében az áll, hogy a kolosséi keresztények nem látták Pált test szerint. Ezek szerint ő nem járt Kolosséban. Beszéljünk a továbbiakban a kolosséi levélről. Ennek szerzője Pál apostol, aki a levélben többször megnevezi magát. A levél első fejezetének az 1. versében, ugyanennek a fejezetnek a 23. versében és a 4. fejezet 18. versében. Ebből a bibliaversből nem csak a szerző kilétéről szerezhetünk tudomást, de arról is, hogy az apostol a levelet tolba mondta, majd a végén aláírta. Továbbá arról is, hogy a levél írása idején ő fogoly volt. A levél utolsó fejezete alapján megismerhetjük Pál apostol munkatársait is. A levél páli eredetére mutat, a levél gondolatmenete is. Az őskeresztény gyülekezet is Pált, Jézus Krisztus apostolát nevezi meg, mint a levél szerzőjét. A továbbiakban adjunk választ arra a kérdésre, hogy kinek szól ez a levél. Pál apostol már az elején megnevezi őket. A Kolosséban lévő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban. A megszólítás első felében szereplő olvasók felől tehát semmi kétség nincs. A hívő hittestvérekről úgy látszik, hogy a 4. fejezet 13. és a 15. 16. versében található utalás ad felvilágosítást. Ezekben a versekben a laodiceai és a hierápoliszi gyülekezetekről van szó, amelyek túlnyomó részt pogány keresztényekből állottak, de zsidók is voltak közöttük. Mint már említettük, Pál a levelet fogságban írta. Nem lehet megállapítani a levél alapján, hogy a fogság helye Róma-e vagy Cézárea volt. Ennek megértéséhez igénybe kell vennünk a többi fogságból írt levelet, valamint az apostolok cselekedeteit is. A római fogságra mutat az a körülmény, hogy Pálnak alkalma van fogolyként is hirdetni az evangéliumot. Az apostolok cselekedetei 28. fejezetének 30. versében azt olvashatjuk, hogy Pálnak Rómában saját bérelt lakása volt, ahol látogatókat fogadhatott. Egy olyan egyszerű rabszolgának a látogatása, mint Onézimus, inkább illik ehhez a helyzethez. Nem mondhat el ugyanaz a cézáreai fogságról, ahol Félix helytartó parancsára egy idő után enyhébb lett ugyanaz apostol helyzete, de ekkor is csak a hozzátartozói látogathatták. Továbbá az olyan kifejezések, mint bilincseim, megkötözve lenni, követség láncok között, valamint köszöntenek titeket a császár udvarából valók. Arra a körülményre vezethetők vissza, hogy Pál Rómában, a császári udvarban katonákhoz volt hozzáláncolva, akik egymást váltották mellette. Egy még meggyőzőbb bizonyíték Róma mellett az a tény, hogy Pál a Filemonhoz írt levelében, amelyet ugyanabban az időben küldött el, mint az efézusi és kolosséi leveleket, felszólítja a kolosséi keresztényeket, hogy készítsenek neki szállást. Nehezen képzelhető el, hogy Pál a cézáreai fogsága idején fejezett volna ki ilyen kérést, kivált, amikor abban az időben a császárhoz fellebezett, emiatt számolnia kellett egy hosszú utazással Rómába és egy hosszabb ott tartózkodással. Ezeket a belső bizonyítékokat megerősíti több ókeresztény írás, amelyek egyhangúan Rómát jelölik meg a fogságból írt levelek keletkezési helyéül. Két tény azt sejteti velünk, hogy az apostol a kolosséi levelet röviddel Rómába érkezése után írta. Először is, egy szót sem ír a peréről, míg a filippibeli levélben, amelyet később írt, annak a reményének ad hangot, hogy a bírósági tárgyalások nem sokára jó végre fognak jutni, jól dőlnek el az ő számára. Másodszor, Lukács és Arisztárkosz, Pál két barátja, akik Palesztinából elkísérték Rómába, még mindig mellette vannak, míg később, amikor a filippibeli levelet írja, úgy látszik, hogy már nincsenek ott, máskülönben alig ha hiányoznának az üdvözleteik. A levél írásba foglalásának időpontja tehát inkább a római fogság elejére esik, azaz a Krisztus utáni 59. év végére, vagy a 60. év elejére. Mondjunk el ezek után néhány dolgot a kolossébeliekhez írt levél hitelességéről is. Azt a tényt, hogy az egyházatyák írásaiban a kolossei levélből egyetlen szó szerinti idézet sem található, az újabb kritikusok eléggé tárgyalják. Emellett viszont bizonyos, hogy a levelet Barnabás, Ignácius és Justinus mártír már ismerték. Mint valódi páli levél áll az időrendi besorolásban, Márkion kánonjában, és mint ötödik a murátori töredékben. Irénéus, alexandriai Kelemen és Tertullianus úgy használják, mint általánosan elismert új szövetségi iratot. Csak a 19. század közepén vonták kétségbe a levél hitelességét. Meyerhof és Baur legfontosabb ellenvetései a levél hitelesség ellen három területet érintenek. A stílust, a krisztológiát és rokonságát az efézusi levéllel. A stílusra és gondolatvilágra vonatkozólag Mihályelis professzor a következőképpen nyilatkozik. Tegyük hozzá még, hogy a kolossei levélben kiváltképpen a szókincsben levő sajátosságokat eléggé meg lehet magyarázni azzal, hogy Pálnak itt egy különleges jellegű tévtan ellen kellett küzdenie, és így kölcsönveszi annak vezérszavait. E vonatkozásban fűzzük még hozzá, hogy a levél nyelvezete elleni kifogások egyre inkább elveszítették vonzó erejüket. A Krisztusról szóló tanítás például teljesen megfelel annak a módnak, ahogyan Pál uráról beszél és ír. A Kolossé levélben úgy írja le a megfeszített Krisztust, mint aki halottaiból feltámadott, amennyben Isten jobbján ül, és az egyház fejeként kormányzó úr. Hogy főként Jézus istenségét, örök fiúságát, kapcsolatait az angyalvilággal emeli ki, az minden további nélkül megérthető, ha arra gondolunk, hogy írása egy különleges tévtan ellen irányul. Ez csak ugyan nyilvánvaló rokonság nem csak a kolosséi és efézusi levél között, hanem a kolosséi, a galatai és a korintusi levelek között is. Így hát nem lehet csodálkozni, hogy itt is, mint minden más helyen, ugyanaz a bizonyságtétel található Jézus Krisztusról, az ő szuverenitásáról, üdvösségének teljességéről, a kereszten szerzett győzelméről és feltámadásának erejéről. Godét arra utal, hogy Pál ebben a levélben azt mutatja meg, ami Krisztus az egyház számára, az efézusi levélben pedig azt, hogy mi az egyház Krisztus számára. Helyesen jegyezte meg valaki ugyanazt másként. Pál az efézusi levélben az Úr egyházát, a kolossai levélben pedig az egyház urát mutatja meg. Hangsúlyozzuk még azt, hogy sok kitűnő írás magyarázó a háromszoros kritika ellenére sem kételkedik, sem a levél páli eredetében, sem pedig hitelességében. A levél egy egészen határozott helyzet kapcsán keletkezett. A kolossai gyülekezetet bizonyos tévtanítók fellépése nyugtalanította, amiről Pál Epafrás vagy más követek útján szerzett tudomást. Tikikusz utazását arra használta fel, hogy a kolossai belieket írásával óvja és felvilágosítsa. Ugyanakkor arra törekszik, hogy a fiatal gyülekezetet a keresztény ismeretben tovább vezesse, és megnyissa előttük az Isten üdvösségének teljességéhez vezető útat. A kolossai gyülekezet főként pogány keresztényekből állt. Az evangéliumi oktatás, amelyben részesültek, megfelelt Pál apostol tanításának. Lelkük állapotának az apostol örvendett. Ezért nem is intette őket arra, hogy változtassák meg gondolkodásmódjukat vagy életvitelüket, hanem bátorította őket, hogy haladjanak tovább a megkezdett úton, és tegyenek jó előmenetelt. Azok a tévtanítók, akik eljutottak a kolossai gyülekezetbe, veszélyt jelentettek az ottani keresztények számára. Általában a Pál korabeli keresztény gyülekezeteket egyformán veszélyeztették egyes zsidó származású, judaizáló keresztények, lásd a római és galatai levelet, másfelől a pogánykeleti filozófiák terjesztői, akik többek között tiltották a házasságot és az Istentől elrendelt eledelek fogyasztását. Timóteushoz írt első levél 4. fejezetében, az első 5 versben olvashatunk erről. Úgy tűnik, a kolossai gyülekezetbe eljutott mind a két fajta tévtan. Bizonyos teret hódított a judaizálók tevékenysége, akik hirdették a körülmetélkedés, az újhold, az árnyékünnepek, azaz árnyékszombatok megtartásának fontosságát, de teret hódított az aszkétikus életmódról szóló tanítás is, amely a filozófia nevével ékesítette magát. Ennek értelmében a hívőnek összekötetésbe kell lépnie egy magasabb szellemi világgal, és az egyetlen megváltó Krisztus helyett angyali hatalmasságokat kell közvetítőként elismernie. E célból a testtel keményen kell bánni, hogy így a szellem lehetőleg elváljon az anyagtól, és képessé legyen a mennyei kinyilatkoztatások elfogadására. Itt tehát teljesen félreérthetetlenül már nem egyedül a Krisztusban való megváltásról, hanem önmegváltásról van szó, sőt, spiritizmusra nevelésről. Már a Krisztus korabeli palesztinai társadalomban létezett az esszénusok közössége. Ők arra törekedtek, hogy a nép életétől elkülönülve éljenek, és számukra is kötelező volt a házasság nélküliség, a gyakori mosakodások és a vagyonközösség. Szerintük a lélek már a test előtt is élt, az érzékítést vonzó ereje azonban lehúzta a tiszta éterből és a test börtönébe költöztette. Számukra az anyag a gonosz fogalmát jelenti, akárcsak a mai keresztény tudománynak. De akármi is a helyzet, e kényes kérdést illetően egy bizonyos. Pál a kereszténysége veszedelmes elszellemiesítésének és mindenekelőtt az ilyen alapon álló egész teológiai rendszer kidolgozásának már eleve halálos döfést ad, és véget vet annak a győztes Krisztus személyéről és művéről szóló üzenettel. Egyedül ő a fenséges, és ő benne van meg az istenség egész teljessége. A továbbiakban szóljunk néhány szót a Kolossébeliekhez írt levél tartalmáról és felosztásáról. Kezdjük tehát a bevezetővel, amely a levél első fejezetének az első 12 versét foglalja magába. Ebből az első és a második vers címzésből és üdvözlésből áll. Utána következik a hálaadás a harmadik verstől a nyolcadikig. Ezt követi a közben járó imádság a 9-től a 12-ig terjedő versekben. A Kolossei levél első szakasza az első fejezet 13. versétől a 29. verséig terjed és tanítói jellegű. Eme tanításukban első helyen áll Krisztus személyének fenséges volta a 13-tól a 20-ig terjedő versig. A 21. verstől a 23-ig terjedő versekben Krisztus művének a fenséges voltáról olvashatunk. Ugyanilyen fontos Krisztus szolgálatának a fensége a 24-től a 29. versig. A Kolossébeliekhez írt levél második szakasza azonos a levél második fejezetével. Ennek a fejezetnek az első 8 versében a levél szerzője inti a gyülekezetet, majd a 9-től a 15. versig a gyülekezet helyzetére és gazdagságára irányítja a címzettek figyelmét. Ezután a 16-től a 23-ig terjedő versekben óvatosságra inti őket a tévtanításokkal szemben. A Kolossébeliekhez írt levél harmadik szakasza a levél harmadik fejezetének az első versével kezdődik, és a 4. fejezet 6. versével fejeződik be. A 3. fejezetnek az első 4 versében Pál a keresztény élet elérésére buzdítja levelének mindenkori olvasóit. Az 5. verstől a 17-ig rámutat a keresztény ember megszentelődésének a szükségességére. A 3. fejezet 18. versétől a 4. fejezet első verséig eléjük tárja a keresztény kötelességeit. Ugyanennek a fejezetnek a 2-től a 6-ig terjedő verseiben bölcs magatartásra inti őket a világgal szemben. A levél 3. szakasza után következik annak befejező része, a 4. fejezetnek a 7-től a 18-ig terjedő verseiben. A 7., 8. és 9. versekben Tikikusz és Onézimusz elküldéséről olvashatunk, míg a 10-től a 18. versig üdvözléseket és ajánlásokat találunk. A Kolossei levél kulcsszava tökéletesség. A kulcsszöveget képezi a 2. fejezetnek a 9. verse, amely így hangzik. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Egyébként a teljesség szó szerint, vagy más hasonló kifejezésekkel 5 helyen is előfordul a Kolossei levélben. Ez utóbbi formában az első fejezetnek, a 9. versében, mint az ismeretnek a teljessége. A Krisztus teljességéről az első fejezetnek a 19. versében olvashatunk, míg a 2. fejezetnek a 2. versében a bölcsességnek a teljességéről. A 2. fejezet 9. verse szerint Krisztusban lakozik az Istenségnek egész teljessége, míg a következő, tehát a 10. vers elmondja azt, hogy Krisztusban a hívők is eljuthatnak a beteljesedésre az ismeretben és a jó cselekedetekben. Ugyanakkor Pál apostolnak ebből a leveléből megtudhatjuk az üdvösségre eljutásnak a feltételeit. Ezek szerint eltemettetni, továbbá megelevenedni, feltámadni, Krisztussal elrejtőzni és vele megjelenni. Ugyanebből a páli levélből azt is megérthetjük, hogy a szerző a kolosséi keresztény gyülekezetért is imádkozott. Könyörgéseinek célja volt az ottani testvéreinek a lelki növekedése. Ez a következőkből áll. Isten akaratának megismerése. A lelkik bölcsességben és értelemben való részesülés. A méltó életvitel. A gyümölcsözés minden jó cselekedetben, a növekedés Isten ismeretében, és Isten erejének a megnyilatkozása minden helyzetben. Észrevehették, kedves hallgatóink, hogy Pál apostol ima céljai sok vonatkozásban azonosak azokkal a fogalmakkal, amelyeket az imént soroltunk el, amikor a teljességről szóltunk. Az apostol levelének címzetjei elé tárta ezeket, mint az üdvösség feltételeit. Ugyanakkor Istenhez imádkozott arra kérve őt, segítse hittestvéreit e nemes célok elérésében. Kérjük Istent, segítse meg ebben minket is!

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Igen, morzsa.
1: Elmegyek most még. Egy szót hallottam elsuhanni. Hatalmas szózatot. Megrendült bele az ég, a föld. Így csak Isten szólhatott. Angyalok hozták hírül a földre, az Isten ítéletre jön. Minden el van már készítve, csöndesség van odafönn. Csak két sepphelyes kéz kulcsolódik össze, imádság hangzik szüntelen. Atyám, nem ég, csak egy rövid időre, hadd tartson még a kegyelem. Nagy volt az ár, a szenvedés, s ha van, ki nem hallotta még, vagy eltévedve útvesztőkön, fogva tartja Sátán a szívét. Elmegyek most még utoljára, ha vannak tékozló fiúk. Hadd hozzam vissza az atyai házhoz, hadd vezessen vissza még az út. És akik nem tagadnak, hisznek, de küzdeni kevés a hit. Atyám, a próbák rostájába tégy bele mindig engem is. Egy kevés időre még, atyám, hogy közülük el egy se vesszen, mert ahogy te szerettél engem, én őket épp úgy szeretem.
2: Az Úr Jézus segítségével szeretném tömören, röviden átismételni azt, amit tegnap este tanultunk, mert ma már harmadszor hangsúlyozom, hogy ez a sorozat egymásra épül, és szeretném azt, hogy akik ma este vannak először talán jelen, hogy beépüljenek, nyomon tudjanak bennünket követni a Biblia tanulmányozásában. A mai témakörünk jelkép és valóság. Mit is fed ez, mindjárt látni fogjuk, azonban először beszéljük meg tömören, röviden azt, amit Dániel prófétának Isten kinyilatkoztatott. Gábriel angyal azt mondta Dánielnek 2300 este és reggel, és akkor kiderül a szent hely igazsága. Utána, amikor eljött magyarázni ezt a látomást, akkor azt mondta, hogy 77 szabadott a te népedre. Tegnap este tanultunk arról, és most próbáljuk együtt megismételni. Egy proféciai nap, mennyi idő a Biblia szerint? Egy proféciai nap, egy esztendő. Akkor azt jelenti, hogy 70x7, 490 nap, 490 esztendő. Levágatott a 2300 esztendőből a zsidó nép számára, és itt láttuk, hogy ez a 490 esztendő mennyire Krisztus központú, mert sehol az egész Szentírásban, ismétlem, sehol az egész Szentírásban nincs megjövendölve az, hogy Jézus Krisztus a világtörténelem naptára szerint melyik esztendőben fog megkeresztelkedni. Ezt láttuk, hogy 27-ben történt, és a 77 napos hétből maradt még egy hét, és az angyal azt mondta, hogy a hétnek a felén véget vet a véres áldozat. Tegnap este részletesen foglalkoztunk azzal, hogy igen, Jézus Krisztus keresztségétől haláláig pontosan 3,5 év telt el. Ez a profécia lejárt 34-ben, 34-ig az apostolok Jézus Krisztus mennybe menetele után csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot, 34 után pedig elkezdték hirdetni az evangéliumot a pogányoknak is. Említettük a rendelet kiadását 457-ben. Amint látjuk a képen az összes számadást, azért végeztem ezt, hogy lássuk meg, hogy ennek történelmi alapja van, mert az igazi történelem a bibliai proféciát mindig alátámasztja, és mi tegnap este eljutottunk 1844-ig. Miért? Azért, mert a profécia azt mondja, hogy 1844-től kezdve folyik az ítélet. Megtisztítatik a szentek szentje. Itt van a szöveg előttünk, 2300 este és reggel, és utána kiderül a szent hely igazság. De kedves testvéreim, ma szeretnélek benneteket tovább vezetni. Isten a Sínai hegyen megmutatta Mózesnek a mennyei templomot. Mert a Biblia beszél arról, hogy nem csak a földön volt az a bizonyos szent sátor, hanem fenn a mennyben is. Lehet, hogy többször olvastuk Jelenések könyvének a 11. részéből a 17. verset, amely így hangzik, hogy megnyilatkozik a mennyei templomnak az a része, ahol a bizonyság ládája van. És nem tudunk mit kezdeni vele. És azért is foglalkozunk ma este a jelképpel, hogy Isten segítségével holnap este nyomon tudjuk követni Jézus Krisztust az ő mennybe menetelétől kezdve, hogy milyen munkát végez, mi mindent végez Jézus Krisztus fenn a mennyben, most érettünk. Mert ahogy tegnap este említettem, általában a keresztény ember számára titok az, hogy a teremtéstől kezdve Jézus Krisztus mit tett Betlehemi születéséig, és az is titok, hogy mit tett Jézus Krisztus a mennybe menetelétől egészen napjaink. Azonban holnap este ezt nyomon fogjuk követni. Azonban amikor Mózes felment a Sínai hegyre, akkor Isten megmutatta neki a mennyei templomot, és ezt a figyelmeztetést adta Mózes második könyvében olvassuk, a 25. rész 40. versében. Vigyázz, hogy arra formára csináld, amely a hegyen mutatott néked. Isten azt mondta, hogy egy szent sátort kell, hogy készítsen Mózes itt a földön. De ennek a szent sátornak a mennyei templom mintájára kell elkészülni, és nem csak hasonlóval lenni, hanem a tökéletes hasonmásának kell lenni. Amikor Isten kimond ilyet, hogy vigyázz, akkor ez komoly figyelmeztetés, és Mózes pontosan úgy építette fel a szent sátort, ahogy azt Isten neki megmutatta a hegyen. Másik kijelentés ugyanebben a részben, Isten elmondta, hogy miért. Mózes második könyve 25.8. Készítsetek nékem szent hallékot, hogy közöttük lakosszak. Kedves testvéreim, három dolgot szeretnék egy-egy mondatban megemlíteni. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor az emberi test Isten temploma volt. Azonban a bűn bejöttével az emberi test megszűnt Isten temploma lenni. Figyeljük meg, mit mond Isten az egész zsidó történelemben, mire vezet bennünket, hová vezet bennünket. Készítsetek nékem szent hallékot, hogy ő közöttük lakozzon. Hol volt, vagy mi volt Istennek a lakhelye? A sátor. Ott volt a felhő is tűzoszlop nappal és éjjel, ami jelezte azt, hogy ő jelen van. Azonban, amikor Korintus beliekhez írott első levélből, a 6. részből olvassuk, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Akkor ezt mi úgy egyszerűen olvassuk, és tudomásul veszük, de mikor lesz, nem azt mondom, hogy mikor lett, mikor lesz a te tested és az én testem az Isten temploma. Akkor, hogyha a Szentlélek bennünk lakozik. És figyeljük meg, hogy Isten eredeti terve nem változott. A teremtéskor az emberi test Isten temploma volt. A bűn következtében megszűnt az lenni. Az ószövetségi szent sátor szolgálat idején a templomban lakott az Isten, és nem az emberekben. De Jézusnak az a célja, hogy a te tested és az én testem az Istennek a temploma legyen. De ezt te döntöd el személyesen magad részére, és én is. Ezt nem lehet közösen megbeszélni, vagy közösen megélni. Ezek után látjuk azt, hogy Mózes felépítette a szent sátort, és ma este szeretném Isten segítségével, ha megismerkednénk a szent sátorral, benne folyó szolgálattal, hogy holnap este nyomon tudjuk követni Jézus Krisztus mennyei szolgálatát. Miért? Mert Jézus mennyei szolgálatát akkor értjük meg, ha ő megismerik a földi szentélyt, amely a mennyei templom mintájára lett megépítve, és a benne folyó szolgálatot. Vázlatosan hozom, hogy könnyen megértsük. A földi szentély gyakorlatilag három részből állt. Én itt vázlatosan rajzoltam le az udvar részt, amit látjuk, hogy itt van, a sátoron kívül eső rész, amit mi azt mondanánk, hogy udvar. Én azért használom ezt a szót, mert a Bibliában így van megírva, hogy pitvar. A sátornak az első része, látjuk azt a függőleges, vastag fehér nyilat, a bal felüli részt a Biblia szentének nevezi, a jobb felüli részt pedig szentek szentjének. Először ismerkedjünk meg, hogy milyen tárgyakat találunk a pitvarban, a szentélyben, a szentek szentjében. Kedves testvéreim, lehet, hogy azt mondjátok, hogy engemet keresztény ember miért érdekel? Pont így voltam én is. Elmentem teológiára, első éves teológus koromban egy külön tantárgyam volt Mózes öt könyve. És amikor eljutottunk ennek a ceremóniás is dolgoknak a tanulmányozásához, akkor én úgy gondolkodtam, hogy én, mint keresztény ember, engemet nem érdekel. Nem érdekel az, hogy a zsidó szent sátorban milyen állatokat mutattak be, meg hogy tömjéneztek, meg a pap milyen ruhában volt. Engem ez nem érdekel. És egy két évvel előbb levő jó barátomat kérdeztem meg, és elpanaszkodtam neki, hogy nekem mi a probléma. És tudjátok, hogy milyen választ kaptam tőle, és mai napig hálás vagyok, függetlenül attól, hogy már a sírban van a barátom. Varagó testvér, alaposan tanulmányozd át Mózes harmadik könyvét. Mert az az ember, aki nem ismeri Mózes harmadik könyvét, Töviről hegyére, az nem tudja megérteni a megváltás tervét. Mert a földi szent sátor szolgálatban, Dióhéjban, tökéletesen, világosan, olyan világosan, hogy sehol a Szentírásban nem lehet olyan világosan megérteni a megváltás tervét, mint Mózes harmadik könyvében, amit gyakorlatilag mi tanulunk. Ez az egyik dolog. A másik azt mondta nekem, ha meg akarod érteni rómabeliekhez írott levelet, galatabeliekhez írott levelet, zsidókhoz írt levelet és a jelenések könyvét, akkor Mózes harmadik könyvét alaposan tanulmányozd át. Megszívleltem. És mondhatom nektek, több mint 50 év után, hogy végtelenül hálás vagyok ennek a testvérnek. És én melegen ajánlom mindannyiatoknak, hogy ezt a szent sátort és a benne folyó szolgálatot alaposan kutassátok át, olvassátok át a Szentírásból, ha akarjátok megérteni Jézus Krisztus jelenlegi szolgálatát és a megváltás tervét. Ennek az ismerete nélkül nem tudsz eljutni az igazság teljes megismerésére, a megváltás tervének felismerésére. Ezt vegyétek nagyon komolyan. Én lehet, hogy soha az életben erről nem fogok nektek szólni, de szívleljük meg, mert így tudunk eljutni az igazság és a megváltás tervének megismerésére. Most ismerkedjünk meg a tárgyakkal. A pitvarban két tárgyal találkozunk. Az első az égő áldozati oltár, ahol az állatokat mutatták be. A második közvetlenül a sátor bejárata előtt volt a mosdómedence, ahol a pap meg kellett, hogy mossa kezét és lábát. A szentélyben látjuk, hogy három tárgyal találkozunk, ott van legfelől a hétágú gyertyatartó, a függöny előtt közvetlenül a füstölgő oltár, és lent pedig a kenyerek asztala. 12 kenyeret tettek, és minden szombat reggel újból 12 kenyeret tettek, ami jelképezte Izrael 12 nemzetségét. El kell mondanom még egy következőt, hogy a legbelsőben a szentek szentje. Egyedül egy tárgy volt, ez az úgynevezett frigyláda, vagy fritszekrény, vagy szövetségládája, amiben Isten azt parancsolta, hogy tegyék bele a bizonyság ládájába. Két kőtáblára leírt Isten 10 parancsolatát. Megint felvetem ezt. Mit érdekel engemet az, hogy a zsidók hogy tettek meg, mit tettek? Kedves testvéreim, az egész szent sátor Krisztus központú. Egymás után felsorolom azt, hogy Jézust mi minden jelképezte ebben a szolgálatban. Itt most még nem tudom bemutatni a papot, de a pap jelképezte Jézus Krisztust. Az égő áldozati oltáron, a pitvarban felállított bárány Jézus Krisztust jelképezi. Ez a második jelkép. A harmadik jelkép, Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az életnek a madize. A víz, ami a mosdómedencében volt, Jézus Krisztust jelképezve. Jobb felől, vagyis lent ott látjuk a kenyerek asztalát. Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az életnek a ma kenyere. Bal felől ott van a hétágú gyertyatartó. Én vagyok a világ világossága. Itt egymás után 5 jelképpel találkoztunk. Ha még akarjuk, akkor ott van a 6. jelkép is. Zsidókhoz írt levél 10. rész 19. és 20. versében azt olvassuk, hogy élő úton keresztül juthatunk el. Miért? Mert a kárpit jelképezte Jézus Krisztust. Ott van 6 tárgy, vagy személy, az a főpap is. 6 jelképpel találkozunk a földi Szent Sátor szolgálatban, és most kezdjük csak sejteni azt, hogy mit is jelentett az, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor mi hasadt ketté. Olvassuk az evangéliumokban. A kárpit fölétől aláig ketté hasadt. És miért hasadt ketté? Ennek is több oka van, én most csak egyet hozok. Azért, mert a kárpit Jézus testét jelképezte. És Jézus teste megtört a kereszten. Jézus meghalt érettünk. Amikor megismerkedtünk így tömören, röviden ezzel, utána szeretném most képekben is bemutatni több oldalról, hogy közelebb kerüljön hozzánk. Amikor a bűnös ember eljött, akkor rendszerint ezen az áldozaton mutatták be az áldozati, ezt nevezik áldozati oltárnak. Itt van a kapu bejárata, ezt a részt nevezik pitvarnak, a Szentírás, itt van előttünk a Szent Sátor, és ahogy látjuk, itt van a mosdómedence. Az, amit az előbb csak rajzon vagy sematikusan tudtam bemutatni, most látjuk, hogy hogyan helyezkedett az el. Nézzük meg a következő képet, a sátornak a belsejét, pontosan elhelyezve, ez azért áldott dolognak tartom, megmondom, hogy miért. Először jobb felől itt van a kenyerek asztala, itt van a függöny előtt, csak a függöny nincs most rajzolva, a füstölgőoltár, és itt balkész felől ott van a 7 ágú gyertyatartó, és betekinthetünk legbelül a Szentek Szentjébe, és itt van a bizonyság ládája, ahová Isten parancsa szerint Mózes a 2 kőtáblára írt 10 parancsolatot, vagyis a 2 kőtáblát, amelyen a 10 parancsolat volt írtva, bele volt téve a bizonyság ládájába. Megmondom, hogy miért áldott dolog ezt tudni. Holnap este, Isten segítségével hiszem, hogy együtt leszünk. És abból fogunk kiindulni, hogy honnan jelentkezett Jézus Krisztus János apostolnak, amikor a Pátmos szigetén látomásban kapta jelenések könyvét. Ha ezt nem tudjuk, akkor mi elolvassuk a Bibliából, de nem tudjuk hova tenni. Nem tudunk mit kezdeni vele. Azért is adtam ennek a témakörnek a címét, hogy ma a jelképet tanulmányozzuk, Isten segítségével holnap nyomon követjük Jézus Krisztust, és szemlélni fogjuk az ő mennyei szolgálatát. Szebbnél szebb igazságokkal fogunk találkozni. Még egy néhány dolgot szeretnék elmondani, már megelőlegezem azért, hogy amikor később visszahivatkozom erre, akkor valahogy úgy mindannyiunk számára emlékezetében ott legyen. A pap nem mehetett be a szentélybe bármikor. A pap csak az állat vérével mehetett be. És amikor az állat vérével bement, akkor ide a füstölgő oltárra, ahol állandóan kellett, hogy legyen parázs, oda kellett tenni a bárány véréből, és a bárány vére és a tömjén, ami rá lett téve a parázsra, füstemelkedett fel, által ment a függöny fölött, és átment a Szentek Szentjébe. Ezt most azért mondtam el, hogy amikor majd erről beszélek lehet néhány perc múlva, akkor előttünk legyen ez az egész dolog. Nézzük meg közelebbről ugyanazt, látjuk, hogy a függöny a rajzon félre van húzva, hogy be lehessen látni, és egybe lehessen látni az egész szentélynek a belső részét. Még egy tekintet legyen mindannyiunk számára. Itt nagyon szépen el van helyezve a kenyerek asztala egyik oldalon, a 7 ágú gyertyatartó, a füstölgő oltár, és a füstölgő oltár mögött ott van a bizonyság ládája Isten 10 parancsolatával. Ezt Dióhéjban így tudom bemutatni, még egy néhány képet szeretnék majd hozni, azonban egy dolgot először tisztáznunk kell. A teremtéstől kezdve a Sínai hegyig a családfő volt a családnak a papja. Még egyszer ismétlem, ez egy Fontos tudnivaló, a teremtéstől a sínai hegyig a családfő volt a családnak a papja. Ez különösen Ábrahám életében is látható, hogy ő mutatta be az áldozatot. De más helyeket is találunk, akik korábban éltek. Mózestől Jézus Krisztus Golgotai haláláig sehol máshol nem volt szabad bemutatni áldozatot, csak a jeruzsálemi templomban. Amikor tanulmányi úton voltam Egyiptomban, akkor lementünk egészen Aszuánig. És Aszuáni gát, és az aszuáni villanyerőmű, úgy gondolom, sokunk számára ismert, Aszuánnál a Níluson van egy sziget, amely hasonló a Margit szigethez, és átvittek bennünket, hogy helyszínen lássuk. Körülbelül 2000-2300 kilométerre van Aszuán Jeruzsálemtől. Ott egy hatalmas zsidó kolónia volt, és az a kolónia zsidók írtak a jeruzsálemi főpapnak, hogy engedjék meg nekik, hogy ott építsék meg a jeruzsálemi templom kicsinyített mását, hogy ők ott áldozatot mutathassanak be. Hát próbáljuk elképzelni, csak legyen kerekdet 2000 kilométer gyalog megtenni egyik irányba, meg 2000 kilométer gyalog megtenni másik irányba. Hát szinte lehetetlen. A zsidó főpap Jeruzsálemből visszaírt levélben is azt mondta, hogy sehol a világon nem lehet zsidó templomot felépíteni, csak egyedül Jeruzsálemben, sehol nem lehet máshol áldozatot bemutatni, csak Jeruzsálemben. És figyeljük meg, akármerre megyünk a világnak bármelyik részén, minden nagyobb városban, ahol zsidók éltek, én nem tudom, ezt a részt nem ismerem, nem is mondok egy helyet sem, mik vannak zsidó templomok vagy zsinagógák? Csak zsinagógák. Szemnél szebb zsinagógával találkozunk. Egyetlen egy templomuk volt, és csak ott mutattak be áldozatot. És meddig? Csak Jézus Krisztus Golgotai haláláig. Miért? Mert minden áldozat, amely be lett mutatva, az mindegyik kivétel nélkül Jézus Krisztus Golgotai áldozatát vetítette előre, és amikor eljött a valóság, eljött Jézus, és ő lefizette a válságdíjat helyettünk, akkor többé nem kell áldozatot bemutatni. Ezért, amint látjuk, hogy ki volt az, aki először bemutatta az áldozatot ezen a földön, és leölte a bárányt, és az a bárány Jézus Krisztus Golgotai halálát jelképezte. Emlékezik esetleg valaki arra, hogy ki volt az, aki először bemutatta a bárány áldozatot, és leölte, és az a bárány Jézus Krisztus Golgotai halálát jelképezte. Maga Isten még édenkel. Milyen rendhagyó és meggondolkodható az a kijelentés, hogy mielőtt Isten kiűzte volna az őszülőket Éden kertjéből, mibe öltöztette fel? Bőrruhábát, honnan vette a bőrt? Maga Isten mutatta be azt, hogy hogy kell bemutatni az áldozatot, és minden zsidó így fejezte ki az ő hitét. Egy másik szempontból szintén látjuk, bemutatom, mert az ismétlés a tudás anyja, és azért teszem így, hány részből állt akkor a földi szentély? Összesen 3 részből, Pitvar szentély és Szentek szentje. Közelebbről lássuk az égő áldozati oltárt, amely a Pitvarban volt, mosdómedence, amely szintén a Pitvarban volt. A szentélyben 3 tárgyal találkozunk, kenyerek asztala, gyertyatartó, füstölgő oltár. Itt van a kenyerek asztala. Ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, ami nagyon szép és tanulságos, hogy ezt a kenyeret, és ez a kenyér kit jelképezett? Jézus Krisztust jelképezte, köszönöm. Igen, a kenyér Jézus Krisztust jelképezte, és ha figyelmesen olvassuk Mózes könyvében ezt a történetszakaszt, akkor azt látjuk, hogy csak a papoknak volt szabad megenni, senki másnak. Mire tanít bennünket? A lelkésznek az a feladata, hogy a Szentírást magyarázza tisztán, világosan, egyértelműen, úgy, ahogy az Isten a Szentírásban meghagyta. Az nem azt jelenti, most még egy dolgot szeretnék hozni, mert az újszövetségi Szentírás szerint, mivel a Szent Sátor szolgálat érvényét veszítette, Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a kárpít ketté hasadt. Kik a papok ma a jelen időben? Hadd hozzam Péter apostol leveléből, 2. rész 9. verse. Azt írja Péter, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, és megtartásra való nép vagytok, és hogy megy tovább? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akkor most ebben a pillanatban hány pap van itt az imaházban? Hány pap van? Ahányan ülünk? Mert Péter apostol által azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok. Mindannyian mire hívattunk el? Hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Kedves testvérem, fogyasztod-e naponta Isten igéjét? Úgy, mint ahogy a papok az ószövetségi időben tették. Hétágú gyertyatartó, az aranyoltár, azért ismétlem, hogy itt lássunk meg bizonyos dolgokat, mert azonnal olvasom Mózes 2. könyve 26. rész 33. verséből, hogy a szentek szentjében csak egy tárgy volt, tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és a függöny válassza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől. Ez a függöny választotta két részre. Itt van a bizonyság ládája. Bizonyság ládájával kapcsolatban egy gyönyörű dolgot szeretnék közölni veletek. Történelmi tény, hogy Josephus Flavius, hiteles zsidó történész, aki személyesen átélte Jeruzsálem ostromát, amely 70-ben folyt, és az ostrom idejének egy részét bent élte a városba, ezért hitelesen le tudta írni mindazt, ami zajlott a városban. Utána Titus azt mondta, hogy mindenki, aki kijön a városból, minden bántódás nélkül életbe marad, neki is sikerült kiszökni, és a Jeruzsálem ostromát kívülről írta meg. És ő hitelesen leírja azt, hogy Jézus Krisztus földi élete és szolgálata alatt a Jeruzsálemi templomnak szentek szentje üres volt, nem volt benne a bizonyság ládája. Azonban történelmi tény az is, hogy Isten indított őszinte istenfélő embereket, mielőtt Nabukodonozor 605-ben elfoglalta volna Jeruzsálemet, és a szentek szentjéből kivitték a bizonyságládát, és elrejtették valamelyik barlangba a mai napig. Mi várjuk azt a napot, amikor megtalálják, mert van ígéret rá. Isten gondoskodott arról, hogy az utókor földünk történetének záró alkonyán élő emberek, már pedig azok mi vagyunk, hogy hozzon egy tanújelt, megőrizte a 10 parancsolatot, a 2 kőtáblát, és el tudjuk képzelni ma, amikor az informatika annyira fejlett, amikor megtalálják egyik percről a másikra az egész világon behirdetik. És én hiszem azt, hogy ti is, sokan közülünk, és én is saját szemünkkel látjuk meg a bizonyság ládáját, és a 10 parancsolatot, amelyre Isten a saját ujjával írta le azt a 10 parancsolatot, ami a Szentírásban. De lépjünk tovább. Miután megismertük a Szentét, foglalkozunk a benne folyó szolgálattal. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ez egy ismeretlen része. Hogyan folyt a sátorban, a Szentében a szolgálat? Alapszinten 2 részre oszlott. A mindennapi áldozat, az úgynevezett reggeli áldozat és esteli áldozat. Nekem sokáig érthetetlen volt, hogy miért kell ez a reggeli és esteli áldozat, és a zsidók minden áldott nap, a 365 nap minden napján bemutatták a reggeli áldozatot és az esteli áldozatot. De szeretnék most veletek egy gyönyörű dolgot megbeszélni. Emlékezik-e valaki a Bibliából arra, hogy Jézus Krisztust hány órakor feszítették fel? Így írja a Biblia? Gyertek velem a Bibliával. Olvassuk el Márk evangéliumánál, legszebben, vagyis legkönnyebben érthetően találjuk feljegyezve, Márk evangéliumában így olvassuk Jézus Krisztus keresztre feszítésének az idejéről, a Márk evangélium a 15. rész 25. verse. vala pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Hányra akkor feszítették meg? 3. Csak ne gondoljunk erre az órára, hanem a napórára. És az a mi óránkhoz úgy aránylik, hogy Jézus Krisztus délelőtt 9 órakor feszítették fel. Miért nem 8-kor? Vagy miért nem 10-kor? Vagy miért nem 11-kor? Miért pont a napnak 3. órájában, pontosabban délelőtt 9 órakor feszítették fel? Azért, mert a zsidók, mint egy 1500 éven keresztül, mindig a napnak 3. órájában mutatták be a reggeli áldozatot. És hányra akkor halt meg Jézus Krisztus a kereszten? Olvassuk el. Ugyanebben a részben, 15. rész, 33 és 34. verse. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támad az egész föld színén 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus 9 órakor halt meg. A történet leírásra és annak tanúságára ma nem tudok kitérni, de Jézus Krisztus délután 3 órakor, a napnak 9. órájában halt meg, délután 3 órakor halt meg. Miért? Mert mint egy 1500 éven keresztül a zsidók az estéri áldozatot délután 3 órakor mutatták be. És most egy mondatban összefoglalom. Jézus Krisztust felfeszítették a reggeli áldozat bemutatása idején, és Jézus Krisztus az estéri áldozat bemutatása idején halt meg. Azonban emellett ott voltak a bűnért való áldozatok. Minden zsidó, aki vétkezett, áldozatot kellett, hogy bemutasson is, ráadásul bárány áldozatot rendszerint. És eljött a bűnös. Ott volt a pap. Kettőjük között ott volt a bárány. És a pap jelenlétében az embernek, aki hozta az áldozatot, rá kellett, hogy tegye a kezét az állat fejére, és a pap jelenlétében kellett bevallani az ő bűneit, és miután rávallotta az állat fejére a bűnöket, magának kellett, tehát a bűnösnek, aki az áldozatot hozta, venni a kést és agyonszúrni a bárányt, hogy saját maga lássa meg azt, hogy az ő bűneiért az állat hal meg. Az ő bűneiért Jézus Krisztus hal. Mert kedves testvéreim, kinek a bűnei ölték meg Jézus Krisztust a kereszten? Kit helyettesített Jézus Krisztus a kereszten? Bennünket vagy engemet? Engemet helyettesített. És hogyha mi megértjük ezt a csodálatos nagy áldozatot, akkor mélyen meg vagyok győződve, hogy nem csak vallásos emberek leszünk, hanem hívő emberek, akik Krisztus szava szerint élik az életüket. Mert gondoltunk-e arra, hogyan tudjuk megköszönni Jézus Krisztusnak azt a végtelen áldozatot, amelyet én érettem hozott a Golgotai kereszten? Mert kivétel nélkül mindannyiunkra vár az örök halál, és Krisztus Golgotai áldozata garancia vagy jótállás. Mi azért élhetünk, és azért lehetünk részesei az örök életnek, mert Jézus Krisztus helyettesített bennünket a Golgotai kereszten. Hozta a bűnért való áldozatot az ember, elmondtam, hogy hogyan, rávallotta a bűnét az állat fejére, a pap jelenlétében megölte, utána a vérnek egy részét felfogta a pap, a már megadott rendszabály szerint elkészítette az állatnak a testét és az égő áldozatra helyezte. A pap a vérnek egy kis részével bement a szentélybe, ugye, hogy mennyire lényeges most, hogy megbeszéltük, hogy hány részből állt meg, mi hogy volt. És a füstölgő oltára tett a vérből, parázs volt ott, tömjén tett hozzá, ami a szentek imádsága a Biblia szerint, és a füst átment a szentek szentjében. Ez gyakorlatilag mit mutatott be Isten ezzel? A következőt. Én, mint bűnös, rávallottam a Krisztust jelképező bárány fejére az én bűnömet, a pap az én bűnömet a bárány vérével bevitte a Szent Sátornak első részébe, a szentélybe, a függönyön kívül, rátette a füstölgő oltárra, és füstképében átment az én bűnöm a bárány vérének segítségével a szentek szentjébe. így jött az egyik, a másik, a tizedik, a huszadik, és jöttek az emberek, és így bekerült az embereknek a bűne a Szentek Szentjébe. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó Faragó testvér, de hát ez annyira lényeges. Holnap este találkozunk, és meglátjuk. De már a jelen időben is sok mindent tisztázni fogunk. Minden izraelita végezte ezt, ahogy itt látjuk ebben az esetben, ez rajz, az emberek bűneit a pap jelenlétében jelképesen az állatvérével bevitte a Szentek Szentjébe, azonban volt a zsidóknak egy úgynevezett engesztelési ünnepük is. A Biblia világosan elmondja azt, hogy 7. hó 10-én volt. Mi történt ezen a napon? Miért volt ez az egyik legnagyobb ünnepük a zsidóknak? Azt olvassuk Mózes 3. könyv 16 rész 4. verse. Gyolcsból készült szent köntös öltsön magára, a főpapról lévén szó, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcsővel övezze be magát, és gyolcs üveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mosse meg azért a testét vízbe, és úgy öltse fel ezeket. Kedves testvéreim, egy dologra kérlek benneteket. Jegyezzük meg, hogy amikor a főpap az engesztelési napon évente egyszer bement a Szentek Szentjébe, hogy megtisztítsa a bűnöktől a földi Szentek Szentjét, akkor tetőtől talpig gyolcs ruhában kellett lennie, még az ő is gyolcsból lett. Ezt azért hangsúlyozom most, mert holnap este ez lesz a kiinduló pont. Ha ezt most megjegyezzük magunknak, hogy ő gyolcs övvel volt körülvezve, akkor felismerjük könnyen, hogy Jézus Krisztus a mennyei templomnak melyik részéből jelentkezett János apostolnak Pátmos szigetén, amikor kinyilatkoztatta azt, ami Jelenések könyvében található. Azonban azt olvassuk a Bibliában, hogy a pap, mikor így felöltözött, tiszta fehér gyolcsban, a ruhája peremén ott volt felvarva gránátalma és csengetyű. Hát miért lényeges ez? Azért, mert amikor a főpap bement a szentélybe, bement a Szentek Szentjébe, ahová soha senkinek joga nem volt bemenni, csak egyedül a főpapnak, és a főpapnak is csak az engesztelési napon, ugye említettük 7. hó 10-én. És mivel senki nem lehetett a szent sátorban, viszont a nép ott volt körül, fennállt egy veszély, megtörténhetett az, hogy a főpapot, ha nem vallotta be őszintén az ő bűnét, akkor Isten nagyon sújtja. De ezzel most előre mentem, és szeretném újból ismételni. A főpapnak először egy tulkot kellett feláldozni magáért és háza népéért. És a tulok vérének egy részével be kellett menni a Szentek Szentjébe, hogy először magáért és háza népéért szerezzen engesztelést. És hogyha ezt nem teszi meg a főpap, akkor nem lehet közben járó az emberekért. Ebben az esetben bűnös papok voltak a főpapok is, azonban hála a mindenhatónak, hogy nekünk bűntelen testvérünk Jézus, a főpap, a mennyei templomba, arról majd holnap este tanulunk többet. Azonban még egy dolgot kell említenem, hogy a főpap, amikor bement a szentélybe, majd a Szentek Szentjébe, önmagáért áldozatot vett, az engesztelés ünnepén, tehát a Szentek Szentjébe végezte a szolgálatot, említettük azt, hogy a bűnök hová kerültek a bárány vérével? Mindenkinek a bűne, aki áldozatot mutatott be? Bekerültek a Szentek Szentjébe. Most évente egyszer ezt meg kellett tisztítani. A főpap, amiután magáért szerzett engesztelést, kijött, és azt olvastuk, hogy választon, így olvasom Mózes 3. könyvének a 16. részében, a 8. versben, vessen sorsot Áron a két bakra, az egyik sorsot az Úré, a másik sorsot Azázalért. Ez a két kecskebak közül az egyik jelképezte Jézus Krisztust, a másik jelképezte a sátánt. És ami megdöbbentő szépség a Biblia leírásában az, hogy ebben a szertartásos szolgálatban, miután sorsvetéssel kiválasztotta a főpap, hogy melyik kecskevak jelképezze Jézust, és melyik kecskevak jelképezze a sátánt, a Jézust jelképező kecskevakot meg kellett ölni, és a Jézust jelképező kecskevak vérével ment be a főpap a függönyön belül a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt. Mit is mondtam bevezetőben ma este? Ha szeretnénk kristálytisztán érteni, látni, tudni a megváltásunk tervét, akkor tanulmányozzuk részletesen a földi szentsátor szolgálatát. Sehol az egész szentírásban nincs olyan precíz leírás, mint a földi szentély szolgálatban. Folytatom tovább. A főpap bement a szentek szentjébe a Jézus Krisztust jelképező kecskevak vérével, hintett a kárpit felé, megkente a bizonyságládának négy szarvát, ezzel jelképesen magára vette Izrael népének bűnét, és kihozta. És amikor kijött, akkor azt olvassuk Mózes harmadik könyvében, a 16. és 21. versében. Tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába. Kedves testvéreim, várom tőletek a választ. Vajon a főpap az engesztelési napon ki tudta-e hozni minden zsidó embernek a bűnét a szentek szentjéből? Várom.

0: helyére, akik megvallották, akik Isten segítségével győzedelmeskedtek, és akiknek a bárány vérével a bűne bekerült a szentek szentjébe. Hatalmas tanítás ez ránk vonatkozóan, drága keresztény testvéreim. Na de erről majd holnap. Szeretném befejezni az engesztelési napra vonatkozó tanítást. Még egyszer hozom ezt a képet, hogy úgy érzékeltessem valamennyire a főpapnak a munkáját. Főpap tehát az engesztelési napon bement ide. Jelképesen magára vette az izraelitáknak a bűnét, akiknek a bűne a bárány vérével bekerült a szentek szentjébe, utána elindult és kijött a szentélyen keresztül, és a szentélyen keresztül, a pitvaron keresztül, és ide volt állítva a sátánt jelképező kecskevak. És a főpap rátette a sátánt jelképező kecskevak fejére a kezét, és rávallotta azokat a bűnöket, akik az ő bűneikért áldozatot hoztak, és a bárány vérével bekerült a szentek szentjébe. Ma esti témakörünket, kedves testvéreim, egy kérdéssel szeretném befejezni. Vajon ez a jelkép mennyire teljesedik a te életedben és az én életemben? Milyen az én Isten iránti viszonyom? Szokásból teszem azt, amit teszem? Vagy teszem azért, mert a másik is úgy teszi? Ha éppen valaki a kislába mújjára lép, akkor megsértődök és hátat fordítok Jézusnak, vagy a mi hitünk töretlen. Kedves testvéreim, megszületette a mi szívünkbe az az elhatározás, hogy én Jézus Krisztusnak úgy köszönöm meg a golgotai áldozatot, hogy számomra ő az egyetlen példa, és én őt követem. Sértegették-e Jézus Krisztust föld életében? Igen vagy nem? És hátat fordított nekünk, azért, mert mi sértődöttük őt. De most legyek egész közvetlen. Te és én, hányszor sértettük meg a mai napon Jézust? Gondolkodjunk el ezen. Ma este a jelképpel foglalkoztunk. Az engesztelési ünnep a befejező, és a valósággal holnap este fogunk találkozni. Szeretnélek, drága testvéreim, bevezetni a mennyei templomba. Oda, ahol Jézus Krisztus most teljesíti a szolgálatot. Szívem mélyéből kívánom, hogy Jézus Krisztus legyen és maradjon egyetlen példakép, és kövessük őt tiszta szívből. Éljünk úgy, ahogy ő tanít bennünket, hogy Jézus Krisztus lehessen, ami közben járunk. Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: 87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tettem.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket itt a Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Üdvözöljük szeretettel azokat is, akik a rádión keresztül hallgatnak bennünket a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-en, kedves rádióhallgatóink, Isten hozta Önöket is. A kapcsolatkukac.speranzatv.ro e-mail címen időnként kiírjuk ezt a képernyőre is, megkereshetnek bennünket kéréseikkel, kérdéseikkel, észrevételeikkel. Örülünk azoknak, akik eddig is írtak. Voltak, akik kérték, hogy imádkozunk érettük, ezt megtettük, remélve, hogy azóta a helyzetük javult. Mások köszönő leveleket írtak, és voltak, akik Bibliát vagy könyvet kértek, amit szívesen elküldtünk magyar vagy román nyelven. Köszöntjük mai stúdió vendégünket, Farkas Győző lelkészt, Isten hozott a stúdióban, örülünk, hogy újra itt vagy közöttünk.
2: Köszönöm a meghívást, én is köszöntelek szeretettel, és a kedves tévénézőket és a rádióhallgatókat szintén.
1: Jó itt lenni és beszélgetni egy olyan dologról, ami a keresztények életében fontos szerepet játszik, vagy játszhat, attól függően, hogy gyakorolják, vagy sem. Gyakran halljuk a Bibliában, főleg az Új Szövetségben, de az Ószövetségben is ott van, mint kifejezés, a bizonyság tevés. Bizonyságot tenni Istenről, bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a hitünkről, az átélt tapasztalatunkról. Vannak, akik számára ez természetes, magától értetődő, sőt, keresik az alkalmat, hogy bizonyságot tegyenek. Mások ismerik a fogalmat, de számukra kimerül abban, hogy bediktálják esetleg a vallásukat egy kérdőív kitöltésénél, vagy elszavalják a hiszek egyet, vagy a mi atyánkot. Vannak olyanok is, akik egyenesen vonakodnak, vagy nevetségesnek tartják ezt a gyakorlatot. Mit jelent Jézusról bizonyságot tenni?
2: Jézusról bizonyságot tenni annyit jelent, hogy elmondom másoknak, hogy mit tett értem, mit tett velem Jézus. Tehát ez a röviden az alapvető megfogalmazása. Persze bővebben vagy még részletesebben, tehát szavakkal és tettekkel tanúsítani, bemutatni Jézusnak az életemre gyakorolt hatását. Tehát gyakorlatilag ez nem egy elmélet, nem csupán egy prédikáció, hanem a kettő együtt. Tehát elmélet és gyakorlat. Tehát az még nem igazi bizonyságtevés, ha tudok beszélni a Bibliából Jézusról valamit. El tudok mondani egy prédikációt. Ugye említette te is korábban a hiszek egy vagy a mi atyánk elmondása. Ez kimerülhet ott is. Viszont az igazi bizonyságtevés abban mutatkozik meg, amikor az elméleti rész, ugye, amiről beszélünk, az összhangban van a gyakorlati résszel, amit élek, ahogyan élek. Tehát maga a megjelenésem, maga az, hogy egy adott környezetben, ugye a legszűkebb a családom, vagy abban a réteg ember között, ahol mozgok, munkahely, szomszédok, van az emberek között egy olyan megítélésem, akinek az élete összhangban van azzal, amit tanít, vagy amiről beszél.
1: Milyen része van a bizonyságtevésben annak, amit a Biblia tanít, illetve amit személyesen átél a hívő?
2: Hát a bizonyságtevés, ugye a bibliai alapokra helyezzük, mert onnan származik ez a gondolat, ez a fogalom. Tehát az Ószövetségben nem annyira figyelhető meg ez a dolog, viszont vannak ott is bizonyságtevések, más jellegű, mint az Új Szövetségben. Tehát mondhatnánk, hogy viszonylag egy új keletű, vagy új szövetséghez kapcsolódó gondolat, vagy fogalom, és gyakorlatilag a bizonyságtevés egyfajta megbizatás is az Úr Jézus Krisztus részéről. Tehát ha arra gondolunk, hogy kik voltak azok, akik először úgymond bizonyságtevők voltak, azok Krisztus első tanítványai. Ugye, akiket Jézus maga küldött ki első sorban, még amikor velük volt, velük foglalkozott, tanította őket, velük jártak és keltek. Ugye volt egy ilyen, hogy Jézus kiküldött 12-t, aztán volt ilyen, hogy kiküldött 70 tanítványt, de úgymond parancsszerűen, vagy pedig célzottan Jézus kérte, hogy legyenek bizonyságtevői, az közvetlenül akkor figyelhető meg, mielőtt ugye ő a feltámadása után ugye még 40 napig itt volt a tanítványokkal, és mielőtt felment a mennybe, tehát itt figyelhető meg, hogy Jézus a tanítványokat megkéri, vagy megparancsolja nekik, hogy legyenek az ő tanúi, vagy bizonyság tevői. Ugye az apostolok cselekedetében ez meg van fogalmazva így konkrétan.
1: Ez a két szó tehát akkor egyenértékű? Tanú vagy bizonyságtevő?
2: Hát gyakorlatilag igen, csak a fogalmak különböznek, ugye ezt szét lehetne bontani. Tehát tanúja vagyok annak, amit Jézus tett velem, értem, és ki az igazi tanú, vagy az igazi bizonyságtevő, aki hitelesen tudja ezt képviselni.
1: Személyes tapasztalat.
2: Igen, alapján. igen. Tehát ez ugyanúgy jön ki, hogy nekem, ugye amikor bizonyságot kell tenni, akkor én csak arról beszélhetek, amit én tapasztaltam. A másik bizonyságtevése is, vagy a másik ember tapasztalata is szép és érdekes, nem, mert el lehet mondani azt is, de az lesz az igazi tanúságtétel, hogyha az én személyes életemből származik ez. Ezért mondja Jézus tanítványoknak, hogy legyenek az ő bizonyságtevői, legyenek az ő tanúi. Tehát mondják el, amit láttak, amit hallottak, amit átéltek, amit tapasztaltak, ugye, és ma is ezt teszi. Tehát nincs annál hitelesebb valami, mint amit személyesen átéltünk.
1: Hát ha arra gondolok, amit az előbb elmondtál az apostolok bizonyságtételére, mint életformára, és arra, amiről bizonyságot kellett tenni, akkor gyakorlatilag két vagy három dologról kellett nekik bizonyságot tenni. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ezt azért kellett tanúsítani, mert akkor ez egy nagyon fontos vitakérdés volt. Sokan próbálták ezt elvitatni. A másik dolog az, hogy Jézus valóban feltámadt, és a harmadik dolog pedig az, amit személyesen az életükben tett. Úgyhogy akár a múltat nézzük, akár a jelent, felfoghatjuk ezt az egész jelenséget, a bizonyságtevés jelenségi gyakorlatát, és magukat a bizonyságtevőket is, mint valami bírósági tárgyaláson szereplő tanúkat, akik hitelesítenek személyesen, személyes tapasztalat alapján egy bizonyos tényállást. Hogy akkor a keresztény végül a bibliai tanításoknak az igazát bizonyítja, hivatott bizonyítani. Mi a célja Istennek a keresztények bizonyságtevésével? Mármint miért van úgymond szüksége Istennek bizonyságtevőkre, és ez miért fontos különösen a mai időben?
2: Ugye az ószövetségi időben Isten nagyon sokszor közvetlenül az emberekkel kapcsolatba lépett, profétákkal, álomban, látomásban, és így ők Istentől közvetlenül kapták azt az üzenetet, amit továbbadtak. A már most a mi időnkben látjuk azt, hogy Isten az ő igén keresztül, Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát, az emberre vonatkozólag, kinyilatkoztatta az ő megváltási tervét az emberre vonatkozólag, és mindezt, ha olvassuk, tanulmányozzuk, akkor eljutunk egy ismeretre, és ez az ismeret gyakorlattá kell, hogy váljon. Ami azt jelenti, hogy megismerve ezeket a tanításokat, igazából Krisztust magát kellene megismerni. Hiszen elkezdve az Ószövetségtől, vagy a Biblia első lapjaitól az utolsó lapjaigig, a Biblia erről szól, hogy eljön Jézus, a Messiás, aki megoldja az emberiség kérdését, a bűn kérdését, a halál kérdését. És erre válaszként az ember mit reagálhat? Azt, hogy elfogadja személyes megváltójának Krisztust. Ha már most úgy fogadhatom el őt, ha valóban megismerem személyesen, és tapasztalatot szerzek vele. És ez nem elég csak annyiból ismerni, hogy ami le van írva, ami meg van írva, hanem tényleg a tapasztalat az azt mutatja, hogy milyen voltam, mielőtt találkoztam Krisztussal, milyen vagyok most, amikor ismerem őt, és közösségem van vele, és ezt imában, ige tanulmányozásban gyakorlom, és bizonságtevésben, és milyen kell, hogy legyek, vagy milyen szeretnék még, hogy lenni. Kell ismernem a hiányosságaimat is, amiben még szeretnék fejlődni, még több változást az életembe vinni. A probléma ott adódik, amikor emberek úgy akarnak bizonyságtevőkké válni, hogy közben nem ismerik az Úr Jézust. Olyan ez, mintha arról beszélnék, hogy milyen egy Forma 1-es autót vezetni,
1: közben soha nem próbált.
2: Soha még csak nem is láttam Forma 1-es autót, csak televízión keresztül. Ugye? Uh-huh. Nemhogy ültem volna benne, és vezettem volna azt az autót. Tehát ez egy hatalmas különbség, és ez itt a probléma, hogy sokszor Jézust az emberek így nézik, mintha a tévé képernyőn keresztül nézném azt az autót, és...
1: Tehát elméleti ismereteik.
2: Elmélet, és semmi gyakorlat, vagy semmi tapasztalatot nem szereznek.
1: Hát itt a kérdés az, ami felmerül, hogy lehet valamit, térünk vissza a tanúsításhoz, hogy lehet valamit tanúsítani, ahol nem voltál jelen, és nem láttad.
2: Igen, tehát akkor az már nem bizonságtevés, hanem másoknak a bizonságtevése alapján. Végül is látjuk azt, hogy amit a Szentírás kinyilatkoztat, az apostolok bizonságtevését, persze az kell, és fontos, hogy felhasználjuk a bizonságtevésünkbe, mert ők azok, akik Krisztusról bizonságot tesznek. Mi ezt elfogadjuk. Ugye? Ezen alapszik majd, vagy ezen kell, hogy alapozódjon meg a mi bizonságtevésünk is. Tehát nekem Isten szent lelke nem fog valami mást kijelenteni, hogy másról tegyek bizonyságot, mint amiről már mások tapasztalatot szereztek. Mert ugye a bibliai igazságokról, a Biblia tanításáról teszünk egyfajta bizonyságtevést a személyes tapasztalat által.
1: Az előbb már érintettük pontszerűen, de egy kicsit most mélyedjünk el benne, hogy mi az, ami egy bizonyságtevést hitelessé tehet, amitől meggyőző, eredeti, megbízható.
2: Igen. Tehát részben említettem, hogy a bizonyságtevésünk az apostolok bizonyságtevésére kell alapuljon. Vagy a bizonyságtevésünk, mondjam így, hogy a Szentíráson kell, hogy alapozódjon. Mert ha eltér attól, akkor nem a Krisztus bizonyságtevője, vagy nem Krisztus tanúja vagyok, hanem valami másnak, egy egyháznak, vagy egy vallásnak a tanúság tétele alapján szeretnék bizonyságot tenni. Tehát nagyon fontos, hogy a Bibliára alapozódjon. Uh-huh.
1: Ez az az elv, amit a Bibliáról szóló beszélgetésünkben is megfogalmaztunk. Ez ide is kiterjedt, hogy ahogy a Biblia önmagával összefüggő, és egyik része a másikat alátámasztja, így a Bibliának kell a bizonyságtételt is alátámasztania. És ez még csak egy szempont, mert
2: igen,
1: még van több is.
2: Igen, tehát a Biblia az első szempont, hogy nem térhet el attól. A másik, hogy valóban egy hiteles, egy... olyan bizonyságtevő legyek, hogy az életem is összhangban kell legyen a Biblia tanításával. Tehát ez olyan, mint a magyar mondás, hogy, hogy bort iszik és vizet prédikál, ugye? Tehát jövök és bizonyságot akarok tenni valamiről, tehát be akarom bizonyítani az embereknek, hogy a Bibliának igaza van, de én nem alkalmazom az életemre. Vagy nálam a gyakorlatban nem mutatkozik meg, akkor ez szintén nem egy hiteles bizonyságtevés. Tehát ez a két szemszög, ez nagyon fontos. Ugye még említettem korábban, ugye, hogy a bizonyságtevésünk az, tehát az emberek meg vannak szokva azzal, hogy szeretnének mindig valami újat, valami szenzacionálisat, különlegeset hallani. És ezért nagyon sokszor emberek olyan dolgokat próbálnak a bizonyságtevésükbe belefűzni, vagy elmondani, amit még soha senkitől nem hallottak. És néha ennek az a veszélye, hogy belevisszük a saját fantáziánkat, és eltér vagy elkanyarodik attól, amit a Biblia kijelent, tehát a teljes Bibliának az igazságától.
1: Úgyhogy fontos ezeket az elveket megjegyeznünk, azért, hogy a mi bizonyságtételünknek is meglegyen ez a hitele, amit kölcsönöz neki a Szentírással való összhang, és a hitelesség. És azon kívül még van egy másik kérdés is, egy részkérdés ennek az egész kérdéskörnek. Találkoztam olyan emberekkel, és volt, amikor én magam is kerültem hasonló helyzetekbe, hogy úgy éreztem, hogy olyan volt a helyzet, olyan volt a környezet, hogy el kellett mondanom, hogy miben hiszek, miért hiszem, mit jelent az én életemben ez az egész. Egy szóval bizonyságtevésre ösztönzött a környezet, és maga a Jóisten is. Csak az egyik gondolat, ami felmerül az emberben nem ritkán az, hogy mit mondhatnék ilyenkor. Mert sokszor pár percünk van nagyon fontos dolgokra, azon kívül lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amilyenben soha nem voltunk, és ilyenkor nem olyan könnyű megtalálni a megfelelő szavakat és megfelelő eszközt. Milyen ígéretei vannak a Szentírásnak, Istennek arra nézve, hogy az ilyen váratlan helyzetekben is a keresztény megállhasson.
2: Már az apostolok megkapták ezt az ígéretet, és ez az ígéret nekünk is szól, hiszen a megfelelő helyzetben, az adott helyzetben Isten az ő szent lelke által a megfelelő szavakat, megfelelő gondolatokat juttatja eszünkben. De azért nem árt, hogyha készülünk is az úgymond vagy úgynevezett váratlan helyzetekre. Ami abból áll, hogy azért megfogalmazom magamnak egy bizonyos szemszögből azt a néhány pontot, amit szeretnék érinteni. Tehát akár az alapvető bibliai elvekkel kapcsolatban, és a saját tapasztalatban, hát mit tett értem Jézus. Tehát, hogyha tudjuk, hogy bármikor ilyen helyzetbe kerülhetünk, hogy bizonyságot kell tegyünk, akkor legyen egy adott séma, mondjam így, vagy egy adott elgondolás, ami alapján ugye szeretnék bizonyságot tenni. Hogy ne tűnjek szétszórtnak, ne legyen az, hogy meglepett a kérdés, és mintha most a falvédőről szállnák le, hogy erről én bizonyságot kell tegyek, hogy ki vagyok, vagy mit jelent az, hogy adventista vagyok, vagy és így tovább. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Amúgy miről szól az ígéret, amit az apostolok kaptak?
2: Hogy bármilyen helyzetbe kerülnek, akkor eszükbe juttatja. Tehát Isten az, aki adja a megfelelő gondolatokat és a megfelelő szavakat. Viszont mindezek mellett, ugye ő adja a megfelelő szavakat és a megfelelő gondolatokat, de ahhoz nekem kell egy kicsit dokumentálódni, kell, hogy ismerjem azokat a dolgokat, mert ez csak azt tudja eszembe juttatni, amivel korábban találkoztam, amivel korábban foglalkoztam, amiről olvastam, mert amivel sose nem foglalkoztam, sosem olvastam, akkor honnan fog majd előjönni az elmémbe, csak úgy kipattam magától, ugye? Tehát csak azt tudja a Szentlélek eszünkbe jutatni, vagy azokat a gondolatokat hozni, amelyeket azért bizonyságtevés, aminek tanúi, amiket hallottunk, amiket láttunk, ugye, ahogy a János apostol is fogalmaz, azokat tudjuk továbbadni, mert egyébként nem lesz hiteles az a bizonyságtevés.
1: Egy szóval a Szentlélek nem fog a fejünkbe tölteni olyasmit, amit soha nem tudtunk, és főleg azért, mert nem feszítettük meg az erőnket, hogy megtudjuk, holott segített volna megtanulni. Tehát aki nem gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne valakinek 2 perc alatt elmondani, hogy miért vagyok hívő, és miért jó dolog ez, annak nehéz dolga lesz akkor, amikor erre sor kerül. Viszont egyrészt, ahogy mondtad, fontos az ilyen dolgokra elméletben felkészülni, mármint úgy, hogy mi lenne, ha ilyen helyzetben kellene helytállnom. Fontos a Szentlélek vezetése, és úgy gondolom, hogy ami Jézus Krisztusnál és az apostoloknál egy külön érv, súlyt adott az egész bizonyságtevésnek, az az életpéldájuk volt.
2: Igen.
1: Mert 2 percben el lehet mondani ezt is, azt is, de ha mögötte áll egy teljesen más életpélda, akkor az emberek szemében nem az fog alatba esni, amit mondok, hanem amit látnak az életemben.
2: Igen. És néha nagyon nehéz röviden lényeges dolgokat elmondani. Hiszen ha van rá egy óránk, akkor addig filozófálunk, vagy addig keresgetjük a gondolatokat, ameddig csak valami hasznos onnan származik. Viszont amikor ugye mondtad, hogy kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy 2 perc alatt, vagy 5 perc alatt kell, hogy beszéljen, akkor ez sokkal nehezebb, és ezért kell megalapozottak legyünk a Szentírás ismeretébe, hogy arról beszéljünk, amiről beszélni kell, és amiről nem kell beszélni, arról ne beszéljünk az adott helyzetben. Mert különben pont a lényegről tudunk lemaradni.
1: Hát úgy gondolom, hogy ebben a fontos, hogy a kereszténynek legyen komoly élő kapcsolata Istennel, ami jelenti azt, hogy naponta imában keressük őt a nap elején, nap kezdetén, és vele fejezzük be a napot is, és ha megnézzük az evangéliumokat, láthatjuk azt nem egyszer, hogy az Úr Jézus ugyanezt tette. Kiviláglik az is Jézus életéből, hogy ezek az ima alkalmak néha rövidebbek, néha hosszabbak, attól függően, hogy mennyi erőre volt szüksége, mennyi világosságra a következő napra. Ezek segítettek neki felkészülni arra, hogy másnap mit mondjon, mit tegyen. Egy szóval az Istennel való kapcsolat felkészít a bizonyságtevésre. Másrészt pedig, ha mindig keressük az összhangot az isteni elvekkel és az ő akaratával, akkor nem fog nehezünkre esni, hogy erről beszéljünk, mert ebben élünk, ez az életünk.
2: Igen, ez egy életforma kell, hogy legyen, mert ha nem egy életforma, akkor csak időnként előveszünk, akkor mesterséges lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ez a felkészülés folyamatos legyen, úgy, ahogy említetted. Tehát ez naponta, ahogy a Jézusnál is megjelent. Ugye ugyanerre szolgál ugye az adventista egyházban a szombatiskola, úgy nevezzük, ugye ez egy külön tanulmány, ami témákra megfogalmazottan minden napra van egy téma, szakasz, egy rész, egy bibliai gondolat, ami ki van dolgozva, amin az ember elmélkedhet, és elmélyülhet egy bizonyos témában. Ugyanerre szolgálnak a szombati alkalmak is, ugye, amikor ott vagyunk, és igehirdetést hallgathatunk, szintén mondhatnánk, hogy ez mind hozzájárul ahhoz, hogy mi úgymond felkészüljünk, vagy előkészüljünk az olyan helyzetekre, amikor bizonyságot kell tenni. Sőt, akik szombaton szószéki szolgálatot vállalnak, ez is egyfajta bizonyságtevés. Tehát maga a prédikáció is egyfajta bizonyságtevés.
1: Igen. Hát egy kicsit tovább lépve most a bizonyságtevésnek egy másik oldalára volna jó rátekinteni. Találkoztam olyan emberekkel, akik, most egy picit játszunk is a szavakkal, megengedi a témánk, arról tettek bizonyságot, hogy milyen hatása volt mások bizonyságtételének az ő életükre. Megismertek valakit, hallották, látták, és akkor ez az illető a szavaival, a maga viseletével, az életpéldával rávezette őket, hogy ők is ezt az utat válasszák. Egy szóval a bizonyságtétel egyes embereket elvezetett Isten követésére. Találkoztam olyan emberekkel is, akik elmesélték, hogy életük bizonyos szakaszaiban itt vagy ott bizonyos hatás érte őket, bizonyságtevés, amiről eleinte, ha bár hitelesnek és jónak tűnt, utólag kiderült, hogy félrevezetés volt, manipulálás volt, és életre szóló csalódássá vált később. A kérdés a következő volna. Hol van a határ az őszinte és hiteles bizonyságtevés, illetve a manipulálás és a félrevezetés között?
2: Ez nagyon jó kérdés, és tényleg ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy a Biblia igazságai és a személyes tapasztalat ezt teszik a bizonyságtevést. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor valakinek az életére, valakinek a bizonyságtevése az olyan hatást vált ki, hogy megtér. Vagy egy, nem mondanám azt, hogy annak az embernek a követője, vagy annak a vallásnak, vagy annak az egyháznak a követőjévé válik. Már nagyon sokszor ugye a bizonyságtevéseknek ilyen célja van. Viszont nagyon fontos, hogy mi ne egy eszme, vagy egy személy, vagy egy egyház követőivé akarjunk tenni valakit, ugye? És én itt látom a bizonyságtevésben a manipulációt, hanem abban kell, az az igazi bizonyságtevés, amikor az embert, vagy az egyént, a bizonyságtevésem Krisztushoz vezeti, mert én Krisztusról teszek bizonyságot. Ugye ott van a veszély, a manipuláció, és a, hát ami súrolja a határokat, hogyha van valami hátsó szándékom. Ugye?
1: Tehát, és hogy, általában öncélú.
2: És szándék. Az általában öncélú. És itt van a veszély. És ezt nagyon nehéz megítélni elsőre, vagy látni elsőre. Ha veszük példának a Pál bizonyságtevéseit, már arra gondolok, hogy Pál többször is alkalmazta azt, hogy amikor másoknak bizonyságot tett, akkor elmondta azt, hogy ő ki volt, ugye, egy farizeus, aki üldözte a keresztényeket, ugye, és kivé lett, ugye, kivé lett, és beszélt Jézusról, hogy hogyan szólította meg őt a Damaszkuszi útban, hogyan változott meg az élete, hogyan vált Krisztus követőjévé, bizonyságtevőjévé. És azt látjuk, hogy ugye akár egy helytartók előtt, vagy római fontos beosztású emberek előtt, akár a zsidó vezetők előtt tett bizonyságot, neki nem volt úgymond hátsó szándéka ezekkel a dolgokkal, hanem csupán szerette volna, hogyha az emberek megértik, hogy Krisztus az, aki az Isten fia, aki meghalt az emberért, aki feltámadt, és ma közben jár értünk. És amit nyerhetünk ezáltal, az az örök élet. És Pál nem azért akarta az embereket Krisztus követőivé tenni, mert ő ezzel olyan nagy valamit nyert volna. Viszont tudta azt, hogy amit nyer, az nem mérhető se pénzbe, se ingatlanba, hanem az egy örök életre szóló nyeremény, mert Isten országába lehet az az ember, akit Krisztushoz vezet.
1: Hát eszembe jut, miközben ezeket hallgattam, ezeket a gondolatokat, a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezete, ahol Pál elsorolja, hogy mi mindent nyerhetett volna, és ez nem képzelődés volt, hogy hát ha elvetettem volna ezt a marék borsot, akkor lett volna belőle egy zsák, és akkor ezt ennyiért adtuk volna el, hanem olyan dolgokról beszélt, mint lehetőségekről, mint pályákról, amelyek nyitottak voltak, a kezében voltak. Hát fényes jövő állt előtt, a zsidóság egyik legnagyobb rabbiává válhatott volna a képességei, az ismerete, a buzgósága alapján, meg hogy milyen akadémiai háttere volt, ugye a legjobb tanítóktól tanulhatott, és azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és nem csak erről beszél, hanem az anyagiakról, mindenről, és elmondja azt, hogy mit nyert, a Krisztust nyerte meg. Itten még egy annyit megemlítenék, hogy amikor egy bizonyságtevésnek a célja az, a fő célja, hogy az úgymond bizonyságtevő anyagi hasznot érjen el, vagy valami mást attól, akinek bizonyságot tesz, és ezt ezért teszi, amikor az illető ember, aki hallgatja a bizonyságtevést, annak olyan feltételeket szabnak, amelyek korlátozzák a szabad akaratát vagy a mozgásterét, az már inkább félrevezetésnek tűnik, mert az igazi krisztusi bizonyságtevők azok értékeket továbbítanak a világ fele, gondolok itt lelki értékekről, úgyhogy ez az egyik szempont, és a másik az, hogy a bizonyságtevő egyrészt egy hiteles bizonyságot ad, de ugyanakkor megadja a lehetőséget a másiknak, hogy szabadon döntsön, és nem veszi el tőle ezt. Nagyon fontos tehát, nem utolsó sorban pedig az, hogy egy őszinte, igazi bizonyságtevés az összhangban van a Bibliával, ezt még elmondtuk. Ennek alapján már, ha nem is oldjuk meg a bizonyságtevés körül összes problémát, de ahogy szokták mondani népiesen, a nagyját ki lehet szűrni, hogy mi a jó és mi az, ami kevésbé az. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen formái vannak a bizonyságtevésnek.
2: Igen, tehát részben már érintgettük ezeket a dolgokat is, ugye, hogy milyen formái vannak ennek. Ugye talán a legismertebb formája a bizonyságtevésnek az, amikor valaki a saját élettapasztalatát mondja el. Tehát talán a keresztény fogalomban, hogy bizonyságtevés, a legtöbb ember talán ezt érti alatta, hogy bizonyságot teszek arról, hogy mit tett értem Jézus. Viszont a bizonyságtevésnek ugye más formái is vannak, mint hogy elmondom egy személynek, vagy akár többnek, vagy akár egy gyülekezet, vagy egy nagy közösség előtt ezt a dolgot. Ugyanakkor a bizonyságtevés, ahogy te is fogalmaztál korábban, egyfajta életforma kell, hogy legyen. Van egy ilyen mondás, hogy sokszor a tetteink olyan hangosak, hogy nem hallják, amit akarunk mondani. És a bizonyságtevésnek az egyik legnagyobb hátulütője ez a dolog. Tehát amikor a tetteim tesznek bizonyságot, hát sokszor nem is kell nagy szavakat, vagy nagy beszédeket írni, vagy megfogalmazni azt, hogy hogyan és mikor, és mint történt az, amit Jézus tett az életembe, hanem egyszerűen csak a barátaim, akik ismertek ezelőtt 5 éve, vagy 10 éve, azt látják, hogy ez már nem ugyanaz az ember. Már ez egy bizonyságtevés. Tehát egy...
1: És az ember még meg se szólalt.
2: És még meg se szólaltam. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos néha az is bizonyságtevés, hogy ott vannak a hangzatos szavak, talán még könnyek is mögötte, de amikor üzleti vagy valamilyen más érdekek fűznek engemet, akár anyagi téren, vagy a hírnevem, vagy bármilyen szakmai tudásom áll, akár kockáztat van, akkor már az elvek és bizonyos bibliai gondolatok háttérbe szorulnak, hogy magamat érvényesítsem.
1: Igen, Jézus emleget valamit, amit én ezt kicsit másképp írnék körül most, de aztán meg is nevezzük. lehet a nem őszinte, nem hiteles bizonyságtevésnek a háttere egy bizonyos lelki híjúság is. Szeretnék többnek, jobbnak, nemesebbnek látszani, mint amilyennek magam ismerem, és amilyennek mások ismernek. Ezt Jézus úgy nevezte, hogy képmutatás. Igen. Ellenben az igazi bizonyságtevőnek nem az a célja, hogy magát helyezze előtérben, hanem Jézus Krisztus álljon az előtérben, aki engem megmentett, mert igen, övé a dicsőség.
2: Talán 21. század emberének ez egy nagyon nagy kihívás, hogy olyan bizonyságtevő legyen, aki tényleg önmagát teljesen a háttérbe tudja szorítani, és Krisztus tegye minden ki, és sőt, főleg maga elé. Mert egy ilyen korba élünk, amikor az emberi tudomány, ismeret, szépség, okosság, intelligencia, IQ, tehát nagyon nagy hangsúlyt kap.
1: Egyre képzettebbek is.
2: Egyre képzettebbek is, több professzor, doktor és minden, és ez jó dolog, ez jó dolog. Viszont a mögötte meghúzódó alázatra, szelídségre van szükség. Ugye Jézus is mondja, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Miért? Mert a hallgatóság, még ha nem is ismer, ugye, ha ismernek, akkor azt már elmondtuk. Tehát, ha ismernek, akkor már tudják, hogy szavaim és a tetteim összehangolnak, akkor hitelesek. De még ha nem is ismer a hallgatóság, akkor is hitelesnek tud tekinteni, ha van mögötte megfelelő alázat és szelídség abban, amit elmondok. Mert ha akkora arroganciával és bölcsességgel és lekezelő módon mondom el azt, még hogyha ha jó dolgokat mondok is el, akkor az oda vezet, hogy az emberek azt mondják, hogy ez szép volt, jó volt, de sokszor
1: nem
2: még
1: volt
2: a,
1: hiteles.
2: Nem volt hiteles. Sokszor még az arckifejezésünk, vagy a kézmozdulataink, a gesztikulációnk is az embereknek mond valamit, és látják, hogy amit mondunk, az összhangban van-e, hitelese, mindezt megerősíti ezt, ahogy előadjuk, ahogy elmondjuk. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Idéznék egy megjegyzést a Bibliából. Péternek mondták egy alkalom, hogy még a beszéded is elárul téged, és ez nem mindig, az emberek nem mindig azt hallják, amit mondunk, és általában ez is vezethet. Miután beszéltünk arról, hogy a bizonyságtevés történhet sokféleképpen személyesen, vagy lehet történhet gyülekezeti szinten, ugye amikor a gyülekezet szervez bizonyos eseményeket, ahol bemutatják az értékeiket, a közösséget, vagy az ő üzenetüket, lehet ige általi, például prédikációt televízióban, rádióban, vagy helyszínen, lehet életpélda általi, amire különösen sok hangsúlyt tettél, és ez nagyon jó, de lehet tettek által is, mint amilyen a segélynyújtás, ami lehet anyagi természetű, vagy tanácsadásban, támogatásban, vigasztalásban megnyilvánuló. Tehát sokféle formája van a bizonyságtevésnek, azonban az Úr Jézus rámutat arra, például a Máté Evangélium a 24. fejezetében, de máshol is, hogy az utolsó időket, az ő visszatérése előtti időben különös hangsúlyt kell adni az eddigiekkel összhangban az evangélium hirdetésének. A kérdés az, hogy ez miért annyira fontos?
2: Az evangélium hirdetése, ugye ez mindig nagyon fontos volt. Tehát az apostoli időtől, tehát az utolsó időre nézve pedig azért nagyon fontos, mert minden emberhez el kellene, hogy jusson az evangélium. És a tiszta evangélium, ugye? Mert az evangéliumban is sajnos néha bele vannak keverve emberi törekvések és emberi gondolatok. Tehát az evangélium, amikor eljut minden emberhez, ugye az Úr Jézus maga fogalmazza meg ezt a Máté 24. fejezetében, amikor ez megtörténik, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetele fog megtörténni. Ezért nagyon fontos, hogy az, aki szeretne ott lenni Isten országában, az erre tegyen nagy hangsúlyt, hogy hirdeti is azt, hogy Jézus hamarosan visszajön. hiszen az evangélium hirdetése nélkül olyan a kereszténynek az élete, mint hogyha azt mondanám, hogy sofőr vagyok, de soha nem vezetek autót. De sok más példát is hozhatnék. Tehát aki Krisztus követőnek, vagy Krisztus gyermekének vallja magát, annak az életében elmaradhatatlan a bizonyságtevés, elmaradhatatlan az evangéliumnak a hirdetése. És ez egy olyan természetes dolog kell, hogy legyen, mint az, hogy megéhezek, mint az, hogy megszomjazom, mint az, hogy felöltözöm, ugye, vagy mint hogy alszok. Ilyen természetes kell legyen számomra az evangélium hirdetése. Nem kell én arra erőlködjek, vagy nem kell én arra késztessen buzdítsam magamat, hanem az életem szerves részévé válik az, hogy az evangéliumot hirdetem. És ez nem csak lelkészekre, nem csak elhivatott misszionárusokra vagy evangélistákra vonatkozik, hanem minden egyes ember, aki hisz és elfogadta Jézus személyes megváltójának, egyszerűen nem tud hallgatni, tehát nem tudja megtenni, hogy nem beszél a hitéről, nem mondja el az evangéliumot másoknak. Ez kijön az emberből, kifakad az emberből. Ugye, amikor tele van a pohár, már nem fér bele több, akkor azt tovább kell adni.
1: Hát ezt valaki nagyon plasztikusan úgy szemléltette, hogy bizonyságtevés nem más, mint amikor egy koldus elmondja egy másiknak, hogy hol lehet kenyérhez jutni. Aki kapott, akkor miért nem mondaná meg a másiknak?
2: Igen.
1: Ingyen kaptam, igen, neki is jut. Egy érdekes gondolatot fogalmaztál meg, de úgy érzem, hogy még a kérdésnek csak felét jártuk körbe, mert elmondtuk azt, hogy miért van szüksége a bizonyságtevőnek, a bizonyságtevésre. Nézzük meg a másik felét az utolsó időben. Miért van szüksége a világnak, hogy neki bizonyságot tegyenek?
2: Tehát a világnak azért van szüksége, hogy a világon élő
1: általános értelemben
2: embereknek, tehát azért van szüksége erre, mert ha nincsen, aki bizonyságot tegyen, tehát nincs, aki erről beszéljen, tehát ha mi hallgatunk, tehát Istennek ez a tervében van benne, ő nem jön és mondja el személyesen az embereknek ezt az üzenetet, az evangéliumot. Ő nem feltétlenül küld mindenkihez egy angyalt, hogy az ember legyen figyelmeztetve, hogy mi vár el a földre, mi fog bekövetkezni, és hogyan maradhatunk meg. Ugye a Biblia, ugye Jézus is hozza ezeket, Máté 24-et ugye említettük, hozza ezeket a gondolatokat, például, mint ahogy volt a Noé napjai, az özönvíz esetében, ugye? Tehát miért volt szükség arra, hogy Noé építsen egy bárkát, és 120 éven keresztül prédikáljon az embereknek, hirdesse nekik azt, hogy itt van ez a bárka, és ha elkészül, bejöhettek, és nem fogtok elpusztulni az özönvízbe. Ugye ez lehet, hogy erősen hat, vagy erősen hangzik, de gyakorlatilag ugyanezt történik ezen utolsó időben is, ugye a történelem végén is, hogy azok, akik az evangéliumot megismerik, és elmondják másoknak, azok azért teszik és azért mondják el, mert meg szeretnék menteni azokat az embereket. Tehát az, aki hallja az evangéliumot és elfogadja, az megmenekülhet. Olyan ez, mintha a bárkába kapná egy meghívást, ugye? Uh-huh. Tehát az emberek szemszögéből ezért nagyon fontos, hogy másoknak elmondjuk. Mert hát én nem akarom, hogy valamelyik barátom elvesszen, ne legyen ott az Isten országába. Uh-huh. Én is szeretnék ott lenni, és szeretném, hogy ő is ott legyen. Szeretném, hogy ott legyen a családom, szeretném, hogy ott legyenek a barátaim, és még nem csak, hogy a barátaim, mert az Úr Jézus arra teszi a hangsúlyt, hogy még az ellenségeinket is
1: szólítsuk
2: meg, ha vannak. Ugye Abraham Lincolnról maradt fenn ez a mondás, hogy túlságosan finoman bánt az ellenségeivel. És ugye megkérdezték tőle, hogy hát miért nem csapsz lépett oda fel neki keményebben, miért nem lépsz fel ellenük. És mondta, hogy dehogy nem, ő fellép, ő gyakorlatilag megszünteti az ellenségeit azzal, hogy barátaivá teszi őket. Sajnos ismerjük az ő életének a történetét.
1: Nem volt teljes a siker.
2: Nem volt olyan sikeres ez a módszer, de az elv, ami meghúzódik mögötte, igenis hasznos dolog, hogy akár még azokat is, akik ezer idegenek, akiket nem ismerünk, akikkel sose találkoztunk, lehet, hogy egyszer felveszünk egy stoppost, vagy a buszon utazunk vele, vagy a vonaton, egyedi alkalom, egyedi lehetőség, hogy annak az embernek bizonyságot tegyek a hitemről, és hogy halljon az evangélium jó híréről, hogy ő is kapjon egy lehetőséget, egy esélyt arra, hogy örök élete legyen.
1: Te személyesen is ismerlek eléggé, és ismerem úgy mondjuk így a hivatások terén eddig befutott pályát is, és ezekre gondolva fogalmaznám meg az utolsó kérdést. Szolgáltál több mint egy évtizeden át Ukrajnában, Erdélyben is már jó néhány esztendeje, mint lelkész, gyülekezetvezető és mint tevékeny bizonyságtevő. Melyik volna az a 2-3 rövid, de nagyon fontos tanulság, amit az évek során leszűrtél magadnak?
2: A bizonyságtevés területén a legfontosabbnak azt tartom, hogy a bizonyságtevésnek akkor van hitele, ha az embereket nem csupán észérvekkel szeretnénk meggyőzni, hanem tényleg az embereket a barátainkkal tudjuk tenni, illetve ők el tudnak bennünket fogadni barátaikkal. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen...
1: Tehát a kapcsolat.
2: A kapcsolat. Hiszen látjuk azt már az evangéliumokban, Jézus módszerében, a tanítványok módszerében, hogy az evangélium az úgymond szívtől szívig terjed. Tehát szépek a hangzatos beszédek, a prédikációk, az evangelizációs alkalmak. Nagyon jó dolog a szociális segélynyújtás.

0: szolgáltunk, és munkács mellett egy községben szolgáltam, Beregrákoson, és velünk egykorú fiatalokkal barátkoztunk meg, meg hasonló korosztályú gyerekeik vannak, és a barátság az kezdődött azzal, hogy elmentünk közösen piacra, elmentünk közös, mivel mi újak voltunk ott, nem tudtuk.
1: Ők vezettek.
0: Ők voltak azok, akik nekünk segítettek. Uh-huh. És mi igénybe vettük. Igénybe vettem volna másoknak is a segítségét, de mi igénybe vettük az ő segítségüket. Utána együtt mentünk el akár egy kirándulásra, egy munkácsi várat megnézni, vagy együtt vittük el a gyerekeinket, uh-huh. Mit tudom én, lingispirezni, és hasonló dolgok történtek, például ha meghívtak ebédre, mi is meghívtuk őket, és egyszerűen kialakult egy olyan barátság, egy olyan kapcsolat, amely végül oda vezetett, hogy nem kellett erőltessem őket, hogy na, nem jöztök el az evangelizációra, mert lesz egy.
1: Hanem ők kérdezték.
0: Hanem ők mondták, hogy ha lesz valahol, akkor szóljál. És uh-huh. Tehát az volt például, hogy ugye akkor még nem volt autójuk, és az volt, hogy mondtam, hogy megyek oda evangelizációra, ha akartok jönni, akkor van hely. És sokszor az 5 személyesbe ültünk 7-en, vagy 8-an, és...
1: Remélem nem műzik a rendőrök az adást, vagy ha igen, megértik.
0: Igen. Már úgy 7-en, vagy 8-an, hogy a gyerekeket tartották őrbe, tehát nem felnőttek. De eljött egy adott pillanat, amikor a család fölött hozzám is azt mondta, hogy én és a feleségem szeretnénk megkeresztelkedni.
1: Ez igen.
0: És ez egy csodálatos tapasztalat volt. És talán ez az, ami igazán működik. Mert sokszor bizonyságtevéssel mi akarunk százakat, ezreket megszólítani, és várjuk a nagy eredményeket, hogy minél több embernek az élete megváltozzon. És ha talán arra koncentrálnánk, hogy egy évben egy családdal, vagy 2-3 személlyel igazi kapcsolatot, közösséget ápoljunk, és igazi barátokká válni, nem formális, nem
1: hiteles barátok.
0: Hiteles, igazi barátokká válni, akkor sokkal eredményesebb lehet a bizonságtevésünk, mint hogyha online, nem értékelem le az online missziót, hiszen most is ugye ez is egyfajta, ugye a tévét is említettünk, hogy ez is egyfajta bizonságtevés, a rádió is, de néha sokkal hatékonyabbá válhat. És persze mondhatnék, hogy nagyon sok, ezek fiatalok
1: voltak. Hát talán lesz egy beszélgetés.
0: Mennyi fér az időbe, de nagyon sok ilyen tapasztalat van, amit elmondhatnék. És ha Kárpátalján ugye valaki ezt megnéz, akkor lehet ki is találja, hogy kik voltak azok a személyek, hiszen mai napig ápoljuk a kapcsolatot.
1: Hát örülünk az értékes tanulságoknak, kívánunk sok áldást a bizonságtevésben, a szolgálatban, úgy magadnak, mint azoknak, akiket te készítesz fel a bizonságtevésre. És köszönjük a részvételt.
0: Köszönöm a lehetőséget, a meghívást.
1: Kedves nézőink, mint valami nagyon értékes dolognak az életünkben, úgy örülünk annak is, hogy Isten szerepet játszik a mi életünkben is. És ha valami jó dolog történik az emberrel, arról nem lehet hallgatni. Úgyhogy, ha önök is érezték Isten jelenlétét, segítségét az életükben, ne maradjanak csendben, adják tovább. Ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt. Nevem László Varga Zoltán, várom önöket szeretettel mához egy hétre is, a viszontlátásra.
2: 45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd

derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

altára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal, mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Mi az igazság?
1: Kérem, hogy majd tanulmányozzuk együtt a Bibliának ezt a részét. A Jelenések könyve 21. fejezetében találjuk az első 5 versben. A Jelenések könyve 21. fejezetében az első 5 vers, amely így hangzik: ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és tenger többé nem vala. És én, János, látám a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondja az, aki a királyi székben ül vala: ímé mindent újjá teszek. És mondanékem: írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. A Jelenések könyvében János apostol gyakran hallja az Úrtól ezt a parancsot, hogy írd meg, amit láttál, vagy írd meg, amit hallottál. Itt az utolsó van, mondja, hogy írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. János apostol azért írja meg ezt, mert azon a valóságon túl, amit a szemünkkel láthatunk, vagy a fülünkkel hallhatunk, van egy ennél maradandóbb valóság, és ez pedig az az örök világ, amit az Isten készít az őt szeretőknek. És érdekes módon János apostol ugyanazokat a szavakat használja itt, mint az evangélium elején, amikor azt mondta, hogy az ige testé lett, és lakozott, azaz sátorozott közöttünk. Itt azt mondja, hogy láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, és hallottam egy szózatot, és az azt mondta, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Mit jelent ez, hogy az Isten az emberekkel van? Mit jelent az, hogy az Isten örökre az emberrel van? Az ószövetségi nép, Izrael népe valamit megérzett abból, hogy mit jelent az Isten közelsége. Amikor ott volt közöttük a sátor, és a sátorban megjelent az Isten dicsősége. Megéreztek valamit az Isten dicsőségéből akkor, amikor a Sínai hegynél az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, és mennydörgés volt, és villámlás volt, és földrengés, és a hegy közelébe sem mehetett senki, vagy ha közelébe ment, akkor meghalt. De megéreztek valamit az Isten szeretetéből akkor, amikor Jézus itt járt közöttünk, vagy közöttük. Ha nem is mindenki, de néhányan azt mondták, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint ahogy János apostol is írja, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, vagy ahogyan a római százados, aki ott állt a kereszt mellett, és várta azt, hogy a halálra ítéltek meghaljanak. Amikor Jézus meghalt, abban a pillanatban azt mondta, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Tehát voltak emberek, akik megéreztek valamit abból az igazságból, szeretetből, együttlakozásból, amit Isten megmutatott az Ószövetségben, illetve Jézus életében. De hadd mondjam nektek így, hogy mindez eltörpül amellett, ami itt a Jelenések könyvében van. Ugyanis János apostol azt mondja, hogy ez annyira új világ lesz, hogy ami bennünket a régire emlékeztetne, ami bennünket erre az elmúló világra emlékeztetne, már nem lesz többé. Őt is emlékeztette valami a világra, arra a világra, amelyben ő élt, amelytől ő elszakadt, hiszen Pátmos szigetén kapta ezt a látomását. És nagyon érdekes, hogy az első dolog, amiről János apostol beszél, hogy nem volt, hiszen egy néhány dolgot felsorol, hogy nem volt ez, és nem volt az ebben az új világban. Az első, amit megemlít, a tenger. Ha figyeltetek az első vers végére, akkor azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem vala. Hiszen őt a tenger arra emlékeztette, hogy elszakadás a szeretteitől, elszakadás a szárazföldtől, elszakadás a gyülekezettől, és azt mondta, hogy nem lesz többé tenger. De ezen túl azt is mondta, hogy nem lesz halál semmi, nem lesz gyász, és nem lesz kiáltás, és nem lesz fájdalom, és nem lesz könny, mert az Isten maga eltöröl minden könnyet a szemeikről. Azután később ebben a fejezetben, sőt a következő fejezetben is azt olvassuk, hogy nem lesz abban elátkozott többé, vagy hogy nem lesz éjszaka ott, nem van templom sem, azt mondja János apostol. Tehát egy jó néhány dolog hiányozni fog, amihez hozzá szoktunk. A kérdésem az, hogy el tudunk-e képzelni egy olyan világot, amelyben nem lesz gyász, vagy nem lesz halál, nem lesz betegség, nem lesz fájdalom, és nem lesz könny. Egyszer egy gyülekezetben azt kérdeztem, mikor hasonló dologról prédikáltam, hogy vajon el tudjuk-e képzelni a világot kórházak nélkül? El tudjuk-e képzelni a világot nővérek nélkül, orvosok nélkül, egészségügyi előadások nélkül, betegség nélkül, öregek nélkül, öregek otthona nélkül, temetési menetek nélkül. Számomra a legmegrázóbb dolog, amiben részt kell vennem időnként, temetési prédikáció. Emlékszem arra, hogy életem első prédikációját, temetési prédikációját egy kisgyermek sírjánál kellett tartanom. A gyerek mindössze 3-4 órát élt, és meghalt. De mivel élve született, ezért nevet adtak neki. És annak rendje szerint, mint aki nevet kapott, külön koporsót kapott, kicsi koporsót, és abba kellett eltemetni. Az asszony még mindig a kórházban volt, és csak a férj jött el a temetésre, és a férj mellett volt egy házaspár még, a barátjuk, és én voltam a negyedik személy. Képzeljetek el egy ilyen temetést. Egy kis koporsó, és ott állunk négyen körülötte. Egy házaspár, egy apa, aki most vesztette el a gyermekét, és én, aki talán még nem is voltam apa akkor. Mit lehet ilyenkor mondani? Hogy lehet ilyenkor vigasztalni? Miről lehet ilyenkor beszélni? Mit tudunk mi emberek ilyenkor mondani? Egyáltalán, ha bárki meghal, mit tudunk mi mondani? Vajon el tudjuk azt képzelni, hogy lesz egy olyan világ, ahol nem lesz már halál? El tudjuk azt gondolni, hogy nem lesz gyász, nem lesz kiáltás és nem lesz fájdalom? Egyáltalán el tudunk gondolni egy olyan világot, amely teljesen új lesz és eltérő attól, amit itt megismertünk? Úgy gondolom, hogy nehéz elképzelni. Nehéz elgondolni egy ilyen világot. Nehéz elgondolni azt, hogy olyan dolgok, amelyek hozzá nőtek az életünkhöz, többé nem lesznek. De ha úgy érzitek, hogy nehéz ilyen világot elgondolni, akkor nyissátok ki a Jelenések könyvét. Újra és újra. És olvassátok el a 21. és 22. fejezetet. Mert a Bibliának ezek a részei azért vannak előttünk, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogy de igenis lesz egy ilyen világ, ha nehezen is tudjuk elképzelni, ha nem tudjuk elgondolni azt, hogy fájdalom és betegség nélkül élünk majd, Ha nem tudjuk elgondolni azt, hogy nem lesz halál, és nem lesznek kórházak, akkor vegyük elő a Bibliának ezt a részét, és olvassuk el újra és újra. Mert ez azt mondja, hogy az Isten megígérte, és ezek a beszédek hívek, és igazak, mondta az Úr. És ezeket meg kell írni, ezeket meg kell örökíteni, ezeket újra meg újra fel kell olvasni, hiszen a Jelenések könyvében azt is olvassuk, hogy boldog az, aki olvassa, de boldogok azok, akik hallgatják ezeket a profétai beszédeket, mert ez azért van előttünk, hogy bátorítson bennünket. Nem azért, hogy féljünk a jövőtől, vagy hogy a jövő borzalmaira gondoljunk, Armagedonra, vagy a sokra, vagy bármi más borzalomra, hanem a Jelenések könyve végső fokon azzal ér véget, hogy az Isten mindent újjátesz. Mit jelent ez, hogy az Isten újjátesz mindent? Sokat gondolkodtam azon, hogy mi fejezi ki leginkább azt, hogy az Isten újjá akar tenni mindent. És arra gondoltam, hogy ez a kis apró részlet itt, a 4. vers elején. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Talán ez az, ami leginkább kifejezi, hogy az Isten mennyire jó hozzánk. A különös az a Bibliában, hogy az Isten bizonyos helyzetekben szavával tett valamit, más helyzetekben pedig az érintésével. Tudtok ilyen példákat mondani a Bibliában, vagy tudtok ilyen példákra gondolni a Bibliában, ahol az Isten csak a szavával szólt, és abban a pillanatban előálltak a dolgok? Ha mindjárt a Biblia elején a teremtés történetére gondolunk, amikor az Isten azt mondta, hogy legyen világosság, nem kellett semmit érinteni, csak szólni kellett. De hadd mondjak egy másik példát. Az Új Szövetségben van egy érdekes történet a római századosról, akinek beteg volt a szolgája, és nagyon szerette a szolgáját, és elküldött egy követséget Jézushoz, hogy tegyen valamit a szolgáért, és amikor a követség közeledett a házához, akkor ez az ember kijött a házból, és azt mondta, hogy Mester, ne is fárazd magad, nem kell neked bejönni ide a házba, hanem elég az, hogyha egyetlen szót szólsz, és a szolgál meg fog gyógyulni. És hogy honnan vette ezt a hitét, el is mondta Jézusnak, hogy Uram, én hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és ha a vitézeknek azt mondom, hogy menjenek el ide vagy oda, vagy tegyék meg ezt vagy azt, akkor megteszik, mert ez parancs. És azt mondta Jézusnak, hogyha te csak egyetlen szót szólsz, az úgy lesz, mert te a szavaddal parancsolsz még a betegségnek is. És az ige szerint Jézus meglepte ez a hit, és azt mondta, hogy egész Izraelben ilyet nem találtam. De más esetben Jézus megérintette a betegeket. Például arról, hogy Péter anyósa beteg volt, lázas volt, lehet, hogy maláriás volt. És azt olvassuk az evangéliumban, Máté evangélium a 4. fejezetében, hogy Jézus megfogta az asszony kezét, feküdt az ágyban lázasan, és felsegítette az ágyból, és meggyógyult. Vagy Jairus leánya, aki már halott volt, akit gyászoltak, akit sirattak, Jézus kiküldött mindenkit a szobából, és oda ment az ágyhoz, ahol a halott kislány feküdt, és megfogta a kezét. És abban az érintésben benne volt az élet. Vagy egy más esetben a leprást is megérintette Jézus. És nem lett leprás, hanem a leprás megtisztult abban a pillanatban. Visszatérve a teremtés történetére, Jézus a szavával teremtett sok dolgot, egészen addig, amíg az ember teremtésére sor nem került. És mit olvasunk a teremtés történeténél? Ezeket nem olvasom el, mert olyan jól ismeritek bizonyára történeteket. Hogy úgy olvassuk, hogy amikor eljött a 6. nap, és a világot már Isten teljesen megteremtette, kivéve egyetlen lényt, Aki az ő hasonmása lesz, akkor azt olvassuk, hogy az Isten formálta az embert a föld porából, és csak egyet teremtett a föld porából. És aztán azt mondta, hogy nem jó neki egyedül. És akkor teremtett egy másikat, de nem a föld porából. Ezt szoktam mondani a hölgyeknek, a lányoknak, az asszonyoknak, hogy ők különösképpen is fontosak. Sose felejtsék el. Mert úgy igen, hogy akkor az Isten kivett egy részt Ádámból, és azt a részt formálta, és asszonnyá teremtette. Tehát Ádámot Isten a föld porából formálta, míg Évát Ádámból formálta. De még ezentúl azt is olvasjuk itt a teremtés történeténél, hogy Isten formált a földből dolgokat. Például a kertet. Éden kertjét arról azt olvasjuk, hogy az Isten ültette a kertet, azaz a fákat a kertben, meg a virágokat. És ez egy nagyon érdekes dolog, erre a kicsi részletre nem szoktunk gondolni. Pedig ez azt jelentette, hogy az Isten különleges figyelme odafordult az ember felé, és az ember közvetlen környezete, ha szabad így mondanom, az otthona felé. De ez a gondolat valahogy végig húzódik a Biblián, hogy az Isten érinti az embert, mert az ember különös. Végül eljutunk ismét a Jelenések könyvéhez. És itt azt olvassuk, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és nem lesz a halál, többé nem lesz a gyász, a kiáltás, a fájdalom, mert ezek mind elmúltak. Voltatok már olyan helyzetben, hogy egy síró gyerekkel találkoztatok, és a gyerek arcáról letöröltétek a könnycseppe? Vagy láttatok már ilyen édesanyát? Aki ölébe veszi a síró gyereket, nem csak, hogy magához öleli, hanem a kezével, az ujjaival, finoman, gyengéden letörli a könnycseppeket az arcából. És ezért ezen gondolkodtam el, hogy miért írt a János apostol így, hogy az Isten eltöröl minden könnyet. Hiszen a többi dologról csak azt írta, hogy nem lesz halál többé, nem lesz gyász többé, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás. Mint hogyha Isten a szavával ezeket a dolgokat eltüntetné, de a könnyet az Isten letörli. Persze kérdezheti valaki, hogy lesz-e egyáltalán ott könny? Hát miért lesz ott könny? Egyáltalán egy ilyen világban, amely új, ahol új ég van és új föld van, miért lesz ott könny? Vajon fogunk ott sírni? Miért kell letörölni ott a könnyet? Ha le kell törölni ott a könnyet, akkor ott még lesz könny. De milyen könny lesz ez? Láttatok már olyan embert, aki örömében sír? Vagy voltatok már ilyen helyzetben, hogy örömetükben sírtatok? És ha valakinek nagyon nagy öröme van, és nagyon sír, akkor azt a sírást szinte nem lehet megkülönböztetni a fájdalom sírásától. Legalábbis olyan intenzitású lehet a sírás, mint hogyha valakinek nagy fájdalma lenne. De szoktuk azt is mondani, hogy valakinek az egyik szeme sír, és a másik nevet. És lehet arra is gondolnunk, hogy lesz okunk az örömre, és azért fogunk sírni, de lesz okunk talán valami bánatra is. És lehet, hogy az egyik szemünk azért sír, mert örömünk van, és a másik szemünk meg azért sír, mert bánatunk van ugyanabban a pillanatban. De bárhogyan is van, az ige azt mondja, hogy az Isten eltöröl minden könnyet a szemükre. Mert az Isten szeretne érinteni bennünket még egyszer, amikor újjá teremt. Megérintette Ádámot, mert a föld porából formálta, megérintette Évát, mert őt Ádámból formálta, és meg fog érinteni minden embert akkor, mert újjá formálja őket. És közben eltörli a könnyet az arcukról. Azonban az ige arról is szól, hogy az Isten nem csak így külsőleg, de még belsőleg is meg tud bennünket érinteni. És ez talán még különösebb, mint a külső érintés. Kérem, hogy lapozzatok velem Lukács evangéliumához, és ott a 24. fejezet 32. versét olvasom. Lukács evangéliuma 24. utolsó fejezetéből a 32. verset. Ez egy nagyon jól ismert történet, az Emmauszi tanítványokról szól, akik mennek ki Jeruzsálemből, és eltelt ugye 3 nap már, Jézus halála után, és nem tudnak biztosat arról, hogy mi történt Jézussal. Egyes hírek szerint feltámadt, más hírek szerint meg ellopták a testét. Egyszerűen ezek az emberek nem tudják, hogy most mit kell elhinni, vagy mit lehet elhinni. És ahogy egymás között beszélgetnek, és kezdjük mondani Jézusnak, hogy mi minden történt, és Jézus úgy tesz, mintha nem tudna a dolgokról, és akkor érdekes módon azt mondják szinte szemrehányóan, hogy hogy lehet az, hogy te vagy az egyetlen itt, aki nem tud semmiről. És Jézus hagyja, hogy beszéljenek, beszélgessenek. És egyszer azután elkezdi Mózestől, a 27. vers szerint, és minden prófétától fogva, magyarázza nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. De még mindig nem ismerik meg Jézust. Egészen addig, amíg bemennek a házba, ott leülnek, és Jézus áldást mond, és megszegi a kenyeret. Na, akkor megismerik. Na most nagyon érdekes, amit a 32. versben mondanak, és mondának egymásnak, avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mi bennünk, amikor nékünk szól az úton, amikor magyarázán nékünk az írásokat. Mi volt ez? Mi volt ez? Tele voltak csüggedéssel, tele voltak bizonytalankodással, tele voltak hitetlenséggel, kételkedésekkel, nem tudták, hogy mit kell elhinni, mit lehet elhinni, hogyan történtek a dolgok. És mégis, amikor Jézus beszélt hozzájuk, akkor érezték, hogy valami megmozdul bennük. Valami gerjedezett bennük. Ez a szó egyszerűen azt jelenti, hogy valami mozgott. Éreztetek már ilyesmit, hogy amikor valaki prédikált, vagy valaki beszélt hozzátok, akkor úgy valami mozgott bennetek? Vagy nem? Mint ha valami úgy megmozdult volna, vagy valami úgy futkározott volna a hátunkon, valami mozgás volt, amit éreztünk, mint hogyha valami történt volna bennünk, belül. Na, ez történt ezekkel az emberekkel. És ugye egymás bátorítsák, azt mondták, hogy vajon nem így volt? Mondták egymásnak. Mint ha akarták volna hallani egyik a másiktól, hogy ugye, hogy így volt. Ugye, hogy valami történt bennünk, amikor magyarázta nekünk az írásokat. A kérdésem az, hogy amikor mi halljuk az írásokat, vagy magyarázzuk az írásokat, vagy beszélünk az írásokról, érezzük azt, hogy az Isten megérint. Mert a Biblia ezért van a kezünkben mind a mai napig, hogy az Isten ne csak külsőleg, hanem a bensőnkben is meg tudjon érinteni. Belülről is érinteni akar, mert belülről is meg akar változtatni. Ahogyan az Isten formálta a port, és kívülről egy formát készített, azután a kivett részt is tovább formálta, és asszonnyá formálta, és odavitte Ádámhoz. Bár hiszem azt, hogy Isten a belső szerveket is megformálta, hogy ezt hogy tette, nem tudom, de mindenképpen a hangsúly azon van, hogy a külsőt formálta meg, de ez a vers azt mondja, hogy az Isten a belsőt is formálja. A belsőben is mozgat valamit, amikor az embert meg akarja változtatni. De ez a gondolat nem csak itt van az Új Szövetségben, hanem ha az Ószövetséghez lapozunk, csak egyetlen helyre, Jeremiás proféta könyvéhez, Talán ismeritek jól ezt a verset, a 20. fejezetben van, a 8. és 9. vers. Ez egy nagyon érdekes íge, mert Jeremiás abban a korban profétált, amikor közeledett a babiloni fogság, amikor mindenki arra gondolt, hogy majd Egyiptom itt lesz mellettünk, vagy mögöttünk, és megvéd bennünket, és Jeremiásnak az volt az üzenete, amit az Úr küldött általa, hogy nem fogják őket megvédeni az egyiptomiak, sőt, hogy az egész nép elmegy fogságba. Tehát magyarul egy népszerűtlen üzenetet kellett hirdetnie. És annyira népszerűtlen volt, hogy Jeremiás eljutott ahhoz a ponthoz, hogy ő már többet nem is szól. És nézzük meg, hogy mit mond Jeremiás könyve 20. rész, 8. és 9. verse. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Mit mondott a proféta? Hogy az Úr állandóan azt akarja mondani általam, hogy erőszak és romlás. És ha ez így van, akkor ebből már elég. Mert ez csak nekem csúfságomra van, meg gyalázatomra, és én ezt tovább nem akarom csinálni. Voltatok már ilyen helyzetben, hogy úgy éreztétek, hogy ezt nem akarjátok tovább csinálni? Az emberek kigúnyoltak, kinevettek, kicsúfoltak. Nem sikerült semmi. Volt egy nehéz napunk, vagy egy nehéz hetünk, vagy most van egy nehéz évünk. És akkor magunkban azt éreztük, hogy Uram, én most már nem csinálom tovább, ennek nincs értelme. Ez csak a rosszat jelenti, ez csak erőszak, meg csak romlás, és csak csúfságomra van. Semmi szép nincsen, semmi öröm nincs ebben. Na, ha ilyet éreztek, akkor vegyétek elő Jeremiás proféta könyvét. Mert ő hasonlót érzett. És azt mondta, hogy én már nem is szólok. A 9. vers elején azt mondta, hogy nem emlékezem róla. Sem az ő nevében többé nem szólok. Eljutott egész idáig. Hogy Uram, ennek nincsen értelme. Ebből nekem semmi jó nem származik. Engem csak csúfolnak, ez csak a gyalázatomra van. És végső fokon mit mondok? Csak, hogy erőszak, meg romlás. Hát ezt nem csinálom tovább. Elég mélyre juthatott Jeremiás. És nem véletlen, hogy a Bibliában van egy Jeremiás iralma is. Ez az egyetlen proféta a Bibliában, akinek a siralma is ott vannak. Mert ennek az embernek az élete egy eléggé keserű élet volt. Sok-sok csalódással. Sok sírással. Ha valakinek a szeméről az Úr sok könnyet fog letörölni, az Jeremiás lesz. De amikor Jeremiás eljutott odáig, hogy Uram, nem emlékezem, nem akarok emlékezni, már a te nevedben többé nem is szólok. Abban a pillanatban így folytatta, de mintha égő tűz volna a szívemben. Az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem. Szó szerint ez a kifejezés azt jelenti, hogy elfojtsam, hogy a tüzet el lehet folytani. Elfojtsam ezt a tüzet, mondta ő. Erőlködöm, hogy elviseljem, hogy elfojtsam, de nem tehetem. Mit jelentett ez? Mit csinált az Úr ezzel a profétával? Őt is belülről érintette, nem? Mintha szívére ott lett volna ez a soha ki nem oldható tűz, amely állandóan ott mozgott benne, állandóan ott feszült benne, állandóan arra késztette, hogy tegye meg azt, amit nem is akart igazán már csinálni. És nagyon érdekes, ahogy mondja, hogy ott van a szívemben, mintha égő tűz volna a szívemben, és a csontjaimban is. A két Emmauszi tanítvány mit mondott egymásnak? Mintha gerjedezett, mi gerjedezett? Szívünk. Gerjedezett a szívünk. Tehát ők azt mondták, hogy a belső emberünk, mert a szív a Héber gondolkodás szerint az egész embert jelentette. A belső embert. A szív az volt, ahonnan minden dolog elindult. Akár érzelem, akár a gondolkodás, akár az akarat, bármi, ami az embernek a belső világa volt. Ma úgy mondjuk a pszichológia, az embernek a pszichéje, az embernek a belső működése, ami ott volt, azt mind érintette, vagy az égő tűz, vagy pedig az, ami ott mozgott, mintha gerjedezett volna bennük. Miért mondom el mindezeket? Mert ha előre gondolunk arra a világra, amely eljövendő, ahol majd az Isten eltöröl minden könnyet minden orcáról, ha szeretnénk azt, hogy az Isten akkor érintsen bennünket, akkor ahhoz az kell, hogy ő meg tudjon érinteni most is, belsőleg. Akár az ígén keresztül, ahogy ő magyarázza nekünk az ígét a lelke által, akár úgy, hogy szól nekünk, vagy mi szóljuk az ő ígéjét. De az Úr nem csak akkor érint minket, amikor ő szól, hanem akkor is érint, amikor mi szólunk. Az emmauszi tanítványok esetében Jézus szólt nekik, és gerjedezett a szívük. Ebben az esetben pedig Jeremiás szólta az Úr szavát, és úgy érezte, hogy mintha égő tűz lenne benne. Tehát ez az ige érdekes módon oda-vissza hat bennünk. Amikor kapjuk is, meg amikor adjuk is. Ez az ige csodája, hogy az Úr mindig érint bennünket. Visszatérve a Jelenések könyvéhez, az Úr szeretné, hogyha azon a dicső napon majd mindannyian ott lennénk. És hogy milyen könnyeink lesznek, nem tudjuk. Hogy ki miért, vagy kiért fog könnyezni, nem tudjuk. Én nem tudom. De akármilyen könnyetek lesz. Akár kiért hullik a könny, vagy akár miért. Az biztos, hogy az Isten bármilyen ok miatt könnyezel, le fogja törölni a könnyet az arcodról. Mert ő szeretne még egyszer érinteni téged, és engem is, mielőtt bevonulunk a kapukon a városba. És a különös az, hogy amit János apostol látott, és amit leírt nekünk a Jelenések könyve 21. fejezetében, az valójában nem más, mint egy régi profécia. Sokáig én sem tudtam, hogy ez így van, egészen addig, amíg Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez nem jutottam. És ebben a fejezetben van egy csodálatosan szép profécia, hiszen Ézsaiás az Ószövetség evangélistája volt. Ő volt az, aki a legtöbbet beszélt a Mesiásról, és akinek a proféciáit talán a legjobban ismerjük. De talán nem gondolunk mindig arra, hogy Ézsaiás nem csak a Mesiás első, hanem a Mesiás második eljöveteléről is profétált. Ő profétált az új égről, meg az új földről, nem? És itt a 25. fejezetben csak egy néhány verset olvasott, a 8. verstől talán a 10-ig, vagy inkább a 7. verstől olvasom, talán úgy még pontosabb. És elveszi e hegyen a fátyolt, amely betakar minden népeket, és a takarót, amely befödött vala minden népségeket. Elveszti a halált örökre, és letörli az Isten a könyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a ma napon, imé Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk szabadításában. És csak egy mondat még a 10. vers elejéről. Mert az Úr keze nyugszik e hegyen. Tehát Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr keze fogja ezt elvégezni. Arról egy külön prédikációt lehetne tartani, hogy az Úr keze. Lehet, hogy legközelebb arról fogok nektek prédikálni. Hogy az Úr keze. Az Ószövetség tele van ezzel a kifejezéssel, hogy az Úr keze, az Úr karja. Hogy mi mindent tett Izraelért. De az Úr keze nyugszik majd azon a hegyen, azon a helyen, úgy, hogy elveszti a halált örökre, és úgy, hogy letörli az Úristen a könnyhullatást minden arcáról. Én kívánom, testvéreim, hogy az Úr segítsen bennünket most, hogy amikor Jézus első eljövetelére gondolunk, aminek a pontos idejét nem tudjuk, akkor gondoljunk a második eljövetelére is. Mert Jézus itt járt egyszer, hogy sátorozzon egy rövid ideig. De Jézus el fog jönni még egyszer. Sőt, az Atya maga eljön Jézussal együtt, és erről szól a Jelenések könyve, hogy ő együtt akar sátorozni. Még egyszer. De most már utoljára. Most már örökre. És ebben a vele való lakozásban, vagy sátorozásban az is benne lesz, hogy eltöröl minden könnyet. Ha bárok miatt volt könnyetek, vagy lesz könnyetek a jövőben, akkor gondoljatok arra, hogy lesz majd egyszer egy világ. És én hiszem, hogy már nem is sokára. Amikor az Úr a könnyet le fogja törölni örökre. És el fogja távolítani a népe gyalázatát, és mindent újjá akar tenni. Az Úr adja, hogy mindannyian ott legyünk majd, abban a dicső világban, az ő kegyelméből. Amen. És atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás a szívünk te néked azért, mert nem csak Jézus első, hanem második eljövetelére is oda irányítottad a figyelmünket, hogy ennek a világnak a sok-sok gondja, baja, a betegség, a fájdalom, a kiáltás, a gyász, a halál, és minden olyan dolog, amely az elmúlást hirdeti, ne kösse le a figyelmünket annyira, hogy ne tudnánk arra a dicső világra gondolni, amelyből ezek a dolgok hiányozni fognak. Urunk, néked köszönjük meg, hogy olyan szeretettel voltál az első ember iránt, hogy formáltad őt a föld porából, hogy különös szeretetet, érdeklődést és különös gondoskodást mutattál az ember iránt. De miután az ember elbukott, Jézust elküldted ide, hogy együtt lakozzon, hogy együtt sátorozzon velünk, hogy megismerjük őt, és ő általa megismerjük az Atya szeretetét. És köszönjük, hogy ezt a világot újjá akarod teremteni. És amikor Jézus ismét jön, akkor el fog törölni minden könnyet, minden arcról, és el fog törölni minden fájdalmat a szívünkből, minden olyan emléket, amely itt megnehezíti az életünket. De azt is köszönjük, Úrunk, hogy te belsőleg is érintesz minket napról napra és hétről hétre. És most is azt akartad, hogy az elhangzó ígék érintsenek minket belülről. Hogy ne csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel is fel tudjuk fogni mindazt, amit cselekedni akarsz érettünk. És kérjük, Urunk, hogy ezzel a szeretettel tölts be most minket. Segíts abban, Urunk, hogy még nagyobb hittel, nagyobb odaadással és kitartással kövessünk téged. És add azt a látomást a lelkünkbe, hogy nem sokára eljössz az ég felhőiben, és meglátunk téged, és akkor örökre megszűnik minden fájdalom, kiáltás, és az utolsó könnycsepet is letörlöd majd arcunkról. Urunk, tedd meg ezt nékünk, nem a mi érdemeinkért, hanem Jézusért, kegyelmedből. Amen.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk a bevezetőjét képezi Pál apostolnak, a kolosséberiekhez írt levelével kapcsolatos sorozatunknak. A kolosséberiekhez írt levél első fejezetének a második verse az egyetlen igehely az Új Szövetségben, ahol a város neve előfordul. A név jelentése óriási méretű, vagy pedig magas oszlopok. Kolossé város az Ázsia nevű római provinciában volt, Frígia tartományában, Laodiceától 16 kilométerre keleti irányban, a Likusz völgyében, amely a Meander folyónak a mellékfolyója, és amely a két folyó találkozásától 160 kilométerre ömlik az Égei tengerbe. Annak a főútvonalnak a mentén feküdt, amely Efézustól kelet felé haladt. Az ókori történetíró közül Xenofon és Herodotosz jegyezte fel Kolossé nevét. A város híres volt lilás árnyalatú gyapjúszőtteseiről, amelyeket Kolosszínuszoknak neveztek. Néró császár uralkodása idején katasztrofális földrengés érte, néhány romja ma is látható. Pál apostol idején lakossága frígiaiakból, görögökből és zsidókból állt. A kolossé gyülekezettel kapcsolatban nem találunk feljegyzést sem az apostolok cselekedeteiben, sem máshol a Bibliában. Emlékeztetni szeretnénk kedves hallgatóinkat, hogy az apostolok cselekedetei könyvét Lukács írta, aki Pál apostolt elkísérte a Filippiben elkezdett missziótól kezdve Jeruzsálemig. Tanúja volt ottani elfogatásának, onnan pedig elkísérte Rómáig. Vele volt második fogsága alatt, és a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetének a 11. verse szerint, míg a Pál felett kimondott halálos ítélet után is, ha az apostolok cselekedeteiben nincs említés, a kolossébeli gyülekezetről ez azzal magyarázható, hogy ezt a gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Pál, Silás és Timóteus a második missziói úton a Likusz völgy északi része felé haladtak, mivel hogy a Szentlélek megtiltotta nekik, hogy Ázsiában hirdessék az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetének a 6. versét. Pál harmadik utazása alatt evangélizáló és szolgáló tevékenységének főközpontjává Efézust tette. Így mindazok, akik Ázsiában voltak, hallgatták az Úrnak igéjét, közvetett vagy közvetlen módon. A kolosséberiekhez írt levél első fejezetének a 7. verse szerint a gyülekezet megalapítása egy Epafrás nevű kereszténynek a nevéhez fűződik, aki minden valószínűség szerint Efézusban hallotta az evangéliumot az apostol 3 évig tartó ottani munkálkodása idején. Epafrás kolosséi volt, mert a kolosséi levél 4. fejezetének a 12. versében úgy van említve, hogy ti közülletek való. A 2. fejezet 1. versében az áll, hogy a kolosséi keresztények nem látták Pált test szerint. Ezek szerint ő nem járt Kolosséban. Beszéljünk a továbbiakban a kolosséi levélről. Ennek szerzője Pál apostol, aki a levélben többször megnevezi magát. A levél 1. fejezetének az 1. versében, ugyanennek a fejezetnek a 23. versében és a 4. fejezet 18. versében. Ebből a bibliaversből nem csak a szerző kilétéről szerezhetünk tudomást, de arról is, hogy az apostol a levelet tolba mondta, majd a végén aláírta. Továbbá arról is, hogy a levél írása idején ő fogoly volt. A levél utolsó fejezete alapján megismerhetjük Pál apostol munkatársait is. A levél páli eredetére mutat, a levél gondolatmenete is. Az őskeresztény gyülekezet is Pált, Jézus Krisztus apostolát nevezi meg, mint a levél szerzőjét. A továbbiakban adjunk választ arra a kérdésre, hogy kinek szól ez a levél. Pál apostol már az elején megnevezi őket. A Kolosséban lévő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban. A megszólítás első felében szereplő olvasók felől tehát semmi kétség nincs. A hívő hittestvérekről úgy látszik, hogy a 4. fejezet 13. és a 15. 16. versében található utalás ad felvilágosítást. Ezekben a versekben a laodiceai és a hierápoliszi gyülekezetőkről van szó, amelyek túlnyomó részt pogány keresztényekből állottak, de zsidók is voltak közöttük. Mint már említettük, Pál a levelet fogságban írta. Nem lehet megállapítani a levél alapján, hogy a fogság helye Róma-e vagy Cézárea volt. Ennek megértéséhez igénybe kell vennünk a többi fogságból írt levelet, valamint az apostolok cselekedeteit is. A római fogságra mutat az a körülmény, hogy Pálnak alkalma van fogolyként is hirdetni az evangéliumot. Az apostolok cselekedetei 28. fejezetének 30. versében azt olvashatjuk, hogy Pálnak Rómában saját bérelt lakása volt, ahol látogatókat fogadhatott. Egy olyan egyszerű rabszolgának a látogatása, mint Onézimus, inkább illik ehhez a helyzethez. Nem mondhat el ugyanaz a cézáreai fogságról, ahol Félix helytartó parancsára egy idő után enyhébb lett ugyanaz apostol helyzete, de ekkor is csak a hozzátartozói látogathatták. Továbbá, az olyan kifejezések, mint bilincseim, megkötözve lenni, követség láncok között, valamint köszöntenek titeket a császár udvarából valók. Arra a körülményre vezethetők vissza, hogy Pál Rómában, a császári udvarban katonákhoz volt hozzáláncolva, akik egymást váltották mellette. Egy még meggyőzőbb bizonyíték Róma mellett az a tény, hogy Pál a Filemonhoz írt levelében, amelyet ugyanabban az időben küldött el, mint az efézusi és kolosséi leveleket, felszólítja a kolosséi keresztényeket, hogy készítsenek neki szállást. Nehezen képzelhető el, hogy Pál a cézáreai fogsága idején fejezett volna ki ilyen kérést, kivált, amikor abban az időben a császárhoz fellebezett, emiatt számolnia kellett egy hosszú utazással Rómába és egy hosszabb ott tartózkodással. Ezeket a belső bizonyítékokat megerősíti több ókeresztény írás, amelyek egyhangúan Rómát jelölik meg a fogságból írt levelek keletkezési helyéül. Két tény azt sejteti velünk, hogy az apostol a kolosséi levelet röviddel Rómába érkezése után írta. Először is, egy szót sem ír a peréről, míg a filippibeli levélben, amelyet később írt, annak a reményének ad hangot, hogy a bírósági tárgyalások nem sokára jó végre fognak jutni, jól dőlnek el az ő számára. Másodszor, Lukács és Arisztárkosz, Pál két barátja, akik Palesztinából elkísérték Rómába, még mindig mellette vannak, míg később, amikor a filippibeli levelet írja, úgy látszik, hogy már nincsenek ott, máskülönben alig ha hiányoznának az üdvözleteik. A levél írásba foglalásának időpontja tehát inkább a római fogság elejére esik, azaz a Krisztus utáni 59. év végére, vagy a 60. év elejére. Mondjunk el ezek után néhány dolgot a kolossébeliekhez írt levél hitelességéről is. Azt a tényt, hogy az egyházatyák írásaiban a kolossei levélből egyetlen szó szerinti idézet sem található, az újabb kritikusok eléggé tárgyalják. Emellett viszont bizonyos, hogy a levelet Barnabás, Ignácius és Justinus mártír már ismerték. Mint valódi páli levél áll az időrendi besorolásban, Márkion kánonjában, és mint ötödik a murátori töredékben. Irénéus, alexandriai Kelemen és Tertullianus úgy használják, mint általánosan elismert új szövetségi iratot. Csak a 19. század közepén vonták kétségbe a levél hitelességét. Meyerhof és Baur legfontosabb ellenvetései a levél hitelesség ellen három területet érintenek. A stílust, a krisztológiát és rokonságát az efézusi levéllel. A stílusra és gondolatvilágra vonatkozólag Mihályelis professzor a következőképpen nyilatkozik. Tegyük hozzá még, hogy a kolossei levélben kiváltképpen a szókincsben levő sajátosságokat eléggé meg lehet magyarázni azzal, hogy Pálnak itt egy különleges jellegű tévtan ellen kellett küzdenie, és így kölcsönveszi annak vezérszavait. E vonatkozásban fűzzük még hozzá, hogy a levél nyelvezete elleni kifogások egyre inkább elveszítették vonzó erejüket. A Krisztusról szóló tanítás például teljesen megfelel annak a módnak, ahogyan Pál uráról beszél és ír. A Kolossé levélben úgy írja le a megfeszített Krisztust, mint aki halottaiból feltámadott, a mennyben Isten jobbján ül, és az egyház fejeként kormányzó úr. Hogy főként Jézus istenségét, örök fiúságát, kapcsolatait az angyalvilággal emeli ki, az minden további nélkül megérthető, ha arra gondolunk, hogy írása egy különleges tévtan ellen irányul. Ez csak ugyan nyilvánvaló rokonság nem csak a kolosséi és efézusi levél között, hanem a kolosséi, a galatai és a korintusi levelek között is. Így hát nem lehet csodálkozni, hogy itt is, mint minden más helyen, ugyanaz a bizonyságtétel található Jézus Krisztusról, az ő szuverenitásáról, üdvösségének teljességéről, a kereszten szerzett győzelméről és feltámadásának erejéről. Godét arra utal, hogy Pál ebben a levélben azt mutatja meg, ami Krisztus az egyház számára, az efézusi levélben pedig azt, hogy mi az egyház Krisztus számára. Helyesen jegyezte meg valaki ugyanazt másként. Pál az efézusi levélben az Úr egyházát, a kolossei levélben pedig az egyház urát mutatja meg. Hangsúlyozzuk még azt, hogy sok kitűnő írásmagyarázó a háromszoros kritika ellenére sem kételkedik, sem a levél páli eredetében, sem pedig hitelességében. A levél egy egészen határozott helyzet kapcsán keletkezett. A kolossei gyülekezetet bizonyos tévtanítók fellépése nyugtalanította, amiről Pál Epafrás vagy más követek útján szerzett tudomást. Tikikusz utazását arra használta fel, hogy a kolossé belieket írásával óvja és felvilágosítsa. Ugyanakkor arra törekszik, hogy a fiatal gyülekezetet a keresztény ismeretben tovább vezesse, és megnyissa előttük az Isten üdvösségének teljességéhez vezető útat. A kolossé gyülekezet főként pogány keresztényekből állt. Az evangéliumi oktatás, amelyben részesültek, megfelelt Pál apostol tanításának. Lelkük állapotának az apostol örvendett, ezért nem is intette őket arra, hogy változtassák meg gondolkodásmódjukat vagy életvitelüket, hanem bátorította őket, hogy haladjanak tovább a megkezdett úton, és tegyenek jó előmenetelt. Azok a tévtanítók, akik eljutottak a kolossei gyülekezetbe, veszélyt jelentettek az ottani keresztények számára. Általában a Pál korabeli keresztény gyülekezeteket egyformán veszélyeztették egyes zsidó származású, judaizáló keresztények, lásd a római és galatai levelet, másfelől a pogány keleti filozófiák terjesztői, akik többek között tiltották a házasságot és az Istentől elrendelt eledelek fogyasztását. Timóteushoz írt első levél 4. fejezetében, az első 5 versben olvashatunk erről. Úgy tűnik, a kolossei gyülekezetbe eljutott mind a két fajta tévtan. Bizonyos teret hódított a judaizálók tevékenysége, akik hirdették a körülmetélkedés, az újhold, az árnyékünnepek, azaz árnyékszombatok megtartásának fontosságát, de teret hódított az aszkétikus életmódról szóló tanítás is, amely a filozófia nevével ékesítette magát. Ennek értelmében a hívőnek összeköttetésbe kell lépnie egy magasabb szellemi világgal, és az egyetlen megváltó Krisztus helyett angyali hatalmasságokat kell közvetítőként elismernie. E célból a testtel keményen kell bánni, hogy így a szellem lehetőleg elváljon az anyagtól, és képessé legyen a mennyei kinyilatkoztatások elfogadására. Itt tehát teljesen félreérthetetlenül már nem egyedül a Krisztusban való megváltásról, hanem önmegváltásról van szó, sőt, spiritizmusra nevelésről. Már a Krisztus korabeli palesztinai társadalomban létezett az esszénusok közössége. Ők arra törekedtek, hogy a nép életétől elkülönülve éljenek, és számukra is kötelező volt a házasság nélküliség, a gyakori mosakodások és a vagyonközösség. Szerintük a lélek már a test előtt is élt, az érzékítést vonzó ereje azonban lehúzta a tiszta éterből és a test börtönébe költöztette. Számukra az anyaga gonosz fogalmát jelenti, akárcsak a mai keresztény tudománynak. De akármi is a helyzet, e kényes kérdést illetően egy bizonyos. Pál a kereszténysége veszedelmes elszellemiesítésének és mindenekelőtt az ilyen alapon álló egész teológiai rendszer kidolgozásának már eleve halálos döfést ad, és véget vet annak a győztes Krisztus személyéről és művéről szóló üzenettel. Egyedül ő a fenséges, és ő benne van meg az istenség egész teljessége. A továbbiakban szóljunk néhány szót a Kolossi beliekhez írt levél tartalmáról és felosztásáról. Kezdjük tehát a bevezetővel, amely a levél első fejezetének az első 12 versét foglalja magába. Ebből az első és a második vers címzésből és üdvözlésből áll. Utána következik a hálaadás a harmadik verstől a 8. Ezt követi a közben járó imádság a 9-től a 12. terjedő versekben. A Kolossai levél első szakasza az első fejezet 13. versétől a 29. verséig terjed és tanítói jellegű. Eme tanításukban első helyen áll Krisztus személyének fenséges volta a 13-tól a 20. terjedő versig. A 21. verstől a 23. terjedő versekben Krisztus művének a fenséges voltáról olvashatunk. Ugyanilyen fontos Krisztus szolgálatának a fensége a 24-től a 29. versig. A Kolossi beliekhez írt levél második szakasza azonos a levél második fejezetével. Ennek a fejezetnek az első 8 versében a levél szerzője inti a gyülekezetet, majd a 9-től a 15. versig a gyülekezet helyzetére és gazdagságára irányítja a címzettek figyelmét. Ezután a 16-tól a 23-ig terjedő versekben óvatosságra inti őket a tévtanításokkal szemben. A Kolossi beliekhez írt levél harmadik szakasza a levél harmadik fejezetének az első versével kezdődik, és a 4. fejezet 6. versével fejeződik be. A 3. fejezetnek az első 4 versében Pál a keresztény élet elérésére buzdítja levelének mindenkori olvasóit. Az 5. verstől a 17-ig rámutat a keresztény ember megszentelődésének a szükségességére. A 3. fejezet 18. versétől a 4. fejezet első verséig eléjük tárja a keresztény kötelességeit. Ugyanennek a fejezetnek a 2-től a 6-ig terjedő verseiben bölcs magatartásra inti őket a világgal szemben. A levél 3. szakasza után következik annak befejező része, a 4. fejezetnek a 7-től a 18-ig terjedő verseiben. A 7., 8. és 9. versekben Tikikusz és Onézimusz elküldéséről olvashatunk, míg a 10-től a 18. versig üdvözléseket és ajánlásokat találunk. A Kolossi levél kulcsszava tökéletesség. A kulcsszöveget képezi a 2. fejezetnek a 9. verse, amely így hangzik. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Egyébként a teljesség szó szerint, vagy más hasonló kifejezésekkel 5 helyen is előfordul a Kolossi levélben. Ez utóbbi formában az első fejezetnek, a 9. versében, mint az ismeretnek a teljessége. A Krisztus teljességéről az első fejezetnek a 19. versében olvashatunk, míg a 2. fejezetnek a 2. versében a bölcsességnek a teljességéről. A 2. fejezet 9. verse szerint Krisztusban lakozik az Istenségnek egész teljessége, míg a következő, tehát a 10. vers elmondja azt, hogy Krisztusban a hívők is eljuthatnak a beteljesedésre az ismeretben és a jó cselekedetekben. Ugyanakkor Pál apostolnak ebből a leveléből megtudhatjuk az üdvösségre eljutásnak a feltételeit. Ezek szerint eltemettetni, továbbá megelevenedni, feltámadni, Krisztussal elrejtőzni és vele megjelenni. Ugyanebből a páli levélből azt is megérthetjük, hogy a szerző a kolosséi keresztény gyülekezetért is imádkozott. Könyörgéseinek célja volt az ottani testvéreinek a lelki növekedése. Ez a következőkből áll. Isten akaratának megismerése. A lelkik bölcsességben és értelemben való részesülés. A méltó életvitel. A gyümölcsözés minden jó cselekedetben, a növekedés Isten ismeretében, és Isten erejének a megnyilatkozása minden helyzetben. Észrevehették, kedves hallgatóink, hogy Pál apostol ima céljai sok vonatkozásban azonosak azokkal a fogalmakkal, amelyeket az imént soroltunk el, amikor a teljességről szóltunk. Az apostol levelének címzetjei elé tárta ezeket, mint az üdvösség feltételeit. Ugyanakkor Istenhez imádkozott arra kérve őt, segítse hittestvéreit e nemes célok elérésében. Kérjük Istent, segítse meg ebben minket.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

0: Igen, morzsa.
1: Elmegyek most még. Egy szót hallottam elsuhanni. Hatalmas szózatot. Megrendült bele az ég, a föld. Így csak Isten szólhatott. Angyalok hozták hírül a földre. Az Isten ítéletre jön. Minden el van már készítve. Csöndesség van odafönn. Csak két sepphelyes kéz kulcsolódik össze. Imádság hangzik szüntelen. Atyám, nem ég, csak egy rövid időre, hadd tartson még a kegyelem. Nagy volt az ár, a szenvedés, s ha van, ki nem hallotta még, vagy eltévedve útvesztőkön, fogva tartja sátán a szívét, elmegyek most még utoljára, ha vannak tékozló fiúk. Hadd hozzam vissza az atyai házhoz, hadd vezessen vissza még az út. És akik nem tagadnak, hisznek, de küzdeni kevés a hit. Atyám, a próbák rostájába tégy bele mindig engem is. Egy kevés időre még, atyám, hogy közülük el egy se vesszen, mert ahogy te szerettél engem, én őket épp úgy szeretem.
2: Az Úr Jézus segítségével szeretném tömören, röviden átismételni azt, amit tegnap este tanultunk, mert ma már harmadszor hangsúlyozom, hogy ez a sorozat egymásra épül, és szeretném azt, hogy akik ma este vannak először talán jelen, hogy beépüljenek, nyomon tudjanak bennünket követni a Biblia tanulmányozásában. A mai témakörünk jelkép és valóság. Mit is fed ez, mindjárt látni fogjuk, azonban először beszéljük meg tömören, röviden azt, amit Dániel prófétának Isten kinyilatkoztatott. Gábriel angyal azt mondta Dánielnek 2300 este és reggel, és akkor kiderül a szent hely igazsága. Utána, amikor eljött magyarázni ezt a látomást, akkor azt mondta, hogy 77 szabadott a te népedre. Tegnap este tanultunk arról, és most próbáljuk együtt megismételni. Egy proféciai nap. Mennyi idő a Biblia szerint? Egy proféciai nap, egy esztendő. Akkor azt jelenti, hogy 70x7, 490 nap, 490 esztendő. Levágatott a 2300 esztendőből a zsidó nép számára, és itt láttuk, hogy ez a 490 esztendő mennyire Krisztus központú, mert sehol az egész Szentírásban, ismétlem, sehol az egész Szentírásban nincs megjövendölve az, hogy Jézus Krisztus a világtörténelem naptára szerint melyik esztendőben fog megkeresztelkedni. Ezt láttuk, hogy 27-ben történt, és a 77 napos hétből maradt még egy hét, és az angyal azt mondta, hogy a hétnek a felén véget vet a véres áldozat. Tegnap este részletesen foglalkoztunk azzal, hogy igen, Jézus Krisztus keresztségétől haláláig pontosan 3,5 év telt el. Ez a profécia lejárt 34-ben. 34-ig az apostolok Jézus Krisztus mennybe menetele után csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot, 34 után pedig elkezdték hirdetni az evangéliumot a pogányoknak is. Említettük a rendelet kiadását 457-ben. Amint látjuk a képen az összes számadást, azért végeztem ezt, hogy lássuk meg, hogy ennek történelmi alapja van, mert az igazi történelem a bibliai proféciát mindig alátámasztja, és mi tegnap este eljutottunk 1844-ig. Miért? Azért, mert a profécia azt mondja, hogy 1844-től kezdve folyik az ítélet, megtisztítatik a szentek szentje. Itt van a szöveg előttünk, 2300 este és reggel, és utána kiderül a szent hely igazság. De kedves testvéreim, ma szeretnélek benneteket tovább vezetni. Isten a Sínei hegyen megmutatta Mózesnek a mennyei templomot. Mert a Biblia beszél arról, hogy nem csak a földön volt az a bizonyos szent sátor, hanem fenn a mennyben is. Lehet, hogy többször olvastuk Jelenések könyvének a 11. részéből a 17. verset, amely így hangzik, hogy megnyilatkozik a mennyei templomnak az a része, ahol a bizonyság ládája van. És nem tudunk mit kezdeni vele. És azért is foglalkozunk ma este a jelképpel, hogy Isten segítségével holnap este nyomon tudjuk követni Jézus Krisztust az ő mennybe menetelétől kezdve, hogy milyen munkát végez, mi mindent végez Jézus Krisztus fenn a mennyben, most érettünk. Mert ahogy tegnap este említettem, általában a keresztény ember számára titok az, hogy a teremtéstől kezdve Jézus Krisztus mit tett Betlehemi születéséig, és az is titok, hogy mit tett Jézus Krisztus a mennybe menetelétől egészen napjaink. Azonban holnap este ezt nyomon fogjuk követni. Azonban amikor Mózes felment a Sínai hegyre, akkor Isten megmutatta neki a mennyei templomot, és ezt a figyelmeztetést adta Mózes második könyvében olvassuk, a 25. rész 40. versében. Vigyázz, hogy arra formára csináld, amely a hegyen mutatott néked. Isten azt mondta, hogy egy szent sátort kell, hogy készítsen Mózes itt a földön. De ennek a szent sátornak a mennyei templom mintájára kell elkészülni, és nem csak hasonlóval lenni, hanem a tökéletes hasonmásának kell lenni. Amikor Isten kimond ilyet, hogy vigyázz, akkor ez komoly figyelmeztetés, és Mózes pontosan úgy építette fel a szent sátort, ahogy azt Isten neki megmutatta a hegyen. Másik kijelentés ugyanebben a részben, Isten elmondta, hogy miért. Mózes második könyve 25.8. Készítsetek nékem szent hallékot, hogy közöttük lakosszak. Kedves testvéreim, három dolgot szeretnék egy-egy mondatban megemlíteni. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor az emberi test Isten temploma volt. Azonban a bűn bejöttével az emberi test megszűnt Isten temploma lenni. Figyeljük meg, mit mond Isten az egész zsidó történelemben, mire vezet bennünket, hová vezet bennünket. Készítsetek nékem szent hallékot, hogy ő közöttük lakozzon. Hol volt, vagy mi volt Istennek a lakhelye? A sátor. Ott volt a felhő is tűzoszlop nappal és éjjel, ami jelezte azt, hogy ő jelen van. Azonban, amikor Korintus beléhez írott első levélből, a 6. részből olvassuk, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Akkor ezt mi úgy egyszerűen olvassuk, és tudomásul veszük, de mikor lesz, nem azt mondom, hogy mikor lett, mikor lesz a te tested és az én testem az Isten temploma? Akkor, hogyha a Szentlélek bennünk lakozik. És figyeljük meg, hogy Isten eredeti terve nem változott. A teremtéskor az emberi test Isten temploma volt. A bűn következtében megszűnt az lenni. Az ószövetségi szent sátor szolgálat idején a templomban lakott az Isten, és nem az emberekben. De Jézusnak az a célja, hogy a te tested és az én testem az Istennek a temploma legyen. De ezt te döntöd el személyesen magad részére, és én is. Ezt nem lehet közösen megbeszélni, vagy közösen megélni. Ezek után látjuk azt, hogy Mózes felépítette a szent sátort, és ma este szeretném Isten segítségével, ha megismerkednénk a szent sátorral, benne folyó szolgálattal, hogy holnap este nyomon tudjuk követni Jézus Krisztus mennyei szolgálatát. Miért? Mert Jézus mennyei szolgálatát akkor értjük meg, ha ő megismerik a földi szentélyt, amely a mennyei templom mintájára lett megépítve, és a benne folyó szolgálatot. Vázlatosan hozom, hogy könnyen megértsük. A földi szentély gyakorlatilag három részből állt. Én itt vázlatosan rajzoltam le az udvar részt, amit látjuk, hogy itt van, a sátoron kívül eső rész, amit mi azt mondanánk, hogy udvar. Én azért használom ezt a szót, mert a Bibliában így van megírva, hogy itt van. A sátornak az első része, látjuk azt a függőleges vastag fehér nyilat, a bal felüli részt a Biblia szentélynek nevezi, a jobb felüli részt pedig szentek szentjének. Először ismerkedjünk meg, hogy milyen tárgyakat találunk a pitvarban, a szentélyben, a szentek szentjében. Kedves testvéreim, lehet, hogy azt mondjátok, hogy engemet keresztény ember miért érdekel? Pont így voltam én is. Elmentem teológiára, első éves teológus koromban egy külön tantárgyam volt Mózes öt könyve. És amikor eljutottunk ennek a ceremóniás is dolgoknak a tanulmányozásához, akkor én úgy gondolkodtam, hogy én, mint keresztény ember, engemet nem érdekel. Nem érdekel az, hogy a zsidó szent sátorban milyen állatokat mutattak be, meg hogy tömjéneztek, meg a pap milyen ruhában volt. Engemet ez nem érdekel. És egy két évvel előbb levő jó barátomat kérdeztem meg, és elpanaszkodtam neki, hogy nekem mi a problémám. És tudjátok, hogy milyen választ kaptam tőle, és mai napig hálás vagyok, függetlenül attól, hogy már a sírban van a barátom. Varagó testvér, alaposan tanulmányozd át Mózes harmadik könyvét. Mert az az ember, aki nem ismeri Mózes harmadik könyvét, Töviről hegyére, az nem tudja megérteni a megváltás tervét. Mert a földi szent sátor szolgálatban, Dióhéjban, tökéletesen, világosan, olyan világosan, hogy sehol a Szentírásban nem lehet olyan világosan megérteni a megváltás tervét, mint Mózes harmadik könyvében, amit gyakorlatilag mi tanulunk. Ez az egyik dolog. A másik azt mondta nekem, ha meg akarod érteni Róma beliekhez írott levelet, Galata beliekhez írott levelet, zsidókhoz írt levelet és a jelenések könyvét, akkor Mózes harmadik könyvét alaposan tanulmányozd át. Megszívleltem. És mondhatom nektek, több mint 50 év után, hogy végtelenül hálás vagyok ennek a testvérnek. És én melegen ajánlom mindannyiatoknak, hogy ezt a szent sátort és a benne folyó szolgálatot alaposan kutassátok át. Olvassátok át a Szentírásból, ha akarjátok megérteni Jézus Krisztus jelenlegi szolgálatát és a megváltás tervét. Ennek az ismerete nélkül nem tudsz eljutni az igazság teljes megismerésére, a megváltás tervének felismerésére. Ezt vegyétek nagyon komolyan. Én lehet, hogy soha az életben erről nem fogok nektek szólni, de szívleljük meg, mert így tudunk eljutni az igazság és a megváltás tervének megismerésére. Most ismerkedjünk meg a tárgyakkal. A pitvarban két tárgyal találkozunk. Az első az égő áldozati oltár, ahol az állatokat mutatták be. A második közvetlenül a sátor bejárata előtt volt a mosdómedence, ahol a pap meg kellett, hogy mossa kezét és lábát. A szentélyben látjuk, hogy három tárgyal találkozunk, ott van legfelől a hétágú gyertyatartó, a függöny előtt közvetlenül a füstölgő oltár, és lent pedig a kenyerek asztala. 12 kenyeret tettek, és minden szombat reggel újból 12 kenyeret tettek, ami jelképezte Izrael 12 nemzetségét. El kell mondanom még egy következőt, hogy a legbelsőben a szentek szentje. Egyedül egy tárgy volt, ez az úgynevezett frigyráda, vagy fritszekrény, vagy szövetségládája, amiben Isten azt parancsolta, hogy tegyék bele a bizonyság ládájába. Két kőtáblára ráírt Isten 10 parancsolatát. Megint felvetem ezt. Mit érdekel engemet az, hogy a zsidók hogy tettek meg, mit tettek? Kedves testvéreim, az egész szent sátor Krisztus központú. Egymás után felsorolom azt, hogy Jézust mi minden jelképezte ebben a szolgálatban. Itt most még nem tudom bemutatni a papot, de a pap jelképezte Jézus Krisztust. Az égő áldozati oltáron, a pitvarban felállított bárány Jézus Krisztust jelképezi. Ez a második jelkép. A harmadik jelkép, Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az életnek a ma vize. A víz, ami a mosdómedencében volt, Jézus Krisztust jelképezte. Jobb felől, vagyis lent ott látjuk a kenyerek asztalát. Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az életnek a ma kenyere. Bal felől ott van a hétágú gyertyatartó. Én vagyok a világ világossága. Itt egymás után 5 jelképpel találkoztunk. Ha még akarjuk, akkor ott van a 6. jelkép is. Zsidókhoz írt levél 10. rész 19. és 20. versében azt olvassuk, hogy élő úton keresztül juthatunk el. Miért? Mert a kárpit jelképezte Jézus Krisztust. Ott van 6 tárgy vagy személy, az a főpap is. 6 jelképpel találkozunk a földi Szentsátor szolgálatban, és most kezdjük csak sejteni azt, hogy mit is jelentett az, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, akkor mi hasadt ketté. Olvassuk az evangéliumokban. A kárpit fölétől aláig ketté hasadt. És miért hasadt ketté? Ennek is több oka van, én most csak egyet hozok. Azért, mert a kárpit Jézus testét jelképezte. És Jézus teste megtört a kereszten. Jézus meghalt érettünk. Amikor megismerkedtünk így tömören, röviden ezzel, utána szeretném most képekben is bemutatni több oldalról, hogy közelebb kerüljön hozzánk. Amikor a bűnös ember eljött, akkor rendszerint ezen az áldozaton mutatták be az áldozati, ezt nevezik áldozati oltárnak. Itt van a kapu bejárata, ezt a részt nevezik pitvarnak, a Szentírás, itt van előttünk a Szent Sátor, és ahogy látjuk, itt van a mosdómedence. Az, amit az előbb csak rajzon vagy sematikusan tudtam bemutatni, most látjuk, hogy hogyan helyezkedett az el. Nézzük meg a következő képet, a sátornak a belsejét, pontosan elhelyezve, ez azért áldott dolognak tartom, megmondom, hogy miért. Először jobb felől itt van a kenyerek asztala, itt van a függöny előtt, csak a függöny nincs most rajzolva, a füstölgőoltár, és itt balkész felől ott van a 7 ágú gyertyatartó, és betekinthetünk legbelül a Szentek Szentjébe, és itt van a bizonyság ládája, ahová Isten parancsa szerint Mózes a 2 kőtáblára írt 10 parancsolatot, vagyis a 2 kőtáblát, amelyen a 10 parancsolat volt írva, bele volt téve a bizonyság ládájába. Megmondom, hogy miért áldott dolog ezt tudni. Holnap este, Isten segítségével hiszem, hogy együtt leszünk. És abból fogunk kiindulni, hogy honnan jelentkezett Jézus Krisztus János apostolnak, amikor a Pátmos szigetén látomásban kapta jelenések könyvét. Ha ezt nem tudjuk, akkor mi elolvassuk a Bibliából, de nem tudjuk hova tenni. Nem tudunk mit kezdeni vele. Azért is adtam ennek a témakörnek a címét, hogy ma a jelképet tanulmányozzuk, Isten segítségével holnap nyomon követjük Jézus Krisztust, és szemlélni fogjuk az ő mennyei szolgálatát. Szebbnél szebb igazságokkal fogunk találkozni. Még egy néhány dolgot szeretnék elmondani, már megelőlegezem azért, hogy amikor később visszahivatkozom erre, akkor valahogy úgy mindannyiunk számára emlékezetében ott legyen. A pap nem mehetett be a szentélybe bármikor. A pap csak az állat vérével mehetett be. És amikor az állat vérével bement, akkor ide a füstölgő oltárra, ahol állandóan kellett, hogy legyen parázs, oda kellett tenni a bárány véréből, és a bárány vére és a tömjén, ami rá lett téve a parázsra, füstemelkedett fel, által ment a függöny fölött, és átment a Szentek Szentjébe. Ezt most azért mondtam el, hogy amikor majd erről beszélek lehet néhány perc múlva, akkor előttünk legyen ez az egész dolog. Nézzük meg közelebbről ugyanazt, látjuk, hogy a függöny a rajzon félre van húzva, hogy be lehessen látni, és egybe lehessen látni az egész szentélynek a belső részét. Még egy tekintet legyen mindannyiunk számára. Itt nagyon szépen el van helyezve a kenyerek asztala egyik oldalon, 7 ágú gyertyatartó, a füstölgő oltár, és a füstölgő oltár mögött ott van a bizonyság ládája Isten 10 parancsolatával. Ezt Dióhéjban így tudom bemutatni, még egy néhány képet szeretnék majd hozni, azonban egy dolgot először tisztáznunk kell. A teremtéstől kezdve a Sínai hegyig a családfő volt a családnak a papja. Még egyszer ismétlem, ez egy fontos tudnivaló. A teremtéstől a sínai hegyig a családfő volt a családnak a papja. Ez különösen Ábrahám életében is látható, hogy ő mutatta be az áldozatot. De más helyeket is találunk, akik korábban éltek. Mózestől Jézus Krisztus golgotai haláláig sehol máshol nem volt szabad bemutatni áldozatot, csak a jeruzsálemi templomban. Amikor tanulmányúton voltam Egyiptomban, akkor lementünk egészen Aszuánig. És Aszuáni gát, és az aszuáni villanyerőmű, úgy gondolom, sokunk számára ismert, Aszuánnál a Níluson van egy sziget, amely hasonló a Margit szigethez, és átvittek bennünket, hogy helyszínen lássuk. Körülbelül 2000-2300 kilométerre van Aszuán Jeruzsálemtől. Ott egy hatalmas zsidó kolónia volt, és az a kolónia zsidók írtak a jeruzsálemi főpapnak, hogy engedjék meg nekik, hogy ott építsék meg a jeruzsálemi templom kicsinyített mását, hogy ők ott áldozatot mutathassanak be. Hát próbáljuk elképzelni, csak legyen kerekdet 2000 kilométer gyalog megtenni egyik irányba, meg 2000 kilométer gyalog megtenni másik irányba. Hát szinte lehetetlen. A zsidó főpap Jeruzsálemből visszaírt levélben is azt mondta, hogy sehol a világon nem lehet zsidó templomot felépíteni, csak egyedül Jeruzsálemben, sehol nem lehet máshol áldozatot bemutatni, csak Jeruzsálemben. És figyeljük meg, akármerre megyünk a világnak bármelyik részén, minden nagyobb városban, ahol zsidók éltek, én nem tudom, ezt a részt nem ismerem, nem is mondok egy helyet sem, mik vannak zsidó templomok vagy zsinagógák? Csak zsinagógák. Szemnél szebb zsinagógával találkozunk. Egyetlen egy templomuk volt, és csak ott mutattak be áldozatot. És meddig? Csak Jézus Krisztus golgotai haláláig. Miért? Mert minden áldozat, amely be lett mutatva, az mindegyik kivétel nélkül Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre, és amikor eljött a valóság, eljött Jézus, és ő lefizette a válságdíjat helyettünk, akkor többé nem kell áldozatot bemutatni. Ezért, amint látjuk, hogy ki volt az, aki először bemutatta az áldozatot ezen a földön, és leölte a bárányt, és az a bárány Jézus Krisztus golgotai halálát jelképezte. Emlékezik esetleg valaki arra, hogy ki volt az, aki először bemutatta a bárány áldozatot, és leölte is az a bárány Jézus Krisztus golgotai halálát jelképezte. Maga Isten még édenkert. Milyen rendhagyó és meggondolkodható az a kijelentés, hogy mielőtt Isten kiűzte volna az őszülőket Éden kertjéből, mibe öltöztette fel? Bőrruhábát, honnan vette a bőrt? Maga Isten mutatta be azt, hogy hogy kell bemutatni az áldozatot, és minden zsidó így fejezte ki az ő hitét. Egy másik szempontból szintén látjuk, bemutatom, mert az ismétlés a tudás anyja, és azért teszem így, hány részből állt akkor a földi szentély? Összesen 3 részből, Pitvar szentély és Szentek szentje. Közelebbről lássuk az égő áldozati oltárt, amely a Pitvarban volt, mosdómedence, amely szintén a Pitvarban volt. A szentélyben 3 tárgyal találkozunk, kenyerek asztala, gyertyatartó, füstölgő oltár. Itt van a kenyerek asztala. Ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, ami nagyon szép és tanulságos, hogy ezt a kenyeret, és ez a kenyér kit jelképezett? Jézus Krisztust jelképezte, köszönöm. Igen, a kenyér Jézus Krisztust jelképezte, és ha figyelmesen olvassuk Mózes könyvében ezt a történetszakaszt, akkor azt látjuk, hogy csak a papoknak volt szabad megenni, senki másnak. Mire tanít bennünket? A lelkésznek az a feladata, hogy a Szentírást magyarázza tisztán, világosan, egyértelműen, úgy, ahogy az Isten a Szentírásban meghagyta. Az nem azt jelenti, most még egy dolgot szeretnék hozni, mert az újszövetségi Szentírás szerint, mivel a Szent Sátor szolgálat érvényét veszítette, Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a kárpít ketté hasadt. Kik a papok ma a jelen időben? Hadd hozzam Péter apostol leveléből, 2. rész, 9. verse. Azt írja Péter, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, és megtartásra való nép vagytok, és hogy megy tovább? Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akkor most ebben a pillanatban hány pap van itt az imaházban? Hány pap van? Ahányan ülünk? Mert Péter apostol által azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok. Mindannyian mire hívattunk el? Hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Kedves testvérem, fogyasztod-e naponta Isten igéjét? Úgy, mint ahogy a papok az ószövetségi időben tették. Hétágú gyertyatartó, az aranyoltár, azért ismétlem, hogy itt lássunk meg bizonyos dolgokat, mert azonnal olvasom Mózes 2. könyve 26. rész 33. verséből, hogy a szentek szentjében csak egy tárgy volt, tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és a függöny válassza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől. Ez a függöny választotta két részre. Itt van a bizonyság ládája. Bizonyság ládájával kapcsolatban egy gyönyörű dolgot szeretnék közölni veletek. Történelmi tény, hogy Josephus Flavius, hiteles zsidó történész, aki személyesen átélte Jeruzsálem ostromát, amely 70-ben folyt, és az ostrom idejének egy részét bent élte a városba, ezért hitelesen le tudta írni mindazt, ami zajlott a városban. Utána Titus azt mondta, hogy mindenki, aki kijön a városból, minden bántódás nélkül életben marad, neki is sikerült kiszökni, és a Jeruzsálem ostromát kívülről írta meg. És ő hitelesen leírja azt, hogy Jézus Krisztus földi élete és szolgálata alatt a jeruzsálemi templom, jeruzsálemi templomnak szentek szentje üres volt, nem volt benne a bizonyság ládája. Azonban történelmi tény az is, hogy Isten indított őszinte istenfélő embereket, mielőtt Nabukodonozor 605-ben elfoglalta volna Jeruzsálemet, és a szentek szentjéből kivitték a bizonyságládát, és elrejtették valamelyik barlangba a mai napig. Mi várjuk azt a napot, amikor megtalálják, mert van ígéret rá. Isten gondoskodott arról, hogy az utókor, földünk történetének záró alkonyán élő emberek, már pedig azok mi vagyunk, hogy hozzon egy tanújelt, megőrizte a 10 parancsolatot, a 2 kőtáblát, és el tudjuk képzelni ma, amikor az informatika annyira fejlett, amikor megtalálják egyik percről a másikra az egész világon behirdetik. És én hiszem azt, hogy ti is, sokan közülünk, és én is saját szemünkkel látjuk meg a bizonyság ládáját, és a 10 parancsolatot, amelyre Isten a saját ujjával írta le azt a 10 parancsolatot, ami a Szentírásban. De lépjünk tovább. Miután megismertük a Szentét, foglalkozunk a benne folyó szolgálattal. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert ez egy ismeretlen része. Hogyan folyt a sátorban, a Szentében a szolgálat? Alapszinten 2 részre oszlott. A mindennapi áldozat, az úgynevezett reggeli áldozat és estéli áldozat. Nekem sokáig érthetetlen volt, hogy miért kell ez a reggeli és estéli áldozat, és a zsidók minden áldott nap, a 365 nap minden napján bemutatták a reggeli áldozatot és az estéli áldozatot. De szeretnék most veletek egy gyönyörű dolgot megbeszélni. Emlékezik-e valaki a Bibliából arra, hogy Jézus Krisztust hány órakor feszítették fel? Így írja a Biblia? Gyertek velem a Bibliába. Olvassuk el Márk evangéliumánál. Legszebben, vagyis legkönnyebben érthetően találjuk feljegyezve. Márk evangéliumában így olvassuk Jézus Krisztus keresztre feszítésének az idejéről. A Márk evangélium a 15. rész 25. verse. vala pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Hányra akkor feszítették meg? 3. Csak ne gondoljunk erre az órára, hanem a napórára. És az a mi óránkhoz úgy aránylik, hogy Jézus Krisztus délelőtt 9 órakor feszítették fel. Miért nem 8-kor? Vagy miért nem 10-kor? Vagy miért nem 11-kor? Miért pont a napnak 3. órájában, pontosabban délelőtt 9 órakor feszítették fel? Azért, mert a zsidók, mint egy 1500 éven keresztül, mindig a napnak 3. órájában mutatták be a reggeli áldozatot. És hányra akkor halt meg Jézus Krisztus a kereszten? Olvassuk el. Ugyanebben a részben, 15. rész, 33 és 34. verse. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támad az egész föld színén 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus, Eloi, Eloi, lama sabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus Krisztus 9 órakor halt meg. A történet leírásra és annak tanúságára ma nem tudok kitérni, de Jézus Krisztus délután 3 órakor, a napnak 9. órájában halt meg, délután 3 órakor halt meg. Miért? Mert mint egy 1500 éven keresztül a zsidók az estéri áldozatot délután 3 órakor mutatták be. És most egy mondatban összefoglalom. Jézus Krisztust felfeszítették a reggeli áldozat bemutatása idején, és Jézus Krisztus az estéri áldozat bemutatása idején halt meg. Azonban emellett ott voltak a bűnért való áldozatok. Minden zsidó, aki vétkezett, áldozatot kellett, hogy bemutasson is, ráadásul bárány áldozatot rendszerint. És eljött a bűnös. Ott volt a pap. Kettőjük között ott volt a bárány. És a pap jelenlétében az embernek, aki hozta az áldozatot, rá kellett, hogy tegye a kezét az állat fejére, és a pap jelenlétében kellett bevallani az ő bűneit, és miután rávallotta az állat fejére a bűnöket, magának kellett, tehát a bűnösnek, aki az áldozatot hozta, venni a kést és agyonszúrni a bárányt, hogy saját maga lássa meg azt, hogy az ő bűneiért az állat hal meg. Az ő bűneiért Jézus Krisztus hal. Mert kedves testvéreim, kinek a bűnei ölték meg Jézus Krisztust a kereszten? Kit helyettesített Jézus Krisztus a kereszten? Bennünket vagy engemet? Engemet helyettesített. És hogyha mi megértjük ezt a csodálatos nagy áldozatot, akkor mélyen meg vagyok győződve, hogy nem csak vallásos emberek leszünk, hanem hívő emberek, akik Krisztus szava szerint élik az életüket. Mert gondoltunk-e arra, hogyan tudjuk megköszönni Jézus Krisztusnak azt a végtelen áldozatot, amelyet én érettem hozott a Golgotai kereszten? Mert kivétel nélkül mindannyiunkra vár az örök halál. És Krisztus Golgotai áldozata garancia vagy jótállás. Mi azért élhetünk, és azért lehetünk részesei az örök életnek, mert Jézus Krisztus helyettesített bennünket a Golgotai kereszten. Hozta a bűnért való áldozatot az ember, elmondtam, hogy hogyan, rávallotta a bűnét az állatfejére, a pap jelenlétében megölte, utána a vérnek egy részét felfogta a pap, a már megadott rendszabály szerint elkészítette az állatnak a testét és az égő áldozatra helyezte. A pap a vérnek egy kis részével bement a szentélybe, ugye, hogy mennyire lényeges most, hogy megbeszéltük, hogy hány részből állt, meg mi, hogy volt. És a füstölgő oltára tett a vérből, parázs volt ott, tömjén tett hozzá, ami a szentek imádsága a Biblia szerint, és a füst átment a szentek szentjében. Ez gyakorlatilag mit mutatott be Isten ezzel? A következőt. Én, mint bűnös, rávallottam a Krisztust jelképező bárány fejére az én bűnömet, a pap az én bűnömet a bárány vérével bevitte a szent sátornak első részébe, a szentélybe, a függönyön kívül, rátette a füstölgő oltárra, és füstképében átment az én bűnöm a bárány vérének segítségével a szentek szentjébe. így jött az egyik, a másik, a tizedik, a huszadik, és jöttek az emberek, és így bekerült az embereknek a bűne a Szentek Szentjébe. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó faragó testvér, de hát ez annyira lényeges. Holnap este találkozunk, és meglátjuk. De már a jelen időben is sok mindent tisztázni fogunk. Minden izraelita végezte ezt, ahogy itt látjuk ebben az esetben, ez rajz, az emberek bűneit a pap jelenlétében jelképesen az állatvérével bevitte a Szentek Szentjébe, azonban volt a zsidóknak egy úgynevezett engesztelési ünnepük is. A Biblia világosan elmondja azt, hogy 7. hó 10-én volt. Mi történt ezen a napon? Miért volt ez az egyik legnagyobb ünnepük a zsidóknak? Azt olvassuk Mózes 3. könyv 16. rész 4. verse. Gyolcsból készült szent köntös öltsön magára, a főpapról lévén szó, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcsővel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mosse meg azért a testét vízbe, és úgy öltse fel ezeket. Kedves testvéreim, egy dologra kérlek benneteket. Jegyezzük meg, hogy amikor a főpap az engesztelési napon évente egyszer bement a Szentek Szentjébe, hogy megtisztítsa a bűnöktől a földi Szentek Szentjét, akkor tetőtől talpig gyolcs ruhában kellett lennie, még az ő is gyolcsból lett. Ezt azért hangsúlyozom most, mert holnap este ez lesz a kiinduló pont. Ha ezt most megjegyezzük magunknak, hogy ő gyolcs ővel volt körülvezve, akkor felismerjük könnyen, hogy Jézus Krisztus a mennyei templomnak melyik részéből jelentkezett János apostolnak Pátmos szigetén, amikor kinyilatkoztatta azt, ami Jelenések könyvében található. Azonban azt olvassuk a Bibliában, hogy a pap, mikor így felöltözött, tiszta fehér gyolcsban, a ruhája peremén ott volt felvarva gránátalma és csengetyű. Hát miért lényeges ez? Azért, mert amikor a főpap bement a szentélybe, bement a Szentek Szentjébe, ahová soha senkinek joga nem volt bemenni, csak egyedül a főpapnak, és a főpapnak is csak az engesztelési napon, úgy említettük 7. hó 10-én. És mivel senki nem lehetett a szent sátorban, viszont a nép ott volt körül, fennállt egy veszély. Megtörténhetett az, hogy a főpapot, ha nem vallotta be őszintén az ő bűnét, akkor Isten agyon sújtja. De ezzel most előre mentem, és szeretném újból ismételni. A főpapnak először egy tulkot kellett feláldozni magáért és házanépéért. És a tulok vérének egy részével be kellett menni a Szentek Szentjébe, hogy először magáért és házanépéért szerezzen engesztelést. És hogyha ezt nem teszi meg a főpap, akkor nem lehet közben járó az emberekért. Ebben az esetben bűnös papok voltak a főpapok is, azonban hála a mindenhatónak, hogy nekünk bűntelen testvérünk Jézus, a főpap, a mennyei templomba, arról majd holnap este tanulunk többet. Azonban még egy dolgot kell említenem, hogy a főpap, amikor bement a szentélybe, majd a Szentek Szentjébe, önmagáért áldozatot vett, az engesztelés ünnepén, tehát a Szentek Szentjébe végezte a szolgálatot, említettük azt, hogy a bűnök hová kerültek a bárány vérével? Mindenkinek a bűne, aki áldozatot mutatott be? Bekerültek a Szentek Szentjébe. Most évente egyszer ezt meg kellett tisztítani. A főpap, amiután magáért szerzett engesztelést, kijött, és azt olvastuk, hogy választon, így olvasom Mózes 3. könyvének a 16. részében, a 8. versben, vessen sorsot Áron a két bakra, az egyik sorsot az Úré, a másik sorsot Azázalért. Ez a két kecskebak közül az egyik jelképezte Jézus Krisztust, a másik jelképezte a sátánt. És ami megdöbbentő szépség a Biblia leírásában az, hogy ebben a szertartásos szolgálatban, miután sorsvetéssel kiválasztotta a főpap, hogy melyik kecskebak jelképezze Jézust, és melyik kecskebak jelképezze a sátánt, a Jézust jelképező kecskebakot meg kellett ölni, és a Jézust jelképező kecskebak vérével ment be a főpap a függönyön belől a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa azt. Mit is mondtam bevezetőben ma este? Ha szeretnénk kristálytisztán érteni, látni, tudni a megváltásunk tervét, akkor tanulmányozzuk részletesen a földi szentsátor szolgálatát. Sehol az egész szentírásban nincs olyan precíz leírás, mint a földi szentés szolgálatban. Folytatom tovább. A főpap bement a szentek szentjébe a Jézus Krisztust jelképező kecskebak vérével, hintett a kárpit felé, megkente a bizonyságládának négy szarvát, ezzel jelképesen magára vette Izrael népének bűnét, és kihozta. És amikor kijött, akkor azt olvassuk Mózes harmadik könyvében, a 16. és 21. versében. Tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába. Kedves testvéreim, várom tőletek a választ. Vajon a főpap az engesztelési napon ki tudta-e hozni minden zsidó embernek a bűnét a szentek szentjéből? Várom a választ. Kérem? Nagyon jó. De én mennék tovább. Kiknek a bűne, vagyis hogyan került be a zsidóknak a bűne földi szent sátornak a szentek szentjébe? Csak megvallotta? Elhagyta? Jó. Mi még? Aki áldozatot hozott és a bárány vérével került be. Azért tettem fel ezt az éles kérdést, hogy ki tudta-e hozni a főpap a szentek szentjéből minden izraelitának a bűnét? Erre a kérdésre a határozott válasz az, hogy nem. Csak azoknak a bűnét hozhatta ki, akik rávallották a bárány fejére, akik megvallották, akik Isten segítségével győzedelmeskedtek, és akiknek a bárány vérével a bűne bekerült a szentek szentjébe. Hatalmas tanítás ez ránk vonatkozóan, drága keresztény testvéreim. Na de erről majd holnap. Szeretném befejezni az engesztelési napra vonatkozó tanítást. Még egyszer hozom ezt a képet, hogy úgy érzékeltessem valamennyire a főpapnak a munkáját. Főpap tehát az engesztelési napon bement ide. Jelképesen magára vette az izraelitáknak a bűnét, akiknek a bűne a bárány vérével bekerült a szentek szentjébe, utána elindult és kijött a szentélyen keresztül, és a szentélyen keresztül, a pitvaron keresztül, és ide volt állítva a sátánt jelképező kecskebak. És a főpap rátette a sátánt jelképező kecskebak fejére a kezét, és rávallotta azokat a bűnöket, akik az ő bűneikért áldozatot hoztak, és a bárány vérével bekerült a szentek szentjébe. Ma esti témakörünket, kedves testvéreim, egy kérdéssel szeretném befejezni. Vajon ez a jelkép mennyire teljesedik a te életedben és az én életemben? Milyen az én Isten iránti viszonyom? Szokásból teszem azt, amit teszem? Vagy teszem azért, mert a másik is úgy teszi? Ha éppen valaki a kislába múljára lép, akkor megsértődök és hátat fordítok Jézusnak, vagy a mi hitünk töretlen. Kedves testvéreim, megszületette a mi szívünkbe az az elhatározás, hogy én Jézus Krisztusnak úgy köszönöm meg a golgotai áldozatot, hogy számomra ő az egyetlen példa, és én őt követem. Sértegették-e Jézus Krisztust föld életében? Igen vagy nem? És hátat fordított nekünk, azért, mert mi sértegettük őt. De most legyek egész közvetlen. Te és én hányszor sértettük meg a mai napon Jézust? Gondolkodjunk el ezen. Ma este a jelképpel foglalkoztunk. Az engesztelési ünnep a befejező, és a valósággal holnap este fogunk találkozni. Szeretnélek, drága testvéreim, bevezetni a mennyei templomba. oda, ahol Jézus Krisztus most teljesíti a szolgálatot. Szívem mélyéből kívánom, hogy Jézus Krisztus legyen és maradjon egyetlen példakép, és kövessük őt tiszta szívből. Éljünk úgy, ahogy ő tanít bennünket, hogy Jézus Krisztus lehessen, ami közben járunk. Isten segítsen ebben mindannyiunkat az ő kegyelmében.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket itt a Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Üdvözöljük szeretettel azokat is, akik a rádión keresztül hallgatnak bennünket a Reménység Hangja Rádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-en, kedves rádióhallgatóink, Isten hozta Önöket is. A kapcsolatkukac.speranzatv.ro e-mail címen időnként kiírjuk ezt a képernyőre is, megkereshetnek bennünket kéréseikkel, kérdéseikkel, észrevételeikkel. Örülünk azoknak, akik eddig is írtak. Voltak, akik kérték, hogy imádkozzunk érettük, ezt megtettük, remélve, hogy azóta a helyzetük javult. Mások köszönő leveleket írtak, és voltak, akik Bibliát vagy könyvet kértek, amit szívesen elküldtünk magyar vagy román nyelven. Köszöntjük ma is stúdió vendégünket, Farkas Győző lelkészt, Isten hozott a stúdióban, örülünk, hogy újra itt vagy közöttünk.
2: Köszönöm a meghívást, én is köszöntelek szeretettel, és a kedves tévénézőket és a rádióhallgatókat szintén.
1: Jó itt lenni és beszélgetni egy olyan dologról, ami a keresztények életében fontos szerepet játszik, vagy játszhat, attól függően, hogy gyakorolják, vagy sem. Gyakran halljuk a Bibliában, főleg az Új Szövetségben, de az Ószövetségben is ott van, mint kifejezés, a bizonyság tevés. Bizonyságot tenni Istenről, bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a hitünkről, az átélt tapasztalatunkról. Vannak, akik számára ez természetes, magától értetődő, sőt, keresik az alkalmat, hogy bizonyságot tegyenek. Mások ismerik a fogalmat, de számukra kimerül abban, hogy bediktálják esetleg a vallásukat egy kérdőív kitöltésénél, vagy elszavalják a hiszek egyet, vagy a mi atyánkot. Vannak olyanok is, akik egyenesen vonakodnak, vagy nevetségesnek tartják ezt a gyakorlatot. Mit jelent Jézusról bizonyságot tenni?
2: Jézusról bizonyságot tenni annyit jelent, hogy elmondom másoknak, hogy mit tett értem, mit tett velem Jézus. Tehát ez a röviden az alapvető megfogalmazása. Persze bővebben vagy még részletesebben, tehát szavakkal és tettekkel tanúsítani, bemutatni Jézusnak az életemre gyakorolt hatását. Tehát gyakorlatilag ez nem egy elmélet, nem csupán egy prédikáció, hanem a kettő együtt. Tehát elmélet és gyakorlat. Tehát az még nem igazi bizonyságtevés, ha tudok beszélni a Bibliából Jézusról valamit. El tudok mondani egy prédikációt. Ugye említetted te is korábban a hiszek egy vagy a mi atyánk elmondása. Ez kimerülhet ott is. Viszont az igazi bizonyságtevés abban mutatkozik meg, amikor az elméleti rész, ugye, amiről beszélünk, az összhangban van a gyakorlati résszel, amit élek, ahogyan élek. Tehát maga a megjelenésem, maga az, hogy egy adott környezetben, ugye a legszűkebb a családom, vagy abban a réteg ember között, ahol mozgok, munkahely, szomszédok, van az emberek között egy olyan megítélésem, akinek az élete összhangban van azzal, amit tanít, vagy amiről beszél.
1: Milyen része van a bizonyságtevésben annak, amit a Biblia tanít, illetve amit személyesen átél a hívő?
2: Hát a bizonyságtevés, ugye a bibliai alapokra helyezzük, mert onnan származik ez a gondolat, ez a fogalom. Tehát az Ószövetségben nem annyira figyelhető meg ez a dolog, viszont vannak ott is bizonyságtevések, más jellegű, mint az Új Szövetségben. Tehát mondhatnánk, hogy viszonylag egy új keletű, vagy új szövetséghez kapcsolódó gondolat, vagy fogalom, és gyakorlatilag a bizonyságtevés egyfajta megbizatás is az Úr Jézus Krisztus részéről. Tehát ha arra gondolunk, hogy kik voltak azok, akik először úgymond bizonyságtevők voltak, azok Krisztus első tanítványai. Ugye, akiket Jézus maga küldött ki első sorban, még amikor velük volt, velük foglalkozott, tanította őket, velük jártak és keltek. Ugye volt egy ilyen, hogy Jézus kiküldött 12-t, aztán volt ilyen, hogy kiküldött 70 tanítványt, de úgymond parancsszerűen, vagy pedig célzottan Jézus kérte, hogy legyenek bizonyságtevői, az közvetlenül akkor figyelhető meg, mielőtt ugye ő a feltámadása után ugye még 40 napig itt volt a tanítványokkal, és mielőtt felment a mennybe, tehát itt figyelhető meg, hogy Jézus a tanítványokat megkéri, vagy megparancsolja nekik, hogy legyenek az ő tanúi, vagy bizonyság tevői. Ugye az apostolok cselekedetében ez meg van fogalmazva így konkrétan.
1: Ez a két szó tehát akkor egyenértékű? Tanú vagy bizonyság tevő?
2: Hát gyakorlatilag igen, csak a fogalmak különböznek, ugye ezt szét lehetne bontani. Tehát tanúja vagyok annak, amit Jézus tett velem, értem, és ki az igazi tanú, vagy az igazi bizonságtevő, aki hitelesen tudja ezt képviselni.
1: Személyes tapasztalat.
2: Igen, igen. Tehát ez ugyanúgy jön ki, hogy nekem, ugye amikor bizonyságot kell tenni, akkor én csak arról beszélhetek, amit én tapasztaltam. A másik bizonyságtevése is, vagy a másik ember tapasztalata is szép és érdekes, nem, mert el lehet mondani azt is, de az lesz az igazi tanúságtétel, hogyha az én személyes életemből származik ez. Ezért mondja Jézus tanítványoknak, hogy legyenek az ő bizonyságtevői, legyenek az ő tanúi. Tehát mondják el, amit láttak, amit hallottak, amit átéltek, amit tapasztaltak, ugye, és ma is ezt teszi. Tehát nincs annál hitelesebb valami, mint amit személyesen átéltünk.
1: Hát ha arra gondolok, amit az előbb elmondtál az apostolok bizonyságtételére, mint életformára, és arra, amiről bizonyságot kellett tenni, akkor gyakorlatilag két vagy három dologról kellett nekik bizonyságot tenni. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ezt azért kellett tanúsítani, mert akkor ez egy nagyon fontos vitakérdés volt. Sokan próbálták ezt elvitatni. A másik dolog az, hogy Jézus valóban feltámadt, és a harmadik dolog pedig az, amit személyesen az életükben tett. Úgyhogy akár a múltat nézzük, akár a jelent, felfoghatjuk ezt az egész jelenséget, a bizonyságtevés jelenségi gyakorlatát, és magukat a bizonyságtevőket is, mint valami bírósági tárgyaláson szereplő tanúkat, akik hitelesítenek személyesen, személyes tapasztalat alapján egy bizonyos tényállást. Úgy akkor a keresztény végül a bibliai tanításoknak az igazát bizonyítja, hivatott bizonyítani. Mi a célja Istennek a keresztények bizonyságtevésével? Mármint miért van úgymond szüksége Istennek bizonyságtevőkre, és ez miért fontos különösen a mai időben?
2: Ugye az ószövetségi időben Isten nagyon sokszor közvetlenül az emberekkel kapcsolatba lépett, profétákkal, álomban, látomásban, és így ők Istentől közvetlenül kapták azt az üzenetet, amit továbbadtak. Amár most a mi időnkben látjuk azt, hogy Isten az ő igén keresztül, Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta az ő akaratát, az emberre vonatkozólag, kinyilatkoztatta az ő megváltási tervét az emberre vonatkozólag, és mindezt, ha olvassuk, tanulmányozzuk, akkor eljutunk egy ismeretre, és ez az ismeret gyakorlattá kell, hogy váljon. Ami azt jelenti, hogy megismerve ezeket a tanításokat, igazából Krisztust magát kellene megismerni. Hiszen elkezdve az Ószövetségtől, vagy a Biblia első lapjaitól az utolsó lapjaig, a Biblia erről szól, hogy eljön Jézus, a Messiás, aki megoldja az emberiség kérdését, a bűn kérdését, a halál kérdését. És erre válaszként az ember mit reagálhat? Azt, hogy elfogadja személyes megváltójának Krisztust. Ha már most úgy fogadhatom el őt, ha valóban megismerem személyesen, és tapasztalatot szerzek vele. És ez nem elég csak annyiból ismerni, hogy ami le van írva, ami meg van írva, hanem tényleg a tapasztalat az azt mutatja, hogy milyen voltam, mielőtt találkoztam Krisztussal, milyen vagyok most, amikor ismerem őt, és közösségem van vele, és ezt imában, ige tanulmányozásban gyakorlom, és bizonságtevésben, és milyen kell, hogy legyek, vagy milyen szeretnék még, hogy lenni. Kell ismernem a hiányosságaimat is, amiben még szeretnék fejlődni, még több változást az életembe vinni. A probléma ott adódik, amikor emberek úgy akarnak bizonyságtevőkké válni, hogy közben nem ismerik az Úr Jézust. Olyan ez, mintha arról beszélnék, hogy milyen egy Forma 1-es autót vezetni,
1: közben soha ki nem próbált.
2: Soha még csak nem is láttam Forma 1-es autót, csak televízión keresztül. Ugye? Uh-huh. Nem, hogy ültem volna benne, és vezettem volna azt az autót. Tehát ez egy hatalmas különbség, és ez itt a probléma, hogy sokszor Jézust az emberek így nézik, mintha a TV képernyőn keresztül nézném azt az autót. És
1: tehát elméleti ismereteik.
2: Elmélet, és semmi gyakorlat, vagy semmi tapasztalatot nem szereznek.
1: Hát itt a kérdés az, ami felmerül, hogy lehet valamit, térünk vissza a tanúsításhoz, hogy lehet valamit tanúsítani, ahol nem voltál jelen és nem láttad.
2: Igen, tehát akkor az már nem bizonságtevés, hanem másoknak a bizonságtevése alapján. Végül is látjuk azt, hogy amit a Szentírás kinyilatkoztat, az apostolok bizonságtevését, persze az kell és fontos, hogy felhasználjuk a bizonságtevésünkbe, mert ők azok, akik Krisztusról bizonságot tesznek. Mi ezt elfogadjuk. Ugye? Ezen alapszik majd, vagy ezen kell, hogy alapozódjon meg a mi bizonságtevésünk is. Tehát nekem Isten szent lelke nem fog valami mást kijelenteni, hogy másról tegyek bizonyságot, mint amiről már mások tapasztalatot szereztek. Mert ugye a bibliai igazságokról, a Biblia tanításáról teszünk egyfajta bizonyságtevést a személyes tapasztalat által.
1: Az előbb már érintettük pontszerűen, de egy kicsit most mélyedjünk el benne, hogy mi az, ami egy bizonyságtevést hitelessé tehet, amitől meggyőző, eredeti, megbízható.
2: Igen. Tehát részben említettem, hogy a bizonyságtevésünk az apostolok bizonyságtevésére kell alapuljon. Vagy a bizonyságtevésünk, mondjam így, hogy a Szentíráson kell, hogy alapozódjon. Mert ha eltér attól, akkor nem a Krisztus bizonyságtevője, vagy nem Krisztus tanúja vagyok, hanem valami másnak, egy egyháznak, vagy egy vallásnak a tanúság tétele alapján szeretnék bizonyságot tenni. Tehát nagyon fontos, hogy a Bibliára alapozódjon.
1: Ez az az elv, amit a Bibliáról szóló beszélgetésünkben is megfogalmaztunk. Ez ide is kiterjedt, hogy ahogy a Biblia önmagával összefüggő, és egyik része a másikat alátámasztja, így a Bibliának kell a bizonyságtételt is alátámasztania. És ez még csak egy szempont, mert
2: igen,
1: még van több is.
2: Igen, tehát a Biblia az első szempont, hogy nem térhet el attól. A másik, hogy valóban egy hiteles, egy olyan bizonyságtevő legyek, hogy az életem is összhangban kell legyen a Biblia tanításával. Tehát ez olyan, mint a magyar mondás, hogy hogy bort iszik és vizet prédikál, ugye? Tehát jövök és bizonyságot akarok tenni valamiről, tehát be akarom bizonyítani az embereknek, hogy a Bibliának igaza van, de én nem alkalmazom az életemre. Vagy nálam a gyakorlatban nem mutatkozik meg, akkor ez szintén nem egy hiteles bizonyságtevés. Tehát ez a két szemszög, ez nagyon fontos. Ugye még említettem korábban, ugye, hogy a bizonyságtevésünk az, tehát az emberek meg vannak szokva azzal, hogy szeretnének mindig valami újat, valami szenzacionálisat, különlegeset hallani. És ezért nagyon sokszor emberek olyan dolgokat próbálnak a bizonyságtevésükbe belefűzni, vagy elmondani, amit még soha senkitől nem hallottak. És néha ennek az a veszélye, hogy belevisszük a saját fantáziánkat, és eltér vagy elkanyarodik attól, amit a Biblia kijelent, tehát a teljes Bibliának az igazságától.
1: Úgyhogy fontos ezeket az elveket megjegyeznünk, azért, hogy a mi bizonyságtételünknek is meglegyen ez a hitele, amit kölcsönöz neki a Szentírással való összhang, és a hitelesség. És azon kívül még van egy másik kérdés is, egy részkérdés ennek az egész kérdéskörnek. Találkoztam olyan emberekkel, és volt, amikor én magam is kerültem hasonló helyzetekbe, hogy úgy éreztem, hogy olyan volt a helyzet, olyan volt a környezet, hogy el kellett mondanom, hogy miben hiszek, miért hiszem, mit jelent az én életemben ez az egész. Egy szóval bizonyságtevésre ösztönzött a környezet, és maga a Jóisten is. Csak az egyik gondolat, ami felmerül az emberben nem ritkán az, hogy mit mondhatnék ilyenkor. Mert sokszor pár percünk van nagyon fontos dolgokra, azon kívül lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amilyenben soha nem voltunk, és ilyenkor nem olyan könnyű megtalálni a megfelelő szavakat és megfelelő eszközt. Milyen ígéretei vannak a Szentírásnak, Istennek arra nézve, hogy az ilyen váratlan helyzetekben is keresztény megállhasson?
2: Már az apostolok megkapták ezt az ígéretet, és ez az ígéret nekünk is szól, hiszen a megfelelő helyzetben, az adott helyzetben Isten az ő szent lelke által a megfelelő szavakat, megfelelő gondolatokat juttatja eszünkben. De azért nem árt, hogyha készülünk is az úgymond vagy úgynevezett váratlan helyzetekre. Ami abból áll, hogy azért megfogalmazom magamnak egy bizonyos szemszögből azt a néhány pontot, amit szeretnék érinteni. Tehát akár az alapvető bibliai elvekkel kapcsolatban, és a saját tapasztalatban, tehát mit tett értem Jézus. Tehát, hogyha tudjuk, hogy bármikor ilyen helyzetbe kerülhetünk, hogy bizonyságot kell tegyünk, akkor legyen egy adott séma, mondjam így, vagy egy adott elgondolás, ami alapján ugye szeretnék bizonyságot tenni. Hogy ne tűnjek szétszórtnak, ne legyen az, hogy meglepett a tudom, kérdés, hogy... és mintha most a falvédőről szállnák le, hogy erről én bizonyságot kell tegyek, hogy ki vagyok, vagy mit jelent az, hogy adventista vagyok, vagy és így tovább. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Amúgy miről szól az ígéret, amit az apostolok kaptak?
2: Hogy bármilyen helyzetbe kerülnek, akkor eszükbe juttatja. Tehát Isten az, aki adja a megfelelő gondolatokat és a megfelelő szavakat. Viszont mindezek mellett, ugye ő adja a megfelelő szavakat és a megfelelő gondolatokat, de ahhoz nekem kell egy kicsit dokumentálódni, kell, hogy ismerjem azokat a dolgokat, mert ez csak azt tudja eszembe juttatni, amivel korábban találkoztam, amivel korábban foglalkoztam, amiről olvastam, mert amivel sose nem foglalkoztam, sosem olvastam, akkor honnan fog majd előjönni az elmémbe, csak úgy kipattam magától, ugye? Tehát csak azt tudja a Szentlélek eszünkbe jutatni, vagy azokat a gondolatokat hozni, amelyeket azért bizonyságtevés, aminek tanúi, amiket hallottunk, amiket láttunk, ugye, ahogy a János apostol is fogalmaz, azokat tudjuk továbbadni, mert egyébként nem lesz hiteles az a bizonyságtevés.
1: Egy szóval a Szentlélek nem fog a fejünkbe tölteni olyasmit, amit soha nem tudtunk, és főleg azért, mert nem feszítettük meg az erőnket, hogy megtudjuk, holott segített volna megtanulni. Tehát aki nem gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne valakinek 2 perc alatt elmondani, hogy miért vagyok hívő, és miért jó dolog ez, annak nehéz dolga lesz akkor, amikor erre sor kerül. Viszont egyrészt, ahogy mondtad, fontos az ilyen dolgokra elméletben felkészülni, mármint úgy, hogy mi lenne, ha ilyen helyzetben kellene helytállnom. Fontos a Szentlélek vezetése, és úgy gondolom, hogy ami Jézus Krisztusnál és az apostoloknál egy külön érv, súlyt adott az egész bizonyságtevésnek, az az életpéldájuk volt.
2: Igen.
1: Mert 2 percben el lehet mondani ezt is, azt is, de ha mögötte áll egy teljesen más életpélda, akkor az emberek szemében nem az fog alatba esni, amit mondok, hanem amit látnak az életemben.
2: Igen. És néha nagyon nehéz röviden lényeges dolgokat elmondani. Hiszen ha van rá egy óránk, akkor addig filozófálunk, vagy addig kereshetjük a gondolatokat, ameddig csak valami hasznos onnan származik. Viszont amikor ugye mondtad, hogy kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy 2 perc alatt, vagy 5 perc alatt kell, hogy beszéljen, akkor ez sokkal nehezebb, és ezért kell megalapozottak legyünk a Szentírás ismeretébe, hogy arról beszéljünk, amiről beszélni kell, és amiről nem kell beszélni, arról ne beszéljünk az adott helyzetben. Mert különben pont a lényegről tudunk lemaradni.
1: Hát úgy gondolom, hogy ebben a fontos, hogy a kereszténynek legyen komoly élő kapcsolata Istennel, ami jelenti azt, hogy naponta imában keressük őt a nap elején, nap kezdetén, és vele fejezzük be a napot is, és ha megnézzük az evangéliumokat, láthatjuk azt nem egyszer, hogy az Úr Jézus ugyanezt tette. Kiviláglik az is Jézus életéből, hogy ezek az ima alkalmak néha rövidebbek, néha hosszabbak, attól függően, hogy mennyi erőre volt szüksége, mennyi világosságra a következő napra. Ezek segítettek neki felkészülni arra, hogy másnap mit mondjon, mit tegyen. Egy szóval az Istennel való kapcsolat felkészít a bizonyságtevésre. Másrészt pedig, ha mindig keressük az összhangot az isteni elvekkel és az ő akaratával, akkor nem fog nehezünkre esni, hogy erről beszéljünk, mert ebben élünk, ez az életünk.
2: Igen, ez egy életforma kell, hogy legyen, mert ha nem egy életforma, akkor csak időnként
1: elővesszük,
2: akkor mesterséges lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ez a felkészülés folyamatos legyen, úgy, ahogy említetted. Tehát ez naponta, ahogy a Jézusnál is megjelent. Ugye ugyanerre szolgál ugye az adventista egyházban a szombatiskola, úgy nevezzük, ugye ez egy külön tanulmány, ami témákra megfogalmazottan minden napra van egy téma, szakasz, egy rész, egy bibliai gondolat, ami ki van dolgozva, amin az ember elmélkedhet, és elmélyülhet egy bizonyos témában. Ugyanerre szolgálnak a szombati alkalmak is, ugye, amikor ott vagyunk, és igehirdetést hallgathatunk, szintén mondhatnánk, hogy ez mind hozzájárul ahhoz, hogy mi úgymond felkészüljünk, vagy előkészüljünk az olyan helyzetekre, amikor bizonyságot kell tenni. Sőt, akik szombaton szószéki szolgálatot vállalnak, ez is egyfajta bizonyságtevés. Tehát maga a prédikáció is egyfajta bizonyságtevés.
1: Igen. Hát egy kicsit tovább lépve most a bizonyságtevésnek egy másik oldalára volna jó rátekinteni. Találkoztam olyan emberekkel, akik, most egy picit játszunk is a szavakkal, megengedi a témánk, arról tettek bizonyságot, hogy milyen hatása volt mások bizonyságtételének az ő életükre. Megismertek valakit, hallották, látták, és akkor ez az illető a szavaival, a magaviseletével, az életpéldával rávezette őket, hogy ők is ezt az utat válasszák. Egy szóval a bizonyságtétel egyes embereket elvezetett Isten követésére. Találkoztam olyan emberekkel is, akik elmesélték, hogy életük bizonyos szakaszaiban itt vagy ott bizonyos hatás érte őket, bizonyságtevés, amiről eleinte, ha bár hitelesnek és jónak tűnt, utólag kiderült, hogy félrevezetés volt, manipulálás volt, és életre szóló csalódássá vált később. A kérdés a következő volna. Hol van a határ az őszinte és hiteles bizonyságtevés, illetve a manipulálás és a félrevezetés között?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy a Biblia igazságai és a személyes tapasztalat ezt teszik a bizonyságtevést. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor valakinek az életére, valakinek a bizonyságtevése az olyan hatást vált ki, hogy megtér. Vagy egy, nem mondanám azt, hogy annak az embernek a követője, vagy annak a vallásnak, vagy annak az egyháznak a követőjévé válik. Már nagyon sokszor ugye a bizonyságtevéseknek ilyen célja van. Viszont nagyon fontos, hogy mi ne egy eszme, vagy egy személy, vagy egy egyház követőivé akarjunk tenni valakit, ugye? És én itt látom a bizonyságtevésben a manipulációt, hanem abban kell, az az igazi bizonyságtevés, amikor az embert, vagy az egyént, a bizonyságtevésem Krisztushoz vezeti. Mert én Krisztusról teszek bizonyságot. Ugye ott van a veszély, a manipuláció, és a, hát ami súrolja a határokat, hogyha van valami hátsó szándékom. Ugye?
1: Tehát, és hogy, általában öncélú.
2: És szándék. Az általában öncélú. És itt van a veszély. És ezt nagyon nehéz megítélni elsőre, vagy látni elsőre. Ha vesszük példának a Pál bizonyságtevéseit. Már arra gondolok, hogy Pál többször is alkalmazta azt, hogy amikor másoknak bizonyságot tett, akkor elmondta azt, hogy ő ki volt, ugye, egy farizeus, aki üldözte a keresztényeket, ugye, és kivé lett, és beszélt Jézusról, hogy hogyan szólította meg őt a Damaszkuszi útban, hogyan változott meg az élete, hogyan vált Krisztus követőjévé, bizonyságtevőjévé. És azt látjuk, hogy ugye akár egy helytartók előtt, vagy római fontos beosztású emberek előtt, akár a zsidó vezetők előtt tett bizonyságot, neki nem volt úgymond hátsó szándéka ezekkel a dolgokkal, hanem csupán szerette volna, hogyha az emberek megértik, hogy Krisztus az, aki az Isten fia, aki meghalt az emberért, aki feltámadt, és ma közben jár értünk. És amit nyerhetünk ezáltal, az az örök élet. És Pál nem azért akarta az embereket Krisztus követőivé tenni, mert ő ezzel olyan nagy valamit nyert volna. Viszont tudta azt, hogy amit nyer, az nem mérhető se pénzbe, se ingatlanba, hanem az egy örök életre szóló nyeremény, mert Isten országába lehet az az ember, akit Krisztushoz vezet.
1: Hát eszembe jut, miközben ezeket hallgattam, ezeket a gondolatokat, a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezete, ahol Pál elsorolja, hogy mi mindent nyerhetett volna, és ez nem képzelődés volt, hogy hát ha elvetettem volna ezt a marék borsot, akkor lett volna belőle egy zsák, és akkor ezt ennyit adtuk volna el, hanem olyan dolgokról beszélt, mint lehetőségekről, mint pályákról, amelyek nyitottak voltak, a kezében voltak. Hát fényes jövő állt előtt, a zsidóság egyik legnagyobb rabbiává válhatott volna, a képességei, az ismerete, a buzgósága alapján, meg hogy milyen akadémiai háttere volt, ugye a legjobb tanítóktól tanulhatott, és azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, és nem csak erről beszél, hanem az anyagiakról, mindenről, és elmondja azt, hogy mit nyert, a Krisztust nyerte meg. Itten még egy annyit megemlítenék, hogy amikor egy bizonyságtevésnek a célja az, a fő célja, hogy a az úgymond bizonyságtevő anyagi hasznot érjen el, vagy valami mást attól, akinek bizonyságot tesz, és ezt ezért teszi, amikor az illető ember, aki hallgatja a bizonyságtevést, annak olyan feltételeket szabnak, amelyek korlátozzák a szabad akaratát, vagy a mozgásterét, az már inkább félrevezetésnek tűnik, mert az igazi krisztusi bizonyságtevők azok értékeket továbbítanak a világ fele, gondolok itt lelki értékekről, úgyhogy ez az egyik szempont, és a másik az, hogy a bizonyságtevő egyrészt egy hiteles bizonyságot ad, de ugyanakkor megadja a lehetőséget a másiknak, hogy szabadon döntsön, és nem veszi el tőle ezt. Nagyon fontos tehát, nem utolsó sorban pedig az, hogy egy őszinte, igazi bizonyságtevés az összhangban van a Bibliával, ezt még elmondtuk. Hogy ennek alapján már, ha nem is oldjuk meg a bizonyságtevés körül összes problémát, de ahogy szokták mondani népiesen, a nagyját ki lehet szűrni, hogy mi a jó és mi az, ami kevésbé az. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen formái vannak a bizonyságtevésnek.
2: Igen, tehát részben már érintgettük ezeket a dolgokat is, ugye, hogy milyen formái vannak ennek. Ugye talán a legismertebb formája a bizonyságtevésnek az, amikor valaki a saját élettapasztalatát mondja el. Tehát talán a keresztény fogalomban, hogy bizonyságtevés, a legtöbb ember talán ezt érti alatta, hogy bizonyságot teszek arról, hogy mit tett értem Jézus. Viszont a bizonyságtevésnek ugye más formái is vannak, mint hogy elmondom egy személynek, vagy akár többnek, vagy akár egy gyülekezet, vagy egy nagy közösség előtt ezt a dolgot. Ugyanakkor a bizonyságtevés, ahogy te is fogalmaztál korábban, egyfajta életforma kell, hogy legyen. Van egy ilyen mondás, hogy sokszor a tetteink olyan hangosak, hogy nem hallják, amit akarunk mondani. És a bizonyságtevésnek az egyik legnagyobb hátulütője ez a dolog. Tehát amikor a tetteink tesznek bizonyságot, hát sokszor nem is kell nagy szavakat, vagy nagy beszédeket írni, vagy megfogalmazni azt, hogy hogyan és mikor, és mint történt az, amit Jézus tett az életembe, hanem egyszerűen csak a barátaim, akik ismertek ezelőtt 5 éve, vagy 10 éve, azt látják, hogy ez már nem ugyanaz az ember. Már ez egy bizonyságtevés. Tehát egy...
1: És az ember még meg se szólalt.
2: És még meg se szólaltam. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Sajnos néha az is bizonyságtevés, hogy ott vannak a hangzatos szavak, talán még könnyek is mögötte, de amikor üzleti vagy valamilyen más érdekek fűznek engemet, akár anyagi téren, vagy a hírnevem, vagy bármilyen szakmai tudásom áll, akár kockáztat van, akkor már az elvek és bizonyos bibliai gondolatok háttérbe szorulnak, hogy magamat érvényesítse.
1: Igen, Jézus emleget valamit, amit én ezt kicsit másképp írnék körül most, de aztán meg is nevezzük. lehet a nem őszinte, nem hiteles bizonyságtevésnek a háttere egy bizonyos lelki híjúság is. Szeretnék többnek, jobbnak, nemesebbnek látszani, mint amilyennek magam ismerem, és amilyennek mások ismernek. Ezt Jézus úgy nevezte, hogy képmutatás. Igen. Ellenben az igazi bizonyságtevőnek nem az a célja, hogy magát helyezze előtérben, hanem Jézus Krisztus álljon az előtérben, aki engem megmentett, mert igen, övé a dicsőség.
2: Talán 21. század emberének ez egy nagyon nagy kihívás, hogy olyan bizonyságtevő legyen, aki tényleg önmagát teljesen a háttérbe tudja szorítani, és Krisztus tegye minden ki, és sőt, főleg maga elé. Mert egy ilyen korba élünk, amikor az emberi tudomány, ismeret, szépség, okosság, intelligencia, IQ, tehát nagyon nagy hangsúlyt kap.
1: Egyre képzettebbek is,
2: több professzor, doktor és minden, és ez jó dolog, viszont a mögötte meghúzódó alázatra, szelídségre van szükség. Ugye Jézus is mondja, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Miért? Mert a hallgatóság, még ha nem is ismer, ugye, ha ismernek, akkor azt már elmondtuk. Tehát ha ismernek, akkor már tudják, hogy szavaim és a tetteim összehangolnak, akkor hitelesek. De még ha nem is ismer a hallgatóság, akkor is hitelesnek tud tekinteni, ha van mögötte megfelelő alázat és szelídség abban, amit elmondok. Mert ha akkora arroganciával és bölcsességgel és lekezelő módon mondom el azt, még hogyha ha jó dolgokat mondok is el, akkor az oda vezet, hogy az emberek azt mondják, hogy ez szép volt, jó volt, de sokszor
1: nem
2: még
1: volt
2: a,
1: hiteles.
2: Nem volt hiteles. Sokszor még az arckifejezésünk, vagy a kézmozdulataink, a gesztikulációnk is az embereknek mond valamit, és látják, hogy amit mondunk, az összhangban van-e, hitelese, mindezt megerősíti ezt, ahogy előadjuk, ahogy elmondjuk. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Idéznék egy megjegyzést a Bibliából. Péternek mondták egy alkalom, hogy még a beszéded is elárul téged, és ez nem mindig, az emberek nem mindig azt hallják, amit mondunk, és általában ez is vezethet. Miután beszéltünk arról, hogy a bizonyságtevés történhet sokféleképpen személyesen, vagy lehet történhet gyülekezeti szinten, ugye amikor a gyülekezet szervez bizonyos eseményeket, ahol bemutatják az értékeiket, a közösséget, vagy az ő üzenetüket, lehet ige általi, például prédikációt televízióban, rádióban vagy helyszínen, lehet életpélda általi, amire különösen sok hangsúlyt tettél, és ez nagyon jó, de lehet tettek által is, mint amilyen a segélynyújtás, ami lehet anyagi természetű, vagy tanácsadásban, támogatásban, vigasztalásban megnyilvánuló. Tehát sokféle formája van a bizonyságtevésnek, azonban az Úr Jézus rámutat arra, például a Máté evangélium a 24. fejezetében, de máshol is, hogy az utolsó időket, az ő visszatérése előtti időben különös hangsúlyt kell adni az eddigiekkel összhangban az evangélium hirdetésének. A kérdés az, hogy ez miért annyira fontos?
2: Az evangélium hirdetése, ugye ez mindig nagyon fontos volt. Tehát az apostoli időtől, tehát az utolsó időre nézve pedig azért nagyon fontos, mert minden emberhez el kellene, hogy jusson az evangélium. És a tiszta evangélium, ugye? Mert az evangéliumban is sajnos néha bele vannak keverve emberi törekvések és emberi gondolatok. Tehát az evangélium, amikor eljut minden emberhez, ugye az Úr Jézus maga fogalmazza meg ezt a Máté 24. fejezetében, amikor ez megtörténik, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetele fog megtörténni. Ezért nagyon fontos, hogy az, aki szeretne ott lenni Isten országában, az erre tegyen nagy hangsúlyt, hogy hirdeti is azt, hogy Jézus hamarosan visszajön. hiszen az evangélium hirdetése nélkül olyan a kereszténynek az élete, mint hogyha azt mondanám, hogy sofőr vagyok, de soha nem vezetek autót. De sok más példát is hozhatnék. Tehát aki Krisztus követőnek vagy Krisztus gyermekének vallja magát, annak az életében elmaradhatatlan a bizonyságtevés, elmaradhatatlan az evangéliumnak a hirdetése. És ez egy olyan természetes dolog kell, hogy legyen, mint az, hogy megéhezek, mint az, hogy megszomjazom, mint az, hogy felöltözöm, ugye, vagy mint hogy alszok. Ilyen természetes kell legyen számomra az evangélium hirdetése. Nem kell én arra erőlködjek, vagy nem kell én arra késztessen, buzdítsam magamat, hanem az életem szerves részévé válik az, hogy az evangéliumot hirdetem. És ez nem csak lelkészekre, nem csak elhivatott misszionárusokra, vagy evangélistákra vonatkozik, hanem minden egyes ember, aki hisz és elfogadta Jézus személyes megváltójának, egyszerűen nem tud hallgatni, tehát nem tudja megtenni, hogy nem beszél a hitéről, nem mondja el az evangéliumot másoknak. Ez kijön az emberből, kifakad az emberből. Ugye, amikor tele van a pohár, már nem fér bele több, akkor azt tovább kell adni.
1: Hát ezt valaki nagyon plasztikusan úgy szemléltette, hogy bizonyságtevés nem más, mint amikor egy koldus elmondja egy másiknak, hogy hol lehet kenyérhez jutni. Aki kapott, akkor miért nem mondaná meg a másiknak?
2: Igen.
1: Ingyen kaptam, igen, neki is jut. Egy érdekes gondolatot fogalmaztál meg, de úgy érzem, hogy még a kérdésnek csak felét jártuk körbe, mert elmondtuk azt, hogy miért van szüksége a bizonyságtevőnek, a bizonyságtevésre. Nézzük meg a másik felét az utolsó időben. Miért van szüksége a világnak, hogy neki bizonyságot tegyenek?
2: Tehát a világnak azért van szüksége, hogy a világon élő
1: általános értelemben
2: embereknek, tehát azért van szüksége erre, mert ha nincsen, aki bizonyságot tegyen, tehát nincs, aki erről beszéljen, tehát ha mi hallgatunk. Tehát Istennek ez a tervében van benne, ő nem jön és mondja el személyesen az embereknek ezt az üzenetet, az evangéliumot. Ő nem feltétlenül küld mindenkihez egy angyalt, hogy az ember legyen figyelmeztetve, hogy mi vár el a földre, mi fog bekövetkezni, és hogyan maradhatunk meg. Ugye a Biblia, ugye Jézus is hozza ezeket, Máté 24-et ugye említettük, hozza ezeket a gondolatokat, például, mint ahogy volt a Noé napjai, az özönvíz esetében, ugye? Tehát miért volt szükség arra, hogy Noé építsen egy bárkát, és 120 éven keresztül prédikáljon az embereknek, hirdesse nekik azt, hogy itt van ez a bárka, és ha elkészül, bejöhettek, és nem fogtok elpusztulni az özönvízbe. Ugye ez lehet, hogy erősen hat, vagy erősen hangzik, de gyakorlatilag ugyanez történik ezen utolsó időben is, ugye a történelem végén is, hogy azok, akik az evangéliumot megismerik, és elmondják másoknak, azok azért teszik és azért mondják el, mert meg szeretnék menteni azokat az embereket. Tehát az, aki hallja az evangéliumot és elfogadja, az megmenekülhet. Olyan ez, mintha a bárkába kapná egy meghívást, ugye? Uh-huh. Tehát az emberek szemszögéből ezért nagyon fontos, hogy másoknak elmondjuk. Mert hát én nem akarom, hogy valamelyik barátom elvesszen, ne legyen ott az Isten országába. Uh-huh. Én is szeretnék ott lenni, szeretném, hogy ő is ott legyen. Szeretném, hogy ott legyen a családom, szeretném, hogy ott legyenek a barátaim, és még nem csak, hogy a barátaim, mert az Úr Jézus arra teszi a hangsúlyt, hogy még az ellenségeinket is
1: szólítsuk
2: meg, ha vannak. Ugye Abraham Lincolnról maradt fenn ez a mondás, hogy túlságosan finoman bánt az ellenségeivel. És ugye megkérdezték tőle, hogy hát miért nem csapsz oda fel neki keményebben, miért nem lépsz fel ellenük. És mondta, hogy dehogy nem, ő fellép, ő gyakorlatilag megszünteti az ellenségeit azzal, hogy barátaivá teszi őket. Sajnos ismerjük az ő életének a történetét.
1: Nem volt teljes a siker.
2: Nem volt olyan sikeres ez a módszer, de az elv, ami meghúzódik mögötte, igenis hasznos dolog, hogy akár még azokat is, akik ezer idegenek, akiket nem ismerünk, akikkel sose találkoztunk, lehet, hogy egyszer felveszünk egy stoppost, vagy a buszon utazunk vele, vagy a vonaton, egyedi alkalom, egyedi lehetőség, hogy annak az embernek bizonyságot tegyek a hitemről, és hogy halljon az evangélium jó híréről, hogy ő is kapjon egy lehetőséget, egy esélyt arra, hogy örök élete legyen.
1: Te személyesen is ismerlek eléggé, és ismerem úgy a, mondjuk így a hivatások terén eddig befutott pályát is, és ezekre gondolva fogalmaznám meg az utolsó kérdést. Szolgáltál több mint egy évtizeden át Ukrajnában, Erdélyben is már jó néhány esztendeje, mint lelkész, gyülekezetvezető és mint tevékeny bizonyságtevő. Melyik volna az a két-három rövid, de nagyon fontos tanulság, amit az évek során leszűrtél magadnak?
2: A bizonyságtevés területén a legfontosabbnak azt tartom, hogy a bizonyságtevésnek akkor van hitele, ha az embereket nem csupán észérvekkel szeretnénk meggyőzni, hanem tényleg az embereket a barátainká tudjuk tenni, illetve ők el tudnak bennünket fogadni barátaikká. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen...
1: Tehát a kapcsolat.
2: A kapcsolat. Hiszen látjuk azt már az evangéliumokban, Jézus módszerében, a tanítványok módszerében, hogy az evangélium az úgymond szívtől szívig terjed. Tehát szépek a hangzatos beszédek, a prédikációk, az evangelizációs alkalmak. Nagyon jó dolog a szociális segélynyújtás, ugye szegényeknek és így tovább, de mindez az evangélium terjedésében nagyon hasznos eszköz, akkor, ha az emberek megismernek személyesen egy bizonyságtevőt, legyen az lelkész, vagy bármilyen területen mozgó hívő ember, és az igazi baráttá válik. És saját egyéni tapasztalataim is vannak ezen a területen, hiszen, ahogy említetted, Kárpátalján is szolgáltunk, és Munkács mellett egy községben szolgáltam, Bereg Rákoson, és velünk egykorú fiatalokkal barátkoztunk meg, meg hasonló korosztályú gyerekeik vannak, és a barátság az kezdődött azzal, hogy elmentünk közösen piacra, elmentünk közös, mivel mi újak voltunk ott, nem tudtuk.
1: Ők vezettek.
2: Ők voltak azok, akik nekünk segítettek. És mi igénybe vettük. Igénybe vettem volna másoknak is a segítségét, de mi igénybe vettük az ő segítségüket.

0: akkor szóljál. És tehát az volt például, hogy ugye akkor még nem volt autójuk, és az volt, hogy mondtam, hogy megyek oda evangelizációra, ha akartok jönni, akkor van hely. És sokszor az öt személyesbe ültünk heten, vagy nyolcan, és...
1: Remélem nem műzik a rendőrök az adást, vagy ha igen, megértik.
0: Igen. Már úgy heten, vagy nyolcan, hogy a gyerekeket tartották ölbe, tehát nem felnőttek. De eljött egy adott pillanat, amikor a család fölött hozzám is azt mondta, hogy én és a feleségem szeretnénk megkeresztelkedni.
1: Ez igen.
0: És ez egy csodálatos tapasztalat volt. És talán ez az, ami igazán működik. Mert sokszor bizonyságtevéssel mi akarunk százakat, ezreket megszólítani, és várjuk a nagy eredményeket, hogy minél több embernek az élete megváltozzon. És ha talán arra koncentrálnánk, hogy egy évben egy családdal, vagy két-három személlyel igazi kapcsolatot, közösséget ápoljunk, és igazi barátokká válni, nem formális, nem
1: hiteles barátok.
0: Hiteles, igazi barátokká válni, akkor sokkal eredményesebb lehet a bizonyságtevésünk, mint hogyha online, nem értékelem le az online missziót, hiszen most is, ugye ez is egyfajta, ugye a tévét is említettünk, hogy ez is egyfajta bizonyságtevés, a rádió is, de néha sokkal hatékonyabbá válhat. És persze mondhatnék még nagyon sok, ezek fiatalok
1: voltak. Hát talán lesz egy beszélgetésünk.
0: Mennyi fér az időbe, de nagyon sok ilyen tapasztalat van, amit elmondhatnék, és ha Kárpátalján ugye valaki ezt megnéz, akkor lehet ki is találja, hogy kik voltak azok a személyek, hiszen mai napig ápoljuk a kapcsolatot.
1: Hát örülünk az értékes tanulságoknak, kívánunk sok áldást a bizonyságtevésben, a szolgálatban, úgy magadnak, mint azoknak, akiket te készítesz fel a bizonyságtevésre. És köszönjük a részvételt.
0: Köszönöm a lehetőséget, a meghívást.
1: Kedves nézőink, mint valami nagyon értékes dolognak az életünkben, úgy örülünk annak is, hogy Isten szerepet játszik a mi életünkben is. És ha valami jó dolog történik az emberrel, arról nem lehet hallgatni. Úgyhogy, ha önök is érezték Isten jelenlétét, segítségét az életükben, ne maradjanak csendben, adják tovább. Ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt. Nevem László Varga Zoltán, várom önöket szeretettel mához egy hétre is, a viszontlátásra.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
1: Reménység hangja.
2: Az elmúlt alkalommal a teremtésről beszélgettünk, teremtés és a szombat összefüggéséről. Ismétlésnek én egy mondatot szeretnék csak mondani. Azt kellene megérteni, hogy a teremtés Istennek nem egy pontszerű, meghatározható cselekedete, hanem egy olyan tevékenység, ami elindult valamikor ugyan, de Isten gondviselő szeretetében tovább folytatódik. A teremtésről nem lehet múlt időbe beszélni. Nagyon sokszor ott vétünk a teremtés ellen, hogy megpróbáljuk ezt begyömöszölni valahogyan a mi téri idői világunk korlátai közé, és arról kezdünk vitatkozni, hogy mikor volt a teremtés, nem tudjuk, hogy mikor volt a teremtés. Vagy arról kezdünk vitatkozni, hogy hogy is volt a teremtés, nem tudjuk, hogy hogy volt a teremtés, és közben, bár jó lenne, hogyha ezeket tudnánk, de közben a lényeg marad el. Amit viszont Isten elmondott a Bibliában. És ez egy nagy kísértés, hogy a lényeges elől mindig a lényegtelenbe szokott az ember menekülni. Picit értek a kommunikációhoz, és tudom azt, hogy hogy lehet kellemetlen kérdéseket kikerülni. Úgyhogy a lényeges helyett a lényegtelenre kezdek orientálni, és terelni a figyelmet. És abban a pillanatban megúsztam a lényeges kérdést. Az ember is nagyon sokszor így van. Viszont Isten, hogyha tovább folytatja ezt a teremtést, akkor a nagy kérdés az, ha én Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény vagyok, akkor van-e részem Istennek ebben a tovább teremtésében? Vagy csak passzív résztvevő vagyok? Van-e részem abban, amit Isten csinál? És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És úgy lehet csak részem benne, hogyha, most visszatérek, amit az utolsó kérdésre adott válaszban mondtam, úgy lehet részem, hogyha a megismert törvényszerűségek alapján kezdek cselekedni. Ez egy jellegzetesen európai, keresztény gondolkodási mód. Felfedezek valamit a világból, és a felfedezett valamit elkezdem alkalmazni arra, hogy a világot műveljem és őrizzem. Ez az európai gondolkodási mód. Ez az, ami más, ez az, ami a Bibliából jön, ez az, ami az üdvösség történetnek az egyik nagyon fontos alapja, alappillére. És éppen ezért Isten arról gondoskodott, és ez a kinyilatkoztatás, hogy megismertesse az embert a világ alapvető rendjével, úgy is lehetne mondani, hogy törvényszerűségével. Ezért a törvényben, a 10 parancsolatban Isten összefoglalta azt, ami az ember emberségének a lényege. Törvény az nem kőtábla, hanem az Isten és az ember és a felebarát, valamint ember és a világ kapcsolatának a titka. Lényegében, ha ezt a kapcsolatrendszert nézzük, akkor a törvény nem olyan törvény, mint amit mi megszoktunk törvényeknek. Ez, hogy ne ölj, ez törvénynek nagyon primitív, nem? Ne lopj, ez egy jámbor óhaj, azt mondjuk nem törvény. Törvény az, ami a kresszbe van. Ja, az igen, az törvény. Ha behajtsz ott, akkor ennyit fizetsz. Ez törvény. Miért ilyen törvényt adott az Isten? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azért, mert a 10 parancsolat nem úgy törvény, ahogy az emberek hoznak törvényeket, hanem valahogy másként törvény a 10 parancsolat. Az ókorban kétféle törvényt ismertek. Az egyiket kazuisztikus törvénynek, a másikat apodiktikus törvénynek hívták. Elnézést a két idegen szóért, de ez így korrekt, hogyha elmondom, hogy ezt így hívják. Rögtön megpróbálom megmondani, mi a kettő közötti különbség. Kazuisztikus törvénynek, ha nevében benne van, vagy milyen a törvény. Van egy kázus, tehát van egy eset, amit valaki elkövet, és arra van egy szentencia, hogy aki ezt elköveti, mit érdemel. Ugye a játékban szoktuk mondani, mit érdemel az a bűnös. A 10 parancsolat nem ilyen törvény. Miért nem ilyen törvény a 10 parancsolat? Mert hol van az ember ebben a kazuisztikus törvényben? Gondoljuk közünk csak azon, hogy mondjuk a kressz az egy ilyen kazuisztikus törvény. Gyorsan megyek, rendőr, jogosítvány, és utána a pénz. Mit csinálok én? Nem láttam a táblát, mert az ág rálógott éppen, beakadt a sebességmérőm, 1000 félkész mesénk van rá, nem? Tehát én a törvényen kívül vagyok, és próbálom azt bizonyítani mindenféleképpen, hogy én nem követtem el azt a bűnt. Ezért van egy másikféle törvény, és ez az apodiktikus törvény. Ilyenek a 10 parancsolat törvényei. Az első apodiktikus törvény a Bibliában, a teremtés történetben van, amely így szól szó szerint, Mózes első könyve, 2. fejezet 15. versében, hogy parancsol az Úristen az embernek, mondván én Károli úr tudom, kívülről így mondom, tehát úgy kezdődik, hogy parancsol az Úristen az embernek, mondván. Tehát ez egy parancsolat. Mit parancsol az Isten? 3 dolgot, mert az apodiktikus törvény általában 3 ágú törvény, úgy is lehetne mondani. A kert minden fáról bátran egyél. Minden apodiktikus törvénynek az a lényege, hogy mit ad az Isten. És ez azért fontos, mert a 10 parancsolat parancsolatainak is az a lényege, hogy mit ad az Isten. Amikor azt mondja, hogy ne ölj, akkor az életemet védi. És ha ez apodiktikus törvény, vagy apodiktikusan értelmezhető törvény, mert kazuisztikusan nem értelmezhető, akkor azt kell keresni, hogy mi az, amit véd ezzel a törvénnyel az Isten. Azt mondja a 7. parancsolat, hogy ne paráználkodj régiesen, pontosabban a hébernek azt felel meg, hogy ne törd meg a házasságot. Hogy mit véd ezzel az Isten? És miért védi ezt az Isten? És így tovább el lehetne mondani mind a 10-et ugyanígy. Kert minden fáról bátran egyél. Tehát Isten ad valamit. Az adottból Isten valamit visszakér. Ez mindig nagyon fontos. Tudnilik, hogy ha nincs feltétele valaminek, akkor azt nem lehet erkölcsileg értékelni. Senkinek se lehet Kossuth díjat adni, vagy Széchenyi díjat adni azért, mert olyan szépen lélegzik, bár a lélegzés egy nagyon nagy munka, amit egy életen át csinálunk, de próbáljuk ne lélegezni egy kicsit. Ugye ez nem fog menni. Azért, mert csak ott lehet valami erkölcsileg érdem, hogyha dönthetek így is, meg dönthetek úgy is. Mondhatok igent is, meg mondhatok nemet is. Éppen ezért Isten mit csinál? Odaadja az embernek az egész világot, és abból egyet visszakér. Nem azért, mert neki kell ez az egy fa. Ugye úgy fajtatódik, hogy kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Nem Istennek kell ez az egy fa, hanem nekem kell a feltétel, hogy én szabadon tudjak az Isten mellett dönteni. De ez még mindig nem elég, kell egy harmadik tag is. Tudnélik, dönteni csak úgy lehet, hogyha tudom a kétféle döntésemnek az eredményét. Ha ez nincsen meg, vagy hogyha ez meg van hamisítva, akkor van a manipuláció. Ez egy nagyon divatos dolog ma, szoktam volt mondani, hogy ma nem demokrácia, hanem manipulokrácia van a világon, mert állandóan ugye manipulálják a döntéseinket avval, hogy helytelen információkat ültetnek a fejünkbe. Lényegében minden pártpolitika ez. És ezért el kell mondani a következményt, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ezért a 10 parancsolat egy olyan törvény, hogy Isten ember világ felebarát háromszögében, vagy négyszögében, négy karikájában élem az életet. És a 10 parancsolat minden parancsolata egy kapcsolatrendszert mutat be. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes dologhoz jutunk. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? A 10 parancsolat úgy kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Erre én már korábban utaltam. Tehát úgy kezdődik a 10 parancsolat, hogy Isten valamit értem tett. És miért kezdődik így a 10 parancsolat? Azért, mert a 10 parancsolatnak az a lényege, hogy Isten, én értem, valamit tesz. A 10 parancsolat nem arról szól, hogy nekem mit muszáj, mit kell, hogy magyar talán mondjam, mit kell tennem. Nem egy kényszer, nem arról van benne szó, hogy géppisztolyos angyalok állnak mögöttem, és lelülnek, hogyha nem teljesítem a 10 parancsolatot. Ez volt a zsidók tévedése. Azt gondolták, és most megértjük az apodiktikus és kazuisztikus törvény közötti különbséget, azt gondolták, hogy többek között, most a 4. parancsolatról beszélünk, a szombat parancsolat, az ez kötelesség. Amit, hogyha nem teljesítek, akkor jaj nekem! És Jézus ezzel nagyon keményen szembeszállt. Ez lesz a következő előadásnak a témája. De Jézus a 10 parancsolat szellemében száll ezzel a farizeusi elgondolással szembe. Hogyan? Mit mond a 10 parancsolat? A 10 parancsolat ugye azért kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, mert a 4. parancsolatban is arról van szó, hogy Isten mit cselekedett, nem pedig arról, hogy én mit cselekedtem. És aki nem látja azt, hogy Isten mit cselekszik, az nem tud lépést tartani az Isten cselekvésével. A 10 parancsolatnak nem abban van a lényege, hogy kötelez engem valamire, hanem feltárja azt a lehetőséget, hogy én, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, hogyan járhatok együtt az Istennel, hogyan gondolkodhatok az ő logikája szerint. Ő mit cselekedett értem, és ő, aki értem ezt cselekedte, mit akar az én életemben látni? Hogyan akarja, hogy célhoz érjen az én életem? Mert, hát nézzük meg a teremtés történetre. Ki volt az első szombat ünneplő? Nem Ádám és Éva. Ő csak Isten bevonta az első szombat ünneplésbe. Isten volt az első szombat ünneplő, nem? Nem így van? Miért? Azért, mert elfáradt? Nem. Hanem azért, mert az ő közösségébe akarta vonni az embert. Miről szól a 10 parancsolat? Közösségről, nem? Isten cselekedett értem, és ezzel bevont az ő közösségébe engem. Milyen közösségről szól a 10 parancsolat? Az első kőtáblán, annak az első 4 parancsolata miről szól? Isten és az ember kapcsolatáról, ezt régen tudják a keresztények, nem? És a második kőtábla meg miről szól? Ember és az ember kapcsolatáról, persze Isten jelenlétében. Az első és a második kőtábla is a kapcsolatokról szól. És a 10 parancsolat azt tárja fel, hogy ennek a kapcsolatnak mi a tartalma. Azt tárja fel, hogy én, mint kapcsolatok építésére alkalmas társadalmi lény, hogy így határozzam meg az embert, mit tudok tenni, mint társadalmi lény, hogyan tudom élni az életem, hogyan tudok járni. És ennek a 10 parancsolatnak a közepén van a leghosszabb parancsolat, ez a negyedik. Olvassuk el ezt a negyedik parancsolatot a következőben. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról az új fordítás szerint, majd erről rögtön beszélek, és szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz és végez mindenféle munkádat, de 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se lányod, se szolgát, se szolgálót, se állatot, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, ezért megáldotta és megszentötte az Úr a nyugalom napját. Furcsa, akik a régi fordítás szerint tudnak, hogy a nyugalom napját fordít itt a fordításunk, ennek egyszerűen az az oka, héberben nincsen napok neve. Tehát nincs úgy vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Csak első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap van, és minden hatodik nap után van a nyugalom napja. A sabbát, ez ezt jelenti. Tehát le van fordítva a szombat napja. Persze ez a nyugalom napja, ez a 7. nap volt, ez a mai szombatnak megfelelő nap volt, ahogy mondtam az előbb is. Amiért én mégis ezt a fordítást írtam fel, az, mert ennek a fordításnak van azért egy mondani valója. Hogy ez a 7. nap, ez a nyugalom napja, ezt az egész héber gondolkodás kifejezte, hogy ez a nap jellemzője, ez a napnak a tartalma. A 7. napi nyugalom vonatkozott mindenkire, aki a kapuidon belül van. Minden jövevényre, hogy ebben a fordításban van. Minden idegenre. A zsidó ünnepek nem vonatkoztak rájuk. Miért? Mert az Isten és a nép szövetségének az ünnepei voltak. A nyugalom nap az emberi jog volt, azért, mert az Isten így teremtett bennünket. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy ezt muszáj így csinálni, hanem úgy kezdődik, tessék, emlékezzél meg. Emlékezni csak azt lehet, ami már a múltban volt. Hogyha a múltban nézek, akkor tudok emlékezni, nem? Nem úgy kezdődik, hogy aki nem csinálja, az 3 csokor villámmal, mit tudom én, milyen büntetést kap. Hanem emlékezzél meg, hogy az Isten mit tett, érted. Emlékezzél meg arról, hogy Isten hogyan mutatkozott meg a te életedben, ugye a zsidóknál hogyan hozott ki téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. De ez a mi életünkben is így van. Emlékezzél meg, hogy honnan jöttél. Honnan hozott az Isten. És ennek a napnak ebben van a lényege. Hogy ennélkül az emlékezés nélkül én nem vagyok ember. Itt nem arról van szó, hogy ezt a napot ünneplem, vagy azt a napot ünneplem. Nem ünneplésről van szó. A szombat az a mi emberségünknek a része. Mint a kezem, meg a lábam, meg a fülem, meg a szemem. Enélkül nem vagyok igazán ember. Vagy hogyha ember vagyok, akkor valami hiányom van. Akkor tönkre megy az életem. Akkor én önmagam ellen élek. Akkor éppen úgy vagyok, mintha egészségtelenül táplálkozom, vagy agyon iszom magam, vagy kábítószerezek, vagy mindenféle önrombolást fel lehetne sorolni, hogyha mértéktelenül dolgozom, vagy bármi más lehetne sorolni. És a szombat megértésének, a 10 parancsolat megértésének ez az alapja. Ha most tovább megyünk, akkor nyilvánvaló ebből a parancsolatból, ha visszaemlékeznek arra, hogy ez a parancsolat visszautal a teremtésre. És ez nem véletlen. Azért utal vissza a teremtésre, hogy amit az előbb elmondtam, hogy az emberségünk elengedhetetlen része a szombat, ez teljesen világos legyen. Nagyon sokszor van, hogy a szombat ünneplő emberekről úgy néz a társadalom, mintha ezek olyan csodabogarak lennének. Pedig csak emberek. Én nem azért ünneplek szombatot, mert muszáj. Én nem azért ünneplek szombatot, mert ezt a vallásom előírja. A 10 parancsolat egyetlen törvényesen vallásos törvény. Ezt tessék végig gondolni egyszer. Írtam egy könyvet, Gátul vagy véd a tíz parancsolat, ebben én ezt egész részletesen elmondom. Tíz parancsolat nem vallásos törvény. Tíz parancsolatra nem úgy nézünk, hogy hát ha ilyen vallású vagyok, akkor ennyit megtartok belőle, ha olyan, akkor meg annyit nem. A tíz parancsolat az, ami erkölcsi életünknek az alapvető tervrajz, ami előbb megvolt, mint ahogy az ember, mert ennek a háznak a tervrajz az előbb megvolt, mint ez a ház, nem? És ha ez így van, és hogyha a teremtés alapján negyedik parancsolat a negyedik parancsolat, akkor hadd tegyek fel egy nagyon érdekes kérdést. Ja, azt mondtam, hogy van két kőtábla, és nagyon jól ábrázolják a zsidó zsinagógákon, lehet látni, a két kőtábla összeér, nem? Ez két kőtábla, az ilyen kettős kőtábla tulajdonképpen. Az első kőtáblán ugye azok a törvények vannak, amelyek Isten és az ember kapcsolatával foglalkoznak, a másodikon pedig az ember és az ember kapcsolatával foglalkozó törvények vannak. Melyik kőtáblához tartozik a negyedik parancsolat? Sugtak, hogy az elsőhöz, és ez egy igaz válasz. De én most kicsit vitatkozom vele. És a másodikhoz is? Miért? Miről szól ez a negyedik parancsolat? Két dologról szól. Ha tetszettek figyelni, két dologról szól. Tovább megyünk. Ennek a két dolognak a megoldása majd itt lesz, hogy a teremtett világot művelni és őrizni kell, és ezen tessenek gondolkodni, majd rögtön visszatérünk. Mi ez a két dolog, amiről szól? Hát egyrészt a pihenésről, ezt a pihenést idézőjelben mondom, tehát a nyugalom napjáról, erről a különleges napról, ami nem egyszerűen a nyugalom, az nem csak pihenést jelent, az mást is jelent. Majd erről is rögtön beszélünk. És még valamiről szól. A munkáról, nem? Mi az, ami az embert az emberrel összekapcsolja? Pontosan a munka. Héten vizsgáztattam egy csomó szociológust, aki szociális munkával szeretne foglalkozni, és megkérdeztem tőlük, hogy hát mit szeretnétek. És hát mondtak ezt és azt is, és mondtam, hogy vigyázzatok, mert a szociális segély az nem szociális munka. Tudnék, a szociális segéllyel tönkre lehet tenni egy országot. A munkanélkül adott pénz az demoralizál. Ezt tessék végig gondolni. És mert az emberek pénzt akarnak keresni, nem pedig dolgozni akarnak, ezért állunk így. Mert a munkának a lényege az az, hogy én valakiért vagyok, és valamit szeretnék a világban elintézni, ami a másik javára, áldására van. Egy íróasztal mellett ülök épp úgy, mint hogyha, mit tudom én, követ fejtek, vagy falat húzok. És hogyha nyugdíjas vagyok, akkor is én valakiért élek, mert amíg valakiért élek, addig van életemnek értelme. Ha önmagamért élek, nincsen értelme az életemnek. Na most, hogyha tovább megyünk, azt mondja, emlékezzél meg. Dolgok elején nem az ember munkája áll, mégsem, hanem az emberért cselekvő, munkálkodó Isten. Erre emlékezik az ember a szombatban. Vagyis, és ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a nyugalomra adott példát Isten, és erről beszél a negyedik parancsolat a teremtéskor, hanem a munkára is, nem? Ugye azt mondja Mózes első könyve, bevégezte a munkát. Sőt, a második teremtés történet, ami ugye a második fejezetben van, mert ez is két metszetben van, elmondja a hat nap, illetve a hetedik nap sorrendjét az első teremtés történet. Utána visszatér az Isten a teremtés történeten, és az ember szempontjából mondja el a teremtés történetet egy más metszetben, más képségben. Abban meg az Isten úgy jelenik meg, mint fazekas, aki a földből embert alkot, nem? Úgy jelenik meg, mint egy kertész, hogy az iparos és a földművelő ős foglalkozást elmondja, úgy jelenik meg, mint egy kertész, aki ültet egy kertet az ember számára, nem? Isten előtte az emberért dolgozott. Ezért a negyedik parancsolatot ünnepelni csak azt tudja, és csak azt tud visszaemlékezni valamire, és ez egy nagyon fontos dolog, csak azt tud visszaemlékezni valamire, aki tudja azt, hogy előttem ott volt a munkálkodó Isten, aki bevezetett az ő nyugalmába engem, és bevezetett az ő munkájában engem. Hogy rajtam keresztül az Isten a teremtést folytatni akarja, mert azt akarja, hogy műveljem és őrizzem a világot, jobbítsak, a másokért legyek, a másokért végezzem a munkát, és azt akarja, hogy erre a másokért végzett munkára feltöltekezzem. Minden hetedik nap. Minden nyugalom nap. Menjünk most tovább. Miért szent a szombat? A szombat azért szent, mert megszentelni szó azt jelenti, hogy Isten a hatalmába vonta, hatalmába utalta ezt a napot. Épp úgy 24 óra a szombat. Van egy kérdésünk, amire majd vissza fogok térni, csak egy mondatba hagy mondjam, hogy mióta kezdjük éjféltől a szombatot, illetve a napokat. Hát ennek nagyon régi hagyománya van, már római, akik visszamegy, de annyira nem lehetett betartani, még nem voltak órák. A 18. századtól tudtuk körülbelül, hogy mikor van az éjfél, néhány csillagász kivételével, és csak 1882-ben rendelte el egy nemzetközi washingtoni találkozó, ahol a csillagászok megegyeztek, hogy éjféltől számítják a dolgot. Kétféle napszámítás volt. Egyrészt volt, aki naplementétől naplementéig számolt, ezek voltak általában a pásztor népek, ilyen volt Izrael is, és voltak, aki napfelkeltétől napfelkeltéig számoltak, ezek voltak a földművelő népek általában. De ez a két számítás volt. Viszont nagyon érdekes, hogy Izraelben napfelkeltétől napfelkeltéig is számolták a napot, kivéve a hetediket. Azt mindig naplementétől kezdték. Miért? Nekem egy praktikus oka van, majd az utolsó előadáson fogok erről beszélni. Hát úgy kezdődik ez egész, hogy én ezt a napot tényleg az Isten és az ember, ember és az ember, ember és a világ kapcsolatára használom, hogy először fizikailag kipihenem magam. Ez nem Istennek van szüksége, erre nekem van szükségem, de ez csak most egy ilyen közbevető jegyzet volt. Térjünk csak ide-vissza. Megszentelni szó azt jelenti, hogy Isten hatalmába vonja. Hogy is van ez a logika? Isten ad. Ugye elmondtam az apodiktikus törvényeknek az alapját. Isten ültetett egy kertet, rengeteg fa volt benne, én nem tudom mennyi. Egyet visszakért. Isten ad nekem napokat, életet. Nem tudom, hogy mennyit. De minden hetediket visszakéri. Isten ad jövedelmet nekem, és ennek az egy tized részét visszakéri a Biblia szerint. Miért? Istennek szüksége van rá? Intézményeket akar ebből létrehozni? Nem. Egyszerűen az embernek van erre szüksége. Isten úgy tervezi meg az embert, hogy az ember, aki két dimenzióban él, nem csak az anyagi világban, ahogy mondtam, hanem van egy spirituális dimenziója, erre a spirituális dimenzióra hova tovább nincsen időnk. Nem ez a 21. századi embernek a baja, hogy elszaladunk magunk elől? Nem érjük utol soha magunkat, így szoktuk mondani? Nem úgy van, hogy az ember állandóan zaklatott lesz, és ezért leszünk neurótikusok? Ma a magyar társadalom 60%-ánál több része neurótikus. Miért? Mert időzavarba vagyunk. Erről már beszéltem. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy ott legyen ez a hetedik nap, ami arra szolgál, hogy ezt a másik dimenziót, ezt a spirituális dimenziót erősítjük. Isten elkér egy napot, megszenteli, ezzel a maga hatalmába vonja, és visszaajándékozza az embernek, nem? Ez ennek a napnak a lényege. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy szombat és a munka összefügg egymással. A szombat a munka értelmét alapozza meg a számunkra. Azért kéri vissza Isten ezt a hetedik napot, mert nem akarja, hogy robotoljunk, hanem azt akarja, hogy dolgozzunk. A munka, a dolgozni tudás az több, mint egyszerű robotolás. Nem a géppel versenyezünk, hanem minden munkát, ami emberi munka, azt alkotó módon végzünk. Ezt nem én mondom, hanem a 20. század egyik legnagyobb filozófusa volt, Ludwig Wittgenstein, osztrák, nagyon híres filozófus volt, aki a szombatról azt mondta, a szombat nem csupán egyszerűen a pihenés és kikapcsolódás ideje. Kívülről is szemügyre kell venni a munkánkat, nem csak belülről. És azt hiszem, hogy ez a világhíres filozófus tökéletesen ráérezett a szombat lényegére. A szombatnak az a lényege, ami 6 napon át történik, azt egy más dimenzióból, hogy így mondjam, felülnézetbe, vagy kívülről megnézve értékelni tudjuk. Az az ember, aki soha nem találkozik magával, mert elszalad maga elől, az az ember előbb vagy utóbb beteg lesz. Egész egyszerűen pszichésen beteg lesz. Ma nagyon sok ember pszichésen azért beteg, mert elszalad önmaga elől. És ezt Isten nem akarja. Ezért Isten azt mondja a 10 parancsolat szívében, hogy neked szükséged van arra, mert ezt a napot megszenteltem, és te is szenteld meg azt. Ha most tovább megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy a munkaszünet az tulajdonképpen a munkáért van. De a munkát most ne olyan egyszerű értelembe tessék venni, mint ahogy ezt mi nagyon sokszor mondjuk, hanem a munkát úgy tessék venni, hogy a munka az az emberi élet értelme. Én azért születtem, hogy valami dolgom van a világon. Abban a pillanatban, ha én úgy érzem, hogy nincs dolgom a világon, akkor előbb vagy utóbb elmegyek. Tessék megnézni a mi generációnkat. Én elnézem az osztálytársaimat, 44-en voltunk osztálytársak, csupa fiú. És idén volt az 50. érettségi találkozónk. Kik mentek el közülünk? Néhányan balesetben. Ezek tragédiák. De azok épültek le szellemileg minden téren, akik elmentek 60 éves korukba, beültek a fotelba és nézték a televíziót. 2 év, ilyen kúra, biztos, hogy elmegyünk innen a földről. Miért? Az ember átéli, nincs dolgom a világon. Ki az, aki meg tudja őrizni a fiatalos rendületét, akinek dolga van a világban, nem? És ez egy alapvető megfigyelés. Na most Isten ezt belénk építette, ez egy törvény. Azért törvény, mert lényegében ebben a ciklikus változásban van benne a mi életünk. Tulajdonképpen Isten begyakoroltatja minden héten, legalábbis ez az Isten szándéka, és ezt szegi meg az ember, hogy 6 napi munka, utána jöhet a 7. nap pihenése. Na most, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ez a 7. nap munka az azért van, mert a 7. napi munka az a közösség napja. Ez a 7. nap az nem csak arra való, hogy itt valamilyen rendezvény van, hogy az Isten tiszteletet így lealjasítsam rendezvénynek. Nem ez a lényeg. A 7. napnak abban van a lényege, hogy egy új típusú közösség jöjjön létre. Amikor van időnk arról beszélni, hogy hogy is van, mi is az életem, milyen gondom van, megoszthatom bánatomat, örömömet, gondomat, stb. A másikkal. Tessék megnézni a 21. századi embert. A 21. századi embernek hova tovább nincs ideje arra, hogy ő legyen, maga legyen. Nem véletlen ám ez a plakát, most annélkül, hogy bármi politikát ebbe belekevernék, hogy jöjjön el az én országom. Persze ez a mi atyánk, ugye ők kezdődik, én atyám, ki vagy az én mennyemben. Szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Miként a földön, úgy a mennyben is. De az a baj, hogy erre az Isten nem mondja, hogy ámen. Tudnilik, ez az ember ellenes. Miért? Mert az ember az a mire teremtetett, nem? Istennel is csak úgy tudok kapcsolatba ütni, valakinek a kezét fogom, nem? Egyedül nem megy. Végképp nem megy egyedül. És mi nekünk pont itt a bajunk. Egy történet, ami eszembe jut, aminek az első sora itt van. Egy indiai bölcs egyszer a tanítványait erről kérdezte meg, hogy mondjátok meg nekem, mi az erő. Bölcsek tanítványok mind mondtak nagyon nagy bölcsességeket. Lelki, testi erő 1000 példáját. És hosszú-hosszú vajudás után mindig azt mondta a mester, nem, nem, nem. És a válasz, ha 2-3 ember egy akarattal csöndben egy csillagra néz. Ez egy nagyon fontos dolog. A mi életünkben azért van baj, mert mi egymáson akarunk tájékozódni. Holott a tájékozódási pontunk az fönt van. Közös akarattal kellene egy csillagra nézni. Isten a 7. napot ilyen csillagnak szánta. Ha most tovább megyünk, a szombat lényege is ez a csillagra néző közösség. Amikor nem azért vagyunk közösségben, mert a másik, vagy én, vagy ő, hanem kialakul valami mi érzés. Hogy én visszanézek a teremtőig, és elkezdem keresni, hogy ez a teremtő hogy van ma jelen az életemben. Arcom előtt a múlt. És erőt kapok ahhoz, hogy a jövőre döntsek. Éppen ezért a szombat a találkozás csöndjének a napja. Nem a kikapcsolódás, hanem a bekapcsolódás napja. És ez nem egyszerű szójáték. A mai embernek az a problémája, hogy minden problémáját így horizontálisan akarja megoldani. Én meggyőzem a másikat, jóba legyek vele, ha nem akar jóba lenni velem, akkor leüssem, tudom én, persze ezt szebben szokták mondani, lehetetlenné tegyem, stb. És elfelejtkezünk, hogy van egy másik erre merőleges irány. És lényegében a 10 parancsolat szívébe, közepébe. Azért került a 4. parancsolat, mert ez nem csak az Istennel való kapcsolatunk összefoglalása, hiszen, hogyha én a szombatnapot megtartom, akkor nem lesznek idegen isteneim, nem veszem hiába az Isten nevét mondjuk imádságba, nem leszek bálványimádó, mert a Teremtő Istent imádom, hanem az emberekkel való kapcsolatomnak is ez a lényege. Hogy létrejön ez a felső kapcsolat, így felülről is látom a másik embert. Nem az ünnepel szombatot, aki szombaton nem csinál semmit. Hanem az ünnepel szombatot, aki rájön erre a csendre. A szombat a találkozás napja, az az idő, amikor visszatalálunk, hazatalálunk Istenhez, aki megteremtett minket. Ha szombatban feltöltekezünk Isten csendjével, akkor ez legyőzi bennünk az önző kívánságot, ami minden bűnnek a gyökere. Ez a lényege, ami egész lelki életünknek, hogy ez a győzelem jöjjön létre mi bennünk. Mert hogyha ez a győzelem nem jön létre mi bennünk, akkor baj van. Éppen ezért vissza kell találnunk a csendhez. A csend az nem a némaság csendje. Vissza kell találnunk a beszédes csendhez. Amiben Isten is szóhoz jut. Én azt hiszem, hogy a mai kereszténység nem az a baj, hogy nem eleget imádkozik, hanem annyit imádkozik, hogy nem hagyja szóhoz jutni az Istent. Nem így van? Mert a mi imánkat megfertőzi a miénünk. Akarom, Uram, azt, hogy? Addig mondom az Istennek, még azt nem akarja, amit én. Pedig az Isten azért mondta, hogy engedj el mindent. 6 napon át végez minden dolgodat, 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Azért mondta, hogy engedj el mindent, hogy visszataláljunk a teremtés koronájához, a szombathoz, és a megváltás reménységének a napjához. Ennyi lett volna a mai dolog. De még egy gondolatot, ami előlegezi a jövő hetit, hadd tegyek hozzá. A kísértőnek nem az volt sohasem a szándék, hogy a formát rontsa meg igazán, hanem a legnagyobb kísértés mindig az, hogyha a helyes forma mögé be tudja rejteni a kísértő a helytelen tartalmat. A forma meg tudja ölni a lényeget. Az ószövetségi népnek ez volt a tragédiája. Ézsaiás könyve, ugye közvetlen a babiloniai fogság előtt azt mondja, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek. Szombataitok utálatosok előttem. Miért? Mert megvolt a forma, tartalom nélkül. Ezért vissza kell találni a szombat eredeti tartalmához ma is, ahogy Ézsaiás korában vissza kellett találni, ahogyan Jézus korában vissza kell találni, és ezért mi nem az ószövetségi nép formális szombatját ünnepeljük, hanem a teremtés szombatját az ószövetségi nép tanulságai alapján, úgy, ahogy Jézus ezt megreformálta. Mert Jézus az a szombatünneplés reformátora volt. Ezt kell a következő alkalommal megvizsgálnunk egy kicsit részletesebben, amire sok szeretettel hívok és várok mindenkit. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg azt, hogy újra és újra a mi emberségünk igazi titkára akarsz elvezetni bennünket, meg akarsz bennünket tanítani arra, hogy ismét hasznos emberek legyünk, a másik ember életét építő emberek. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nem csak teremtő, hanem törvényadó volt, aki tanított is. Újra és újra megtanított bennünket az emberi élet igazi értelmére, az emberi kapcsolatok titkára, hogy Istennel, világgal, felebaráttal, a másik emberrel kapcsolatban legyünk. Add nékünk a te szeretetedet. Add, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy ez a szeretet rajtunk keresztül terjedje. Ne szeretett fogyasztók legyünk, hanem szeretett termelő. Békességeddel vezess bennünket. És add áldásodat mi ránk. Add, hogy mi úgy tudjunk élni és járni, hogy a te ígét tanít. És adj nékünk bátorságot ahhoz, hogy megpróbáljunk azon az úton járni, amit te teremtettél nekünk, hogy emberek legyünk igazán. Köszönjük, hogy sok mindent megérthettünk. Adj nékünk békét, add áldásodat, szeretetedet, fiadért Jézusért. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá: nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körül